0: egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz

0: Ért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Úrnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk

0: Isten is ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Kedves hallgatók, Önök az elkövetkezendő percekben Urbán János, Erik testvér, Ferences tartományfőnök szentbeszédét hallják, amely 2025. februárjában hangzott el a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikában

Abban az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor ott fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat, színültik. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s a szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

0: Krisztusban szeretett ünneplő testvérek! Mindannyian éltünk már át olyan helyzetet, amikor ami fontos és értékes volt számunkra, egyszerűen elfogyott. Mire is gondolok? Úgy, ahogy ezen a lakodalmon, amiről az evangéliumban hallottunk, elfogyott a bor. A bor itt mindig az életkedvnek, az élni akarásnak, a vitalitásnak a jelképe. És amit mi átélünk, hogy elfogyott, olykor a kapcsolatainkban elfogyik a türelem, nehéz helyzetekben elfogyik az erő, vagy akár életünknek a nehéz helyzeteiben elfogyik a hit, illetve a remény. Hiánycikkek lesznek. Azonban van egy különleges törvényszerűség. A valódi átalakulások gyakran éppen valaminek a hiányában történik meg az életünkben. Hiszen a történelem során a legnagyobb újítások, a leginspirálóbb kezdeményezések mindegy valamilyen válság, szükséghelyzet vagy éppen valaminek a hiánya tette képessé az embert arra, hogy leüljön, gondolkodjon, alkosson, teremtsen. Ahol valami nem volt elég, ott valaki, és számunkra ez a valaki a Jóisten, azt mondta, nézzük meg, hogy mi a lehetséges. És még van ennél is egy nagyobb titok, a valódi bőség, amelyre vágyakozunk, ahhoz kell a mi emberi tevékenységünk, kell, hogy elvégezzük a munkánkat, kell a mi erőfeszítésünk, kell dolgozni, kell küzdeni, kell próbálkozni, de az igazi mély változásokat azt a kegyelem adja. Egy olyan túlcsorduló ajándékot kapunk, amit nem tudunk kikényszeríteni, csak elfogadni és befogadni a Jóistentől. A kérdés nem az, hogy van-e elég erőnk, van-e elég tudásunk vagy lehetőségünk, hanem a kérdés az, hogy nyitottak vagyunk-e úgy, ahogy a szolgák az evangéliumba Mária kérdésére, kérésére nyitottak voltak. Ti csak figyeljetek oda az én fiamra, és tegyetek meg mindent, amit a fiam mond. Készen állunk-e a befogadásra, hogy megtapasztaljuk azt, ami az emberi logikán túlmutat. Hiszen a valódi bőség akkor érkezik el, amikor minden más már elfogyott. És amikor most megünnepeljük a Szent Évet, megüljük, akkor ebben akar bennünket segíteni a Szent Év, hogy ezt a bőséget, amit az Isten ad, ezt el tudjuk fogadni. Ma pedig, amikor gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének az előestéjén megköszönjük mi szerzetes nővérek, testvérek a hivatásunkat, azt veletek együtt akarjuk tenni. Jó az, hogy úgy tudjuk megköszönni és a hálánkat kifejezni, hogy ti, akik itt vagytok, vagy akik velünk együtt imádkoztok, belekapcsolódtok a mi hálaadásunkban. Mindannyiunk szentségre vagyunk meghívva, és a szentség útja egyik életállapotban sem könnyű megélni. Nem könnyű megélni házasként, nem könnyű megélni az életszentséget és annak az útján járni, akár áldozópapként, szerzetesként vagy szerzetes nővérként. Nem könnyű megélni úgy, hogy önmagamat ajánlom föl az Istennek. Mert hogy az életszentség útja mindig göröngyös. Tudjuk jól, hogy a szomszédkertje mindig jobb és szebb. Lehet ti azt gondoljátok, hogy a kolostor falain belül milyen könnyű az életszentséget gyakorolni és megélni, pedig elmondom nektek, hogy nem könnyű. Ott is megvan a göröngyös út, amelyet nekünk is ugyanúgy végig kell járnunk, mint akik házasságban élnek, vagy önmagukat az Istennek szentelték a világban szolgálva. Hogy mi segít az életszentség útján? Az együttműködés. Szent Pál apostol azt írja, hogy elég neked az én kegyelmem. Nagyon sokszor használjuk ezt mottónak, jelmondatnak. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg. És azt mondja Szent Pál, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok én igazából erős. És ha pusztán így emberi szempontból tekintek én egy szerzetesre vagy egy szerzetes nővére, akkor azt gondolom, hogy ők valamilyen különleges, szuper emberek, akiknek jó képességeik vannak, és ezeket a jó képességeiket felhasználják, és előre haladnak szépen az életszentség útján. De hogy, ha csak így tekintünk, vagy tekintetek ránk, akkor nem értitek, nem értjük meg igazából az életformát. Mert hogy a szerzetesnek az élete igazából egy meghívó személy kérésére adott válasz a fogadalomtételben. Megjött a hívó szó, mi kimondtunk egy feleletet, vagyis próbálunk együttműködni a jó Istennel. És a megszentelt élet világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyházunkban a szerzetességnek megvan a helye, úgy, ahogy megvan a családnak a helye, úgy, ahogy megvan az egyedül élők, Istennek szentelt életformában élőknek a helye. És ez nem működik automatikusan. A keretek segíthetnek bennünket az életformának a megélésében, azonban nekünk személy szerint, egyénileg, közösségileg végig kell járnunk a göröngyös útat, hogy eljussunk a szentségre. A szerzetesség, mint életállapot, a természetes emberit és az Istenit próbálja összehangolni, együttműködni vele. Nem az életállapot a döntő, mert mindannyian, akik megkaptuk az élethivatásunkat, akár házasságba, akár a papság szentségében, akár szerzetesként, fontos. Azonban föl kell tennünk a kérdést az életállapotunknak megfelelően, hogyan tudok és hogyan tudunk együttműködni a jó Istennek a kegyelmével. Hogyan tudom magamat formálni nap mint nap, és a természet felettivel összhangba megélni a hivatásomat. Azért fontos, hogy igyekezzünk szépen élni a hivatásunkat, amit Istentől kaptunk, mert ha a szerzetes egy szépen megélt házasságot lát, az erősít bennünket a mi saját hivatásunkban. És meg vagyok győződve, hogy ha ti láttok egy szép szerzetesi hivatást, egy jól megért szerzetes nővéri hivatást, akkor az titeket erősít a ti életállapototokban. Ezért kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értünk, mi pedig imádkozunk értetek, hogy együtt haladjunk az életszentségnek az útján, ami olykor nagyon egyenes és könnyű, máskor igen-igen göröngyös és nehéz, de az Isten az életállapotunknak megfelelően megadja az erőt, hogy haladjunk egyénileg és közösségileg is. Amen. Kedves testvérek, mi most a jelenlévő szerzetesek egy nagyon rövid szertartás keretében megújítjuk az Istennek tett fogadalmainkat. Kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, most újítsuk meg az Istennek tett fogadalmainkat, és új szívvel ajánljuk magunkat az Úr szolgálatába. Kérdezlek benneteket, testvéreim, akarjátok-e továbbra is Krisztust követni a szegénység, tisztaság és engedelmesség útján? Igen, akarjuk. Akarjátok-e teljes szívetekkel Istennek ajánlani magatokat, hogy szeretetének tanúi legyetek a világban? Kéritek-e az Úr kegyelmét, hogy hűségesek maradjatok elkötelezettségetekhez és közösségetekhez? Közösen mondjuk, Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy meghívtál bennünket a megszentelt élet útjára. Megújított fogadalmainkkal ismételten neked ajánljuk magunkat. Add, hogy hűségesek maradjunk hivatásunkhoz, és szereteted örömét sugározzuk mindazok felé, akikkel találkozunk. Segíts bennünket, hogy életünk tanúságtétellé váljon a világ számára, és mindig a te dicsőségedet szolgálja. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Urbán Erik Ferences atyának a szent beszédét hallották, amely 2025. februárjában hangzott el Csíksomlyon a Kegytemplom pápai kisbazilikában a Mária köszöntő alkalmából.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Aranyszájú Szent János, püspök, egyházatya. János ugyanabban az Antiochiában született 344-ben, amelyben Szent Lukács és antiochiai Szent Ignác. Családja gazdag volt, de apja, a magasrangú császári katonatiszt korán meghalt. Jánost az édesanyja nevelte, aki 20 évesen maradt özvegy, és nem ment újra férjhez. Teljesen a fiának szentelte életét. Gondoskodott róla, hogy János a világi kultúrát épp úgy elsajátítsa, mint a vallási műveltséget. Megóvta a nagyvárosi élet veszedelmeitől, s fia egyébként szigorú életét egy kevés kényeztetéssel ellensúlyozta. Nagy hatással volt Jánosra, aki 18 éves volt, mikor megkeresztelkedett. Erre a nevezetes napra később visszaemlékezett egy prédikációjában, amelyet az újonnan kereszteltekhez intézett. A hitben talált utat az evangéliumhoz, és egy percig sem ingadozott Platón vagy Krisztus elfogadása között. S jól lehet, a műveltsége görög volt, nagyon kritikusan szemlélt mindent. Ebből következett, hogy a keleti egyházatyák közül ő a hellénizmustól leginkább független gondolkodó. Retorikai és filozófiai tanulmányai végeztével Libanios mester kiváló tanítványa lett. Szülővárosában telepedett meg, de hamarosan lemondott a világi karrierről, visszavonult a rétorságtól, és fölvette a kisebb rendeket. El akart vonulni a pusztába, a remeték közé, de édesanyja, aki érte, áldozta életét, értett hozzá, hogyan kell visszatartani a fiát a lépéstől. A város zűrzavarából azonban mégiscsak kiment János, és a város kapujának közelében bérelt lakást, hogy ott a csendes környezetben, aszketikus élettel a szentírás tanulmányozásának szentelje magát. Antiochiának Szent Pálig visszanyúló keresztény hagyománya is híres teológiai iskolája volt, amelynek nagy tanáregyénisége volt Tarzuszi Diodorosz. János az ő szentírás magyarázatait hallgatta. Az antiochiai iskola sajátossága az volt az alexandriai iskolával szemben, hogy a szentírás szó szerinti értelmét kutatta. János ezt a szemléletet tette magáévá, és élesen elhatárolta magát az Alexandriában közkedvelt allegorikus magyarázatoktól, épp úgy, mint a teológiai vitáktól. Ő az evangéliumban Krisztus hívó szavát kereste. Nagyon szerette Máté evangéliumát, Szent Pál iránt pedig oly nagy csodálattal volt, hogy 14 naponként összes levelét végigolvasta. Bizonyára ezekből az olvasmányokból merítette azt az apostoli ösztönzést, amely végül kiszólította magányából. Egyelőre azonban édesanyja tiltakozása ellenére mégiscsak kivonult a hegyek közé, hogy ott a szerzetesekkel együtt kemény vezeklés és vérrasztás közepette szolgáljon az Úrnak. E kemény aszkéz is nem volt jó hatással az egészségére. A szerzetesek körében azt a belső békét és buzgóságot kereste, amely csak azokban a közösségekben lelhető föl, amelynek tagjait Krisztus szeretete gyűjti egybe. A papságot azonban többre tartotta a szerzetességnél. Azt mondta, hogy a kettő között oly nagy a különbség, mint a császár és alattvalója között. Miután a szerzetesi élet próbáját kiállotta, a missziós tevékenység felé fordult. Visszatért Antiochiába, ahol az öreg Meletius püspök 381-ben diákónussá szentelte. János ekkor 34 éves lehetett. Feladatköre a prédikálás lett. Ebben lehetett a leginkább segítségére a püspöknek. János 12 éven át prédikált, akár alkalmas volt, akár alkalmatlan, de állandóan szem előtt tartva a célt, hogy a pogány erkölcstől a cirkuszi játékok, a színház és a hagyományos pogány ünnepek szenvedélyes szeretetétől megszabadítsa az embereket. Néhány visszaélést néven kellett neveznie, a papság gyengeségét és hibáit, az Istennek szentelt szüzek otthoni közösségeit. A szegényeket sújtó igazságtalanságokkal is szembe kellett szállnia. Eközben szorgalmas irodalmi tevékenységet is folytatott. János született szónok volt. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni. Értette a szójáték művészetét, ugyanakkor nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott. Ám ez a ragyogó rétor moralista is volt, aki a szívek titkait nagy hozzáértéssel és finomsággal elemezte. Amikor beszédeiben jellemrajzokat ad, vagy bűnökről és víciumokról bírálattal szól, kérlelhetetlen tárgyilagosságról tesz bizonyságot. Ha bárki más szájából hallották volna a hívők azt az ironikus ostorozást, amit Jánostól hallottak, megbotránkoztak volna. Az antiokiai nép azonban értette őt, aki csak azért támadt rájuk oly kemény nyíltsággal, hogy jobb útra vezesse őket. És a nép megérezte, hogy ez a szónok szívéből keresi őket, és őszintén a javukat akarja. Mindenek előtt az egyszerű emberek tudták, hogy aki itt beszél, annak gondja van rájuk. Mi gyakran volt János a szegények szószólója? Hányszor emelt szót azok érdekében, akik éhen szomjan haltak a városban? Ostorozta a szegények szemében botrányos fényűzést. Ugyanakkor ő maga az egyszerű emberek életét élte, és tapasztalatból ismerte ezeknek örömét és bánatát. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiokia határát, és eljutott a birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. Emberileg nézve ez lett János fölemelkedésének, de boldogtalanságának is az oka. 397-ben meghalt Nektariosz konstantinápolyi püspök, aki a pompát nagyon szerette, de egyébként jelentéktelen főpásztor volt. Eutropiosz, Arkadiosz császár mindenható minisztere úgy látta, hogy János lesz a legalkalmasabb utód. Cselhez kellett viszont folyamodnia, hogy az antiokiai papot Konstantinápolyba csalja, és beleegyezését is megszerezze a püspökséghez. János minden esetre egyik napról a másikra az egész keleti egyház legkívánatosabb állásában találta magát. A főváros püspöke, a keleti egyház első embere, a császári udvar szónoka lett. Kiválasztásánál valószínűleg az lebegett a szemek előtt, hogy János nagyszerű szónok lesz, és növelni fogja a császár udvari fényét és hírét, de hamarosan kiderült, hogy ez a szónok egyúttal kemény, szerzetes és igen jó lelkipásztor is. Kinevezésével és a székfoglalással kezdetét vette János számára a megpróbáltatások időszaka, amely végső magánnyal és számkivetéssel végződött. Megújulást akart vinni a fővárosba, és ha erről volt szó, nagyon kemény volt. Új és nagy felelőssége arra sarkalta, hogy szigorúbb és csípősebb legyen, mint addig. A megújítást azonban nem másokon, hanem önmagán kezdte. A püspöki udvartartást megszabadította attól a fényűzéstől, amelyet elődje vezetett be. Véget vetett a fényes költséges fogadásoknak. Ám ez az új stílus egyáltalán nem felelt meg annak a szellemnek, amely akkoriban az egyházi férfiak körében uralkodott. János keményen tiltakozott a papság azon gyakorlata ellen is, amely szerint nem a szűk rokonságból való nőkkel éltek egyháztartásban. Gondosan felügyelt a városban kóborló szerzetesekre és visszaparancsolta őket a kolostorukba. Mint a keleti egyház prímása, joghatóságát kiterjesztette egész Kis-Ázsiára, és ezzel a hatalmával beavatkozott a püspöki kinevezésekbe, letette a méltatlan püspököket és megszervezte a pátriárkátust. Mint korábban Antiokiában, most Konstantinápolyban is különös gondja volt a szegényekre és a szerencsétlenekre. Gazdag és jóságos matrónák támogatásával szociális intézményeket hozott létre. Gondja volt a vidéki nép evangelizálására, és mindent elkövetett azért, hogy az igaz hitet a falvak és tanyák lakói is megismerjék és megőrizzék. Támadta az eretnekeket, a novatiátusokat és az ariánusokat, mégpedig kérlelhetetlenül, és e küzdelmében segítségül hívta a világi hatóságot is. Jól lehet, a tévedő emberekkel szemben mindig megértő maradt, a vallási tévtanításokkal szemben nem ismert kíméletet. Éppen ezek miatt nyilvánult meg vele szemben egyre nagyobb ellenállás. Ennek ellenére tiltakozott a nyilvános szórakozások, az uralkodó réteg fényűzései ellen, és ezáltal maga ellen ingerelte a császári udvarnál leginkább befolyásos köröket. Erkölcsi követelményei hatására a papság és a püspökök támadni kezdték a főváros püspöki székében ülő nyughatatlan szerzetest. A rendszeres támadást az udvarhölgyek indították meg, de támadás érte Alexandria felől is, mert a város püspöke Theophilos soha nem bocsátotta meg Jánosnak, hogy nem ő lett a konstantinápolyi püspök. A végső támadáshoz az adta az alkalmat, hogy János befogadott 4 szerzetest, az úgynevezett nagy testvéreket, akiket Theophilos üldözött. Erre az minden erejével Jánosnak támadt, számítván a harcban az elégedetlenkedő püspökökre, akiket sikerült is a maga oldalára állítania. János Konstantinápolyba idézte Theophilost, hogy igazolja magát, de közben elkövetett egy végzetes ballépést. Alexandria püspöke fényes kíséretében számos püspökkel nagy bevonulást rendezett a fővárosba. János, akinek politikai ügyekhez nem volt érzéke, vonakodott attól, hogy elnököljön a kérdéstárgyaló zsinaton. És ez nagy hiba volt, mert ellenfele értett hozzá, hogyan vegye kézbe a kezdeményezést. Olyan sikerrel tette, hogy egyszer csak ő, a vádlott kezdte vádolni Jánost, és bíróként ítélkezett fölötte. Theophilos 403-ban összehívta az úgynevezett tölgyfa zsinatot, amely megfosztotta hivatalától Jánost. A császár pedig volt oly gyenge és gerinctelen, hogy aláírta a zsinati határozatot, melynek értelmében a konstantinápolyi püspöknek számkivetésbe kellett mennie. Ez a próbatét azonban nem tartott sokáig, mert a nép általános fölháborodása a zsinati végzés fölülvizsgálatára kényszerítette a császárnét. János visszatért, de a békesség nem tartott sokáig. Az udvar ugyanis olyan ünnepséget rendezett a népnek, amely a kétségtelenül haragos és elkeseredett püspök szemében erkölcstelennek látszott, és hevesen kirohant az ünnep ellen. Válaszul Eudókia császárné elhatározta, hogy megszabadul az állandóan kellemetlenkedő prédikátortól. A püspököt a húsvéti liturgia végzése közben tartóztatták le a székesegyházban. János elbúcsúzott a néptől, majd elhagyta templomát, és többé nem is látta viszont. A számkivetés gyötrelmes volt, mert az örmény határ közelében internálták. Útközben a püspök egészségi állapota egészen leromlott, de azért elviselt minden megpróbáltatást. Amerre csak ment, mindenütt hirdette az evangéliumot az embereknek. Ettől a császári hatóságok még inkább felbőszültek ellene, és úgy határoztak, hogy távolabbra száműzik, egészen a Fekete-tenger keleti partjára. És a beteg püspöknek végig kellett mennie az úton, mely közben eső verte, nap égette, és szinte nem akart véget érni a vándorlás. Közvetlenül a halála előtt érkezett meg Komanába, ahol az emberek nagy szeretettel és jósággal fogadták, de nem maradhatott közöttük. Alig indult azonban ismét útnak, 5 kilométer megtétele után összeesett. Bevitték egy kápolnába, mely Szent Bazilosz vértanú tiszteletére volt szentelve, ráadták a halotti inget, még egyszer magához vette az oltári szentséget, melyről oly sokszor és oly szépen prédikált, majd keresztet vetett magára, és ezek voltak az utolsó szavai. Hála legyen Istennek mindenért. Ámen. 407. szeptember 14-én Komanában meghalt. A püspököt, akit életében annyi értetlenséggel vettek körül, a halála után általános tisztelet övezte. Holttestét nagy ünnepélyességgel vitték vissza a székvárosába. Igaz, János püspök nem volt úttörő teológus, de tagadhatatlanul páratlan lelki pásztor volt. A keleti egyházatyák közül az ő beszédei veszítettek a legkevesebbet az idők folyamán frissességükből és hatékonyságukból. Méltán illették az aranyszájú jelzővel. Amikor János pátriárkát a császárné és az alexandriai püspök Theophilos ármánykodásai eredményeként száműzték, a nép az ő oldalára állt, János egy megindító beszéddel búcsúzott tövéitől. Hatalmas hullámok, félelmetes viharok támadnak, de nem félünk a pusztulástól, mert sziklán állunk. Tombolhat a tenger, hiába tajtékzik, ezt a sziklát nem tudja szétzúzni. Hánykódhat a vihar, Krisztus hajója el nem merül. És valóban, mitől féljünk? A haláltól. Nekem az élet Krisztus, a halál nyereség, a száműzéstől, az Úré a föld és rajta minden, a vagyon elvesztésétől. Nem hoztunk-e világba semmit, és nem is viszünk semmit magunkkal. Ami a világ szemében rettenetes, azt én semmibe veszem. Amit gőggel birtokol, azt én megvetem. Mikor pedig az emberek beletörődtek püspökük számüzetésébe, megindultak az elemek. A következő éjszakán földrengés rázta meg Konstantinápolyt. Mindenkit halálfélelem kerített hatalmába. A császárné idő előtt szült, és mindenben Isten büntető kezét látta, ezért visszahívatta Jánost. Amikor hírét vették, hogy közeledik, az egész város fölújjongott. A hívők fáklyákkal és gyertyákkal vonultak ki elébe, és örömkiáltások és himnuszok hangjai mellett vitték be a katedrálisba. A büszke Eudókia császárné gyűlölete azonban nem hunyt ki. Nem sokára elérte, hogy a császár kitiltott a templomából a püspököt. János tiltakozott. Istentől, az én üdvözítőmtől kaptam a templomot, azért, hogy a nép üdvösségét szolgáljam benne, ezért nem hagyom el. Ha azonban minden áron el akarsz innen távolítani, akkor erővel vitessél ki, mert tiéd a város. Akkor igazolni tudom, hogy miért nem vagyok a templomban. Eudókia szobrának leleplezése alkalmából olyan lármás ünnepséget rendeztek a városban, hogy ez zavarta a liturgiát. Ezért János a következő szavakat szőtte beszédébe. Éppen keresztelő Szent János ünnepe volt. Heródiás ismét tombol, ismét tajtékszik, ismét táncol. Újra csak azt akarja, hogy János fejét tálcán szolgáltassák ki neki. A császárné szavakat magára értette. Ezért nagy szombaton fegyveres csapat hatolt be a templomba, és kivont karddal kikergették a híveket. Egy katekumen úgy megsebesült, hogy vére pirosra festette a keresztvizet. A pátriárkára pedig ismét kimondták a számüzetést. Néhány órával távozása után leégett a Szófia templom és a szenátusi palota.

0: Sztárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai plébánia Betlem kápolnájából. Arra hívjuk hallgatóinkat, hogy helyezzük kéréseinket az Úr Jézus lába elé, és imádkozzunk hittel, bizalommal az oltári szentség előtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az evangéliumban a vak Bartimeus ledobja magáról a köntösét és Jézushoz megy. Ahhoz, hogy mi is odalépjünk az Úr Jézushoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá, ebben az imádságban szükséges megszabadulni és ledobni magunkról mindazt, amit hordozunk. Vessünk el mindent, ami akadályozza hitünket, mindazt, ami a hitetlenséggel kapcsolatos. Ebben a pillanatban vessük ki mindezeket az életünkből, a gondolatainkból, a szívünkből és a lelkiismeretünkből. Szabaduljunk meg minden bűntől, minden előítélettől. Szabaduljunk meg attól a szétszórtságtól, amelyet ma este idehoztunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, a fájdalmainkkal. Szabaduljunk meg lelkünk minden terhétől. Fakadjon fel bennünk a kiáltás az életért. Az igazi életért, amelyre igazán vágyunk. És ezt csak Jézus tudja megadni. Ne legyünk az út szélen, hanem legyünk a szívünkben. Gondolatainkban álljunk Jézus elé, mert ő most előttünk áll. Mindannyiunktól azt kérdezi a mai estén, mit akarsz, mit tegyek veled? Alkalmazzuk a vak kiáltását saját lelkünk vakságában. Kiáltását a szabadságért, az igazságért, a békéért, mert Jézus mellénk állt. Ő a világ üdvözítője és mindannyiunk üdvözítője, ő maga a jóság. Nyissuk ki előtte a szívünket. A hitben a lelkünk szemével nézzük őt. Egész lényünkkel mondjuk ma este Jézusnak azokat a szavakat, amelyik a vak kiáltott irgalmaz. Ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk, hogy Jézus úgy simogasson meg bennünket, mint édesanyja és édesapa a gyermekét. És ez az irgalomnak az értelme, hogy érezzük a gyengétséget a lelkünkben, minden sebzettségünkben. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, és könyörülj mindazokon, akik szenvednek, akik elhozták hozzád fájdalmaikat, akik arra várnak, hogy megmentsd őket. Mindazokat, akik oly sok tehertől és gyengeségtől, bűntől szeretnének megszabadulni, akikben ismétlődik állandóan a fájdalom és a hitetlenség. Könyörülj azokon, akik szomorkodnak, és nem tudják hogyan tovább, hogyan jussanak el szeretteikhez. Könyörülj mindazokon, akik a vagyon, a hitel miatt szenvednek. Azokon, akiknek nincsen otthonuk, akiknek nincsen munkájuk, akiknek nincsen alapvető biztonságuk, és mindez megsebzi őket. Azokon, akik az élet peremén élnek. Könyörülj mindazokon, akik mások ellenséges viselkedése miatt sebződnek, szóval, tettel, gesztusok által, amelyek erősebben sebeznek, mint bármilyen fegyver vagy kés. Mindazokon, akik az igazságtalanság által kaptak sebeket, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Könyörülj mindazokon, akik másokra támadnak, akik csúnya dolgokat művelnek, akik rágalmaznak és tudatában nincsenek tetteiknek, hogy milyen szenvedést okoznak mások szívében azzal, amit tesznek. Könyörülj mindazokon, akik amint reggel felébrednek, agressziót hordoznak a szívükben, és nem tudnak megbocsájtani. Könyörülj mindazokon, akiket az ördög, a hazugság atya arra indít, hogy hazug világban éljenek. Azokon, akik hazugsággal szeretnék megnyugtatni lelkiismeretüket, miközben rosszat tesznek. Könyörülj, hogy megtérjenek. Könyörülj azokon is, Dávid, fia, akik másokat leértékelnek, akik mindent azért tesznek, hogy mások szenvedjenek. Könyörülj mindnyájunkon, amikor a szívünkbe elkezd beszüremkedni a gyűlölet, amikor a keserűség és a gyűlölet szíve, szelleme szeretne uralkodni a szívünkben. Irgalmaddal akadályozd ezt meg. Könyörülj rajtunk azokban a pillanatokban,
amikor nem vagyunk képesek uralkodni ösztöneinken, amikor átengedjük magunkat a romboló, a parázna, a tisztátalan, a rendetlen ösztönök erejének, annak az erőnek, amely megsemmisíti a lélek szépségét bennünk és másokban. Jézus, könyörülj rajtunk, különösen akkor, amikor elkezdjük elveszíteni a hitünket, amikor azt gondoljuk, hogy elhagytál bennünket, hogy nem törődsz velünk. Nyisd meg szemünket, de ne csak a testünkön, hanem a belsőnkben, a szívünkben és a lelkünkben. Hogy meglássuk az élet titkait, hogy gyógyításod által helyesen lássuk a valóságot, az életet és az embereket. Mester, add, hogy lássuk. Hisszük, hogy Jézus él. Hisszük, hogy előttünk és velünk van. Ezért helyezd Jézus elé mindazt, amit teherként ma idehoztál. Mindazokat, akiket a mai estén idehoztál. Minden fájdalmat, minden sebet, minden szemét, ami és aki gyógyulásra szorul. És ezt tedd tudatosan a hitben. Uram, lábad elé helyezzük szenvedésünket, a betegségeinket és betegeinket. Tisztíts meg és érints meg isteni véreddel, és gyógyíts bennünket. Uram, megdicsöld sebeit kereszted, és drága szent véred által gyógyíts bennünket és betegeinket. Irgalmazz nekünk. Jézus, te mindig meggyógyítod az embereket. A te erőd mindig ugyanolyan isteni és örök. Hiszem, hogy meg tudsz minket is gyógyítani. Hiszem, hogy meg tudod gyógyítani betegeinket, mert együtt érzel velünk, és könyörülsz, adj az evangéliumi vakon. Köszönöm, Jézus, hogy mindezt megteszed, és mindazt megteszed, ami a javunkra válik.

Köszöntünk, Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben. Kérünk, áraszt ki gyógyító szeretedet Mónikára és mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és állítsd vissza egészségüket. Isteni orvosunk, te látod az ő küzdelmeiket és a balesetek többi áldozatát. Adj testüknek új erőt, lelküknek pedig mély békét ezen a mai napon is. Amen.

helyzetben vannak, valamint a közlekedési balesetek többi áldozatát, és vedd el tőlük a gyengeséget. Urunk, hálát adunk az eddigi javulásokért. Kérünk, vidd véghez a csodát, amit megkezdtél bennük, hogy testileg, lelkileg teljesen felépüljenek, és téged áldva dicsőíthessenek.

Te élő kenyér vagy, aki táplálsz bennünket. Erősítsd meg Mónika és mindazok szervezetét óráról órára, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, hogy sejtjeik megújuljanak a te kegyelmedből. Jézusom, te vagy a feltámadás és az élet. Add, hogy Mónika és mindannyian hálatelt szívvel tanúskodhassanak a te megtartó, gyógyító hatalmadról. Amen.

Urunk Jézus, kérünk, távolítsál minden visszaesést, szövédményt és akadályt Mónika és mindazok gyógyulásának útjából, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Hálát adunk neked az eddigi minden apró testi és lelki gyógyulásért. Adj erőt és reményt. Te közel vagy a szenvedőkhöz. Öláld át Mónikát és mindenkit, akik hozzá hasonló helyzetben vannak. Szereteteddel, és ne hagyd el őket egy pillanatra sem. Amen.

Mindenható Istenünk, áld meg a kezelő orvosokat és az egészségügyi személyzetet. Adj nekik bölcsességet, tisztánlátást és biztos kezet minden döntésükhöz. Urunk Jézus, hálát adunk az orvosok, a nővérek és az ápolók áldozatos munkájáért. Jutalmazd meg nekik bőségesen a betegek

Jézusunk, vezéreld az orvostudomány eszközeit és a gyógyszerek hatását, hogy azok Mónika és minden balesetet szenvedett beteg mielőbbi felépülését szolgálják. Mennyei atyánk, áld meg a kórház minden dolgozójának munkáját, akik szeretettel és elhivatottsággal küzdenek a betegek életéért.

Gondviselő atyánk, erősíts meg minden megpróbáltatás alatt lévő családot. Adj nekük emberfeletti erőt, kitartást, hitet és rendíthetetlen reményt. Szentlélek, Úristen, töltsd el a családok szívét a te békéddel, amely minden értelmet meghalad, és üzzel tőlük minden aggodalmat.

Urunk Jézus, hálatelt szívvel köszönjük az imalánc összefogását, amellyel te benned egyé váltunk. Tartsd meg a testvéreket a fegyelmezett, szüntelen és buzgó könyörgésben. Szűzanyánk, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, vedd oltalmad alá ezt az édesanyát, Mónikát, és mindazokat, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, családjaikkal együtt. Hálás szívvel köszönjük anyai gondoskodásodat és közben járó segítségedet. Oltalmad alá helyezzük minden családot, és mutasd be kéréseinket a te szent fiadnak.

Urunk, legyen meg a te tökéletes és szent akaratod Mónika és mindazok életében, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, mert tudjuk, hogy a te terved mindig a javunkat szolgálja. Hálát adunk a te végtelen jóságodért és minden eddigi kegyelmedért, amellyel hordozod őket. Irgalmas Jézus, az oltári szentségből tekints le Mónikára, mindazokra, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a világ összes betegére, különösen azokra, akiknek nincs senkijük, aki imádkozzon értük.

Jézus, te meggyógyítottad a bénákat és vakokat. Hálát adunk neked minden eddigi gyógyulásért, és a te megtartó kegyelmedért. Adj hitet és testi-lelki gyógyulást Mónikának, mindazoknak, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és minden szenvedő testvérünknek. Kérünk, Úr Jézus, enyhítsd a betegek félelmeit és magányát, és küldj melléjük segítők és szerető embereket. Amen.

Mennyei Atyám, az oltári szentségben jelenlévő fiad előtt állva hálát adok a közelmúlt minden kegyelméért és csodájáért. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és hálás szívvel köszönő Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata állapotának javulását. Teljes szívünkből köszönjük, hogy szereteteddel hordozod és erősíted őket a szenvedésben.

Uram Jézus Krisztus, Te 2000 év után most is csodát teszel itt a Földön. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk itt és most. Jézus Krisztus, hálatelt szívvel köszönjük a Te végtelen irgalmadat, és hálát adunk a teljes gyógyulásért, amelyet Mónika és mindazok, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, és a baleset többi áldozata mind testiekben, mind lelkiekben tőled nyernek el. Amen.

0: Szelídíts alázat a szívi Jézus.
1: Alapíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad, Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Csíksomlyói plébánia Betlem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak a legméltóságosabb oltári szentség előtt. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, további áldott szép estét kívánva. A mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, jó rádiózást, dicsértessék be Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancélus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg.

Amen. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: száján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzon.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe. Hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Amen.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

szemmel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi?

0: Szól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: korályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Brian, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: Ak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűzamennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban, osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi?

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.

0: Én amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsánat.

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szent szőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepséget megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogad

0: által.
1: Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservéd a bunabajnak,

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székes egyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: ¿Qué humanidad queremos construir?
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
0: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ez itt az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és prófétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencészerzet és nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
0: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa a magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozás a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szentatya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a salvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szentatya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
0: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalma közepete sem lehet a gonoszé és a haláli, az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével II. János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilogatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyújtott az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. 3 évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett, mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Befejeztük az 5. fejezetet, és elkezdjük a 6. Az első vers így hangzik. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Az egyház folyamatos növekedése nem ment nehézségek nélkül. Ahogy a tanítványok száma nőtt, úgy szaporodtak a panaszok is. A panaszok a közösségen belüli nyelvi feszültségekhez kapcsolódtak. Az újabb kisebbségi csoport a hellenisták, vagyis itt a görögöknek nevezik őket, olyan diaszpórából származó zsidók voltak, akik görögül beszéltek. Az Ószövetség görög fordítását, a Septuagintát, a 70-es fordítást használták bibliaként, és korábban Izrael területén kívül éltek, de később bevándoroltak, tehát beköltöztek Izraelbe, és most a jeruzsálemi keresztény közösség tagjaivá váltak. A többségi csoport a héber nyelvűek, vagyis a zsidók. Ők ott születtek Izraelben, és arám nyelven beszéltek, egy héberhez hasonló sémi nyelvet. Ez a babiloni fogság után, tehát ez a babiloni nyelvnek az egyik nyelvjárása volt. Ott a héber nyelvet már elfelejtették, és ezzel jöttek haza, hogy arámul beszéltek. Tehát arámul beszéltek, és a Bibliájuk elsősorban a héber nyelvű ószövetség volt. Ezeket az etnikai panaszokat gyakorlati okok váltották ki. A görög kisebbség tagjai azt panaszolták, hogy az özvegyeiket elhanyagolják a napi élelmiszer, illetve pénzügyi segélyek kiosztásakor. Lukács korábban bemutatta, hogy a hívők közösségén belül azok, akiknek több vagyonuk volt, annak egy részét eladták, és a bevételt az apostoloknak átadták, akik a pénzt vagy a javakat a rászorulók között szétosztották. Az Ószövetség gyakran sürgeti a legkiszolgáltatottabbak, különösen az özvegyek és az árvák támogatását, gondozását. A proféták nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az igazságosság és az irgalom a szegények iránt Isten népének súlyos, fontos kötelessége, amely fontosabb, mint a templomi áldozatok. Hát ezt hangsúlyozták a proféták, hogy hiába mutatják be az áldozatokat, hogyha rosszul bánnak az özvegyekkel és az árvákkal. A második verssel folytatom, ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát és az asztal szolgálatát lássuk el. A sérelmet szenvedett kisebbség panaszait a hatalmon lévők, vagyis a 12, nem hagyta figyelmen kívül. Összehívták a tanítványok közösségét, hogy biztosítsák az egész egyház részvételét a probléma megoldásában. Majd bejelentették a javasolt megoldásukat. Ez egy rendkívül nagy lelkű megoldás, hiszen az általuk kinevezett új tisztségviselők mindegyike görög nevet visel, és így nyilvánvalóan a panaszkodó kisebbségi csoport a görög közösség tagjai voltak. Láttuk már, hogy a kiosztásra szánt javak az apostolok lábához való helyezése hogyan szimbolizálta az apostolok hatalmát, tekintélyét. Most ezt az újonnan kinevezett 7 fős csoport, amelynek tagjai nyilvánvalóan mind görögök, részesül az apostolok közösség feletti hatalmában. Az első versben, a legtöbb fordításban osztásként szereplő görög szó a diakónia, amelynek általános jelentése szolgálat, szolgálati tevékenység. A hozzá kapcsolódó diakoneo ige, amelynek jelentése asztalnál szolgálni vagy kiszolgálni, az apostolok panaszokra adott válaszában szerepel, nem illik, hogy az Isten igéjét elhanyagoljuk, és ezért az asztaloknál szolgáljunk, az asztal szolgálatát lássuk el. Mi mind a szolgálni ige, mind a szolgálat, vagy lelkipásztori tevékenység főnév mindenféle lelkipásztori tevékenységre utalhat, lehet az az ige hirdetése, vagy az asztalnál való szolgálat is. Tehát ez a diakóneo ige, erről beszélünk. Az apostolok megkülönböztetik a világi javak kezelését az evangelizációtól és a tanítástól, amelyeket nem szabad elhanyagolniuk. Mindkettő azonban fontos lelkipásztori tevékenység az egyházban. Hát az ige szolgálata az valami örök, megfoghatatlan isteni javaknak a kiosztásáról szól, a másik az asztal szolgálata pedig e világi dolgok, e világi javaknak a kiosztása. Az első fontosabb, de a másodikat sem szabad elhanyagolni. Nézzük meg akkor a keresztény diakonátus eredetét, és hogy mi is ez a diakonátus. Már az apostolok cselekedetei 6. fejezet első 6 verse nem nevezi a 7 új tisztségviselőt diakónusoknak, sőt, egyiküket később Fülöpnek nevezi az evangélistának, aki a 7 közé tartozott, így említik. Az apostolok mégis felszentelték őket, hogy szolgálati feladatot lássanak el a közösségben. Kezdetben az apostoloknak talán szűkebb elképzelésük volt arról, hogy mit is jelent majd a diakónusi szolgálat. Felszentelésük hivatalos indoka az volt, hogy az asztalnál szolgáljanak, vagyis felügyeljék az élelmiszer és a pénzügyi segélyek napi kiosztását. De a 7 közül 2 később úgy ábrázolnak, hogy hatalmas erejű ige hirdetői és gyógyító szolgálatot végeznek. Fülöp evangelizációs tevékenységét István vértanúsága váltotta ki, amely viszont István prédikálásának eredménye volt. Bármit is tartottak szem előtt az apostolok eredetileg, az egyház felismerte a Szentlélek működését István és Fülöp révén, és ezáltal ráébredt arra, hogy Isten terve a diakónusokkal kapcsolatban nem korlátozódik a keresztény közösség szegényeinek gondozására, bármilyen fontos is ez, hanem magában foglalja az evangelizációt, a tanítást és a szentségek kiszolgáltatását is. Az Új Szövetség egyéb írásai egyértelműen megemlítik a diakónusoknak nevezett felszentelt lelkipásztori csoportot, amely a későbbi diakónus rend korai formája volt. A Filippi levél első fejezet első versében püspökökre és diakónusokra utal, amelyet felügyelőknek és szolgáknak is lehetne fordítani. A levél ebben a részben a filippieknek Pálnak nyújtott anyagi támogatásáról szól, tehát a filippiek Pálnak nyújtottak anyagi támogatást, és ez valószínű, hogy a diakónusok feladata volt ennek összegyűjtése, eljuttatása, ennek az egésznek a megszervezése. Az Új Szövetség megírásának idején azonban a felszentelt keresztény szolgákra vonatkozó szókincs még kialakulóban volt. Antiochiai Szent Ignác, aki Eusébius szerint az első század, a második században 107-108 körül vértanú halált halt, ő adja meg a legkorábbi kifejezett felsorolást a hagyományos 3 rendről, a püspökökről, a papokról és a diakónusokról, amely valószínűleg az Ószövetség papi hierarchiáján, a főpapokon, a papokon és a levitákon alapul. A Filippiekhez írt levelében Szent Ignác így üdvözli a közösség tagjait, különösen ha egyek a püspökkel, valamint a vele levő papsággal és a diakónusokkal, akiket Jézus Krisztus akaratában neveztek ki, akiket ő szent lelke által szilárdan megerősített. Később Ignác utal a helyi közösség egyetlen eukarisztiájára és az egyetlen oltárra, ahogyan egyetlen püspök is van a papsággal és a diakónusokkal együtt, akik társ szolgáim, így nevezi őket. Antiochiai Szent Ignác a második század közvetlen első éveiben. Az egyház hagyományosan ezt az epizódot, itt az apostolok cselekedetei 6. fejezetének elejét tekinti a diakónusok rendjének eredetének. Bár az apostolok cselekedetei nem használja a diakónus főnevet, a magyar diakónus kifejezés ugyanabból a görög szótőből származik, mint mind a két versben szereplő kifejezések. Az Új Szövetségben a diakonosz szó legtöbbször általános értelemben szolgát jelent, de egyes szövegekben például az első Timóteus levél 3. fejezet 8-tól a 13-ig tartó versekben, ahol a diakónusokra vonatkozó követelményeket tárgyalja, felszentelt diakónusokra utaló speciális jelentéssel bír. Az apostolok cselekedetei 6:1-7-ben leírt 7 ember felszentelése fontos fordulópontot jelent az egyház felszentelt szolgálatának terjedésében. Lássuk, mit tanít a katekizmus a diakónusokról. A katolikus tanítás szerint az Isten által létrehozott egyházi szolgálatot különböző fokozatokban gyakorolják azok, akiket már az ókorban is püspököknek, papoknak és diakónusoknak neveztek. Ezt a katekizmus 1554. pontjában találhatjuk meg, és erre utalások vannak a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című dokumentumában is a 28. fejezetben. Mindhárom fokozatot szenteléssel, azaz az egyházi rend szentségével ruházzák fel. A katekizmus a következőképpen írja le a diakónusok szolgálatát 1570. pontban. A diakónusok különleges módon részesülnek Krisztus küldetésében és kegyelmében. Az egyházi rend szentsége eltörölhetetlen pecséttel jelöli meg őket, amely Krisztushoz hasonlítja őket, aki magát mindenki diakónusává, azaz szolgájává tette. A diakónusok feladata többek között az, hogy segítsék a püspököt és a papokat az isteni misztériumok, mindenek előtt az eukarisztia ünneplésében, az áldoztatásban, a házasságok lebonyolításában és megáldásában, az evangélium hirdetésében és a prédikálásban, temetések levezetésében, valamint különféle karitatív szolgálatokban való elköteleződésben. A 3. és a 4. versekkel folytatom, testvérek. Ezért szemeljetek ki magatok közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával. Mi meg majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. A 12 még a 7 jelöltet sem választja ki saját maga. Arra utasítják a közösség tagjait, hogy válasszanak ki maguk közül 7 jó hírben álló embert. Ezeknek az embereknek mind természetes, mind szellemi adottságokkal, képességekkel kellett rendelkezniük. Természetes szinten jó hírben állónak kellett lenniük, vagyis olyan embereknek, akik jó hírnévnek örventek a nép körében, tehát tiszteletben álló személyek kellett legyenek. Emellett olyan személyeknek kellett lenniük, akiknek az életét a Szentlélek vezette, és akiknek viselkedését a bölcsesség jellemezte. Ez a szellemi követelmény gyümölcsöt hozott az új tisztségviselők István és Fülöp szolgálatában, amely egyértelműen túlmutatott az asztal szolgálatán, vagy akár a közösség pénzügyeinek kezelésén és a segélyek szétosztásán. Szolgálatuk magában foglalta a prédikálást, a tanítást és a gyógyítást is, akárcsak az apostolok szolgálata is. A közösség által kiválasztott 7 jelöltet bízták meg közösség javainak elosztásával, míg a 12 az imádságnak és az igehirdetésnek szentelte magát. Nagyon fontos, hogy az apostolok prioritása között az igehirdetés csak az imádság kötelessége után következik. Ez azt jelenti, hogy Isten imádása, a népéért való közbenjárás és a Szentlélekre való odafigyelés azok az elsődleges eszközök, amelyek révén megkapják azt, amit másoknak hirdetni fognak. Bár az imádság és az igehirdetés tükrözi az apostolok küldetésének lényegét, a további szövegből egyértelműen kiderül, hogy ezen tevékenységeket nem kizárólag ők fogják végezni, hiszen István és Fülöp tevékenysége is az igehirdetéshez kapcsolódik. Az 5. verssel folytatom. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikanort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai jövevényt. A közösség által az apostolok által terjesztett mind a 7 jelöltet megnevezik, de közülük csak az első 2 István és Fülöp fog jelentős szerepet játszani az apostolok cselekedetei további részében. Az egyiküket, az antiokiai Miklóst prozelitának nevezik, ami azt jelenti, hogy nem zsidó családban született, de áttért a zsidó hitre és körülmetélték. Feltehetően a többiek mind zsidóként nőttek fel a görög hellenisztikus környezetben. A hatodik vers, az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették a kezüket. A hívők ezeket a férfiakat az apostolok elé vezették, hogy a közösség szolgálatára felszenteljék őket. Az apostolok imádkoztak, majd kezeket tettek rájuk. Ezzel az apostolok Jézus példáját követték, aki imádkozott, mielőtt kiválasztotta a 12-t. A kézrátétel a Szentírásban gyakran használt gesztus valakinek a szolgálatra való felszentelésére vagy megszentelésére, például a leviták esetében, Józsué, Timóteus esetében. Ugyanakkor a Szentlélek átadásának eszköze is volt a kézrátétel. Végül a hetedik verset olvasom, az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. Ezen felszentelési beszámoló után egy rövid összefoglalás következik az őskeresztény egyház életéről, Isten igéje tovább terjedt, növekedett más fordítás szerint. Az apostolok cselekedeteinek egyik fő témája Isten igéjének megállíthatatlan terjedése. Függetlenül attól, hogy milyen akadályokba ütközött, vagy milyen új helyzetekbe kerültek a keresztények. Lukács az Abcsel 4.4-ben említett 5000 főnél is nagyobb növekedésről számol be, de innentől kezdve a számokat meghatározatlanul hagyja. A jeruzsálemi tanítványok száma jelentősen megnőtt. A következő megfigyelés némileg meglepő, még a papok egy nagy csoportja is csatlakozott a hithez. Korábban a papok, a templomi őrség parancsnoka és a szaddaceusok voltak az apostolok leghevesebb ellenfelei. Ezért a papok nagy csoportjának megtérése váratlan. Ahogy még a korábbi ellenfelek is megtérnek, valóban kijelenthető Isten igéje ellenállhatatlanul, megállíthatatlanul terjed. Az egyházban a hatalom, a tekintély kiterjesztése a 12-n túlra, valamint az egyik újonnan felszentelt szolgáló István hatalmas erejű prédikációja és letartóztatása, ezek az események fontos lépéseket jelentenek az egyház növekedésében. Az, hogy az apostolok a sérelmet szenvedett kisebbség, a görögök csoportjának tagjait nevezték ki arra, hogy felügyeljék a közösségi életnek éppen azt a területét, amely panaszokat váltott ki belőlük, a nagy lelkű lelkipásztori vezetés inspiráló példája. Ez arra figyelmeztet minket, hogy ne tűrjük el a közösségekben vagy a plébániákon kialakuló klikkeket, azokat az zárt csoportokat, amelyek elkerülhetetlenül haragvó kívülállókhoz vagy a valódi közösséget tönkretevő megosztottsághoz vezetnek. Az apostolok cselekedetei 6. fejezetében az apostolok példát mutatnak arra, hogyan kell érzékenyen és magyarázkodás nélkül meghallgatni azok panaszát, akik a hatalmuk, a tekintélyük alatt állnak. Az apostolok bölcs válasza a szolgálatukkal kapcsolatos kritikára hozzájárult az egyház folyamatos növekedéséhez és terjedéséhez. A diakónusok kiválasztásáról és felszenteléséről szóló rész itt az apostolok cselekedeteiben természetesen a szívemhez közel áll, hiszen én magam is diakónus vagyok, és hát régóta vágytam én erre a dologra, de itt Romániában valószínűleg tudják a kedves hallgatók, hogy egy jó 3 évvel ezelőtt történt meg az első diakónusok felszentelése. Olyan diakónusokról beszélek, akik nős emberek, és így nősként lettek felszentelve. Pillanatnyilag úgy tudom, hogy 8-an vagyunk egész Romániában, tehát a 3 kisebb egyházmegyében, itt tehát a temesvári, nagyváradi és a szatmári egyházmegyékről beszélünk. A Gyulafehérvári egyházmegyében még folynak az előkészületek a diakonátus bevezetésével kapcsolatban. Ez itt nálunk Romániában, Erdélyben újdonságnak számít. Magyarországon már egyáltalán nem, ugyanakkor Nyugat-Európában, illetve Észak-Amerikában ez már régi dolognak számít, vannak 30-40-50 éve felszentelt diakónusok is. Nyugat-Európában nagyon sokan vannak, különösen Németországban és Olaszországban vannak nagyon sokan, és nagyon örülök, hogy eljutott ide is ennek a szolgálatnak a bevezetése Erdélyben. Nagyon hálás vagyok, hogy a püspök atya engem is a kiválasztottak közé besorolt, hogy képzésben részesülhettünk, nagyon jó képzésben egyébként Magyarországon, ahol a képzőinknek a több mint a fele is állandó diakónus volt, tehát nem csak elméletről tanítottak minket, mármint a diakónusi szolgálat kapcsán, hanem tapasztalatokat is megoszthattak, hiszen ők maguk is ahányan voltak, annyiféle szolgálatot teljesítenek jelenleg is az egyházban. Úgyhogy a különleges része számomra az apostolok cselekedeteiben. Örülök, hogy erről szó van, és így felmerül itt az apostolok cselekedeteinek tanulmányozása közben is. Hát áldja meg a Jóisten a diakónusokat és mindazokat, akik esetleg erre a szolgálatra, erre a hivatásra éreznek valamit, hogy mocorog bennük. Természetesen ezért imádkozni kell, meg kell különböztetni lelkivezető segítségével, és jelentkezni kell természetesen a püspöknél, hogy végső soron ő az, aki megkülönbözteti az egyházban a hivatásokat. Legyen Isten akarata szerint egyre több diakónus, legyen pontosan annyi, ahányat jó Isten elhív, és legyen áldott a szolgálatuk, legyen áldott a köztük és a papság és a püspökök, illetve a hívek közötti egység is, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Hát ezekkel a gondolatokkal itt akkor zárójelt bezárom, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel, s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére, és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly végságra derítség, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is, ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában, lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Őnst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hajd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az atyát, a fiút és a szent lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma, és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: rádió és

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatókkal a Mária Rádióban a Lélek Ajándéka című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos működéséről szól. Mit művel a ma egy házában, hogyan építi a közösséget? Szóval ez a téma, és ez minden héten elhangzik a Mária Rádióban, és megismétlik vasárnap reggel. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy héttel ezért, akik hallgatták a műsoromat, emlékeznek, hogy a műsor elején is egy híradásra szolgáltam, ugyanis lesz egy medjugorjei zarándoklat 2026. október 19-25 között, Marikáig szervezik, és itt még vannak helyek, úgyhogy szeretnénk még zarándoktársakat hívni, szizanya vár mindenkit, úgyhogy ha valaki szeretne részt venni, Marikánál kell jelentkezni, és a részleteket ott meg tudják, úgyhogy akkor lesz ez a zarándoklat valósága, ha elegen jelentkeznek, világos. Köszönjük szépen, kedves már rádió hallgatók! A műsorban ott pünköst körül többet beszéltem az édesanyák imái mozgalmakról, mert mindjárt mondom, hogy több is van belőlem. Azért is szeretnék beszélni, mert augusztus 27-én ünnepeltük Szent Mónikát, aki a gyermekeiért imádkozó édesanyák példaképe, nem is akármilyen imádkozó édesanyja, hanem az imája hatásos volt, hogy az ő fia Szent Ágoston megtért. Tehát a Szentnek a közbenjárását kérik azon édesanyák, akik a gyermekeikkel szeretnének közelebbi kapcsolatot, elmélyíteni az Istennel kapcsolatukat, és közelebb vinni Istenhez. Hát akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy először az 1987-ben alakult Spanyolországban keresztényedesnek mondja a közösségről beszéljek. A spanyol édesanyák összegyűltek, és egy akciókatalóg gyűlésen felvetették ezt a kérdést, mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket. És ez nem csak az édesanyákra vonatkozik,

a nagymamákra is. Mit lehet tenni, hogy a gyermekek ne veszítsék el a hitüket, hitben megmaradjanak, Isten útján járjanak. És itt Spanyolországban 1987-ben elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanyja gyermekért és annak hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat. Hallgass meg, kedves Mária Lágrindó hallgató, hogy milyen fontos ez. Ők érezték, hogy naponta buzgón imádkoznak a gyermekekért. Igen, ez a Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége, tehát 1987-ben alakult. A kis közösséghez mind több és több édesanyja csatlakozott. 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóhagyását. Lelki vezetők Lorenzo atya lett, Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. Az ima a világ más országába is eljutott és terjedt. Magyarországra Róna Gábor jezsuita atya hozta el, és 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport Gábor atya lelki vezetésével. Tehát mi a célja ennek a mozgalomnak? A gyermekek hitének erősítése, az anyák folyamatos vallási képzése és a közösségépítés. Rendszeres imaórák, találkozók és lelki gyakorlatok által. Kedves Mária Ádi hallgatók, szóval csodálatos ez a mozgalom, de annyira fontos látszik a Szentlélek különös működéséből, hogy ugyanakkor, miközben ez 87-ben indult, 95-ben, pár év múlva rá, Londonban is alakult egy anyák imái mozgalom, ez 1995 novemberében indult Angliában. Gyorsan elterjedt az egész világon, több mint 100 országban vannak kapcsolataik, és minden felekezet keresztény vezetőinek jóvágyását, támogatását és áldását élvezik. Ma már több ezer csoport működik világszerte. Két nagymama, Veronika és sógornője Sandra úgy érezték, hogy az Úr vezeti őket, hogy elindítsák az anyák imáját, és különleges módon imádkoznak a gyermekeikért. Tehát ez egy másik hatalmas mozgalom, amit az Úr hozott létre, a Szentlélek csodálatosan vezeti és irányítja az egész mozgalmat. Aztán van egy harmadik mozgalom, 25 éve ezelőtt, 2000 körül indult az Egyesült Államokban, Amerikában, dél-karolinai, kaliforniai iskolában. A tanárok együtt elkezdtek imádkozni a szülőkkel a gyermekekért. Aztán 2011-ben ez a legújabb mozgalom, ez a negyedik, kedves Mária Ádi hallgatók, ami tehát 2011-ben Brazíliába indult el. A mozgalmat Angela Abdol alapította Brazíliában, és jelenleg az anyák, akik imádkoznak gyermekét mozgalom, országos és nemzetközi koordinátora. 2014. májusában az anyák napja alkalmából ott Brazíliában egyre többen megismerték, ilyen gyönyörű mottókkal indult, anyák, akik imádkoznak gyermekeikért, az ima erre mindent megváltoztat című könyv jelent meg, és ez nagyon sok ember ez eljutott televíziós csatorna és könyv hatására. Számos csoport született Brazíliába. Itt hatalmas számok vannak, kedves Mária Rádió hallgatók. Ők magukról így vallanak, egy katolikus Mária mozgalom vagyunk, ami az imádságra, a közbenjárásra és a nevelésre épül. Alá szeleti szűzanyai Szent Mónika védnökség alatt az anyai szeretet és a mély vágy egyesít minket, a gyermekeinket Istenre bízzuk. Tehát hallottuk, hogy Angela Abdo alapította. Küldetésünk, hogy olyan anyák hálózatát hozzuk létre, akik az egyházban összegyűlnek, hogy imádkozzanak, gyermekek hitben növekedjenek és támogassák egymást. Több mint 150 ezer taggal csak Brazíliában az anyák, akik imádkoznak a gyermekeikért mozgalom, már elérte már Franciaországot, Németországot, Egyesült Államok, Latin-Amerika, Angola, Afrika, Portugália, Dél-Afrika, Ausztrália közösségeit, először spanyol, meg portugál nyelven, aztán angolul is, nagyon sokan belekapcsolódtak, szóval kedves már rádió hallgatók, azért vettem elő, hogy mondottam ezt a nagy témát, mert nemrég ünnepeltük Szent Mónikát, Szent Ágoston édesanyját,
és hát beszélnünk kell erről, mert ez nagyon fontos, ez az egész valóság. Én májusban hirdettem, hogy ezzel a mozgalommal, ami Angliából indult el, kapcsolatba kerültem, és hát több csoport is elindult ennek hatására több helyen is. Annyit kell tenni, hogy beírja valaki az internet édesanyák imái, és akkor egyenesen a magyarországi központtal kapcsolatba kerülhet, de nálam is vannak ilyen anyagok, gyönyörű kis imafüzetecskék, mert a szeretet, az imádság megváltoztatja a világot. Ebben hinni kell. Na most egy kicsit erről a mozgalomról szeretnék beszélni, tehát itt már több csoport is alakult a mondhatnánk az Egyház megyébe, Kolozsvártól Székelyföldig. Tehát az édesanyák imája 1995-ben kezdődött Angliában, amikor két nagymama, Veronika és sógornője Sandra az Úr által vezetve úgy érezték, hogy így módon kell imádkoznak gyermekeikért. Ez nagyon fontos, kedves Mária Adi hallgatók, amit említettem, hogy az Úr által vezérelve úgy érezték. Ott, ahol különös tevékenysége mutatkozik a Szentléleknek, ott kezd terjedni valami. Tehát hallottuk, hogy micsoda lendülettel terjedt ez a mozgalom is, miközben nem voltak tévéreklámok, nem voltak mindenféle újságreklámok, hanem csak kezdtek imádkozni. Na ott, ahol elkezdenek az édesanyák imádkozni, történik valami, és mennyire szükség lenne most, kedves Mária Rádió hallgatók, édesanyák, nagymamák, akik hallgatnak, sőt, édesapák is, mert van az édesapák imái mozgalom is, gyermekeikért, ott egy édesapa olyan jópofán jegyezte meg, hogy miközben elkezdtem imádkozni a gyermekemért, én tértem meg. És persze utána a gyermekekre is hatással volt. Tehát az Úr által vezérelve úgy érezték, hogy így módon kell imádkozzanak gyermekeikért, az imáltal megértették, hogy Jézus azt akarja, hogy az édesanyák gyermekeiket az ő gondviselésére bízzák, hogy így megszüntesse az édesanyák fájdalmát, és megáldja a gyermekeiket. Édesanyák fájdalmát, ami arról szól, és abból fakad, hogy látják, hogy gyermekeik eltávolodnak a hittől. Az édesanyák imája a világ több mint 128 országában elterjedt, sok szép ima meghallgatásban volt részük. Tehát emlékeznek, akik hallgatták, hogy május környékén, pünkös környéken a műsoraimat, itt több műsorban is beszéltem, erről is mondom, hogy vannak anyagok az én kezembe, úgyhogy érdemes nekifogni, és ráérezni arra, hogy mekkora szükség van arra, hogy az édesanyák kezdjen kimádkozni a gyermekeikét. És ide nem kell nagy dolog, ide azt mondja ez a két alapító, tehát sógornők, hogy ide két édesanyja kell csak, vagy egy nagymama, vagy nagymamák, vagy édesanyák, hát ők is édesanyák persze. Ahhoz, hogy egy csoport létrejön, így fejezik, elég két édesanyja, maximum azonban 8, hetente egyszer találkoznak, erős titoktartásuk van, amit az összejövetelen az édesanyák megosztanak egymással, az soha nem szabad kibeszélni. Ha az édesanyák megtanulnak megbízni egymásban, az imán és a megosztáson keresztül, akkor terhük könnyebbé válik. Ha csoportok alakítanak, kérjük lépjenek kapcsolatba a koordinátorral, a cím a könyvecske végén, örömmel üdvözöljük majd önöket, az édesanyák imájában tanácsainkkal segítünk, és rendszeresen elküldjük a hírlevelünket. Tehát édesanyák imái, ez a címe az egész mozgalomnak, és hát itt most az országban nincsen, románul sincsen még jelen ez a mozgalom. Most így pünkösd óta kezd terjedni, és hát én nagyon ajánlom, mert csodaszép dologról van szó. Tehát édesanyák érezzenek rá, hogy kezdenek el imádkozni a gyermekeikért. Az angliai alapítók olyan szép levéllel fordulnak az édesanyákhoz. Hallgassunk meg egy ilyent. Kedves barátom, örömömre szolgál, ha bemutathatom az édesanyák imái hátterét, mert azoknak az édesanyáknak az ima csoportja, akik szeretnének együtt imádkozni gyermekeikért és unokáikért, és minden lelki édesanyáért is.
Sok évvel ezelőtt sógornőm Szándra és én egyre növekvő szükségét éreztük annak, hogy odaadóbban imádkozzunk gyermekeinkért, és így szálljunk szembe az őket veszélyeztető gondokkal. Szándra éjszaka ezekre a szavakra ébredt, imádkozza gyermekeidért. És ez két alkalommal is megtörtént, olvastam a Maranatha kiadása megjelent, mit teszünk gyermekeinknek, című könyvecskét, mely teli van gyermekeinket fenyegető veszélyek statisztikáival és bizonyítékaival, és tudtam, hogy az egyedüli válasz az imádság. Tehát itt, kedves Mária rádió hallgatók, arról szól, hogy rádöbbentek arra, hogy mi minden van, ami veszélyezteti a gyermekek lelki életét. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk. Aztán másik három édesanyával találkoztunk, és olyan formában kezdtünk el imádkozni, ahogyan az édesanyák imái imacsoport szerte a világon ma is imádkozza. A felkészülési idő alatt, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezesse minket és őrizze meg a helyesúton, kinyitottam a Szentírást azon az oldalon, a Jeremiás könyve 31. fejezetének 16-17 verse volt. Ha az egész Szentírást átböngésztem volna, akkor sem találhattam volna jobb részt. Halljuk a Szentírás idézetet. Ezt mondja az Úr, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra, visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Eddig az idézet éreztem, hogy az Úr már az elején a lelkemre kötötte, hogy ő a főnök, mi pedig a titkárnői vagyunk. Ő fog vezetni minket, megnyit minden ajtót, és elhozza hozzánk az embereket. És így is történt gyakran a legvalószínűtlebb körülmények között. Nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy imádkozzunk és figyelve bízzunk. Csodálatos megkönnyelőbbülés volt, hogy éreztük, hogy ő, Isten megszabadít minket terhünktől és erőfeszítéseinktől, biztosan vezet minden útunkon. Ez az imacsoport bár 1995. novemberében jött létre, szerte a világon sok-sok országban elterjedt. Mindez annak ellenére, hogy semmilyen módon nem reklámoztuk, és csak akkor beszéltünk az édesanyák imáiról, ha meghívtak minket. Olyan sok áldás áradt ránk az édesanyánk imáin keresztül, sok gyermek visszatért a hithez, munkát és lakást találtak, a gyermekek hosszú évek távolléte után hazajöttek. Nemrég hallottunk egy édesanyáról, aki miután az első ima összejövetelén imádkozott, egy héttel később kibékült a lányával, akit már 7 éve nem is látott. És csak egy példa sok közül ez. Hallottunk azon kívül a gyermekek egészségének javulásáról, sokan leszoktak a drogokról, kisbabák születtek, számos vetélés után is számos kapcsolat rendeződött. Kedves Máriádi hallgatók, micsoda csodálatos hatásai vannak az imának, úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy saját körében, saját helységében hozza létre, tehát édesanyák imái, ennyit kell beírni, és ott a magyarországi kapcsolat, tehát én is tudok ebben segíteni, de hát egyenesen is fel lehet venni a kapcsolatot. Amikor májusban beszéltem erről, akkor egy kolozsvári édesanyja rögtön leírta ezt a címet, ennyit csak édesanyák imái, felvette a kapcsolatot a magyarországi főszervezőkkel, és már így indult is a csoportjuk. Tehát az Úr teljesíti ígéretét, kérjetek és kaptok, mondta Jézus. Az édesanyák azokról az áldásokról is beszámoltak, melyekben ők maguk részesültek, ahogyan más édesanyákkal imádkoztak. Oly nagy áldás számukra, hogy fájdalmukat keresztény, bizalmas módon oszthatják meg egymással, és heti összejövetelik által nagy szeretet és részvét alakul ki köztük. Összejövetelinken egy kis kosarat helyezünk az asztalra a kereszt lábához, ebbe tesszük bele egyesület gyermekeink nevét, miközben imádkozunk, kifejezve ezzel a gyermekeinket az Úr gondviselésére bízzuk. Ez gyakran egy csodálatos, gyógyító pillanat, amikor felfedezzük, hogy ő elveszi a gondjainkat. A csoportjaink általában kicsik,
2-8 édesanyja részvételével. Ez az ajánlatos létszám, mert itt tudnak nagyon személyesen beszélgetni, és egymáshoz fordulva imádkozni. Kérdeztek minket az egyedülálló és a házas ám gyermektelen nőkkel kapcsolatban. Szívesen látunk minden nőt, aki imádkozni szeretne a gyermekekért. Sok szerzetes nővér is csatlakozik imáinkhoz. Kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, hogy édesanyánk imái csoportot hozzanak létre, hogy mielőbb elkezdenék, előkészületként egy hónapot imádkozzanak, kérve az Urat, hogy vezessen hozzájuk másokat is. Tehát kedves Máriári hallgatók, azt mondja itt az alapító nőm, hogy megkér minden édesanyát, hogy kezdjen imádkozni, ha egyedül, otthon, hogy körülötte egy csoport jöjjön létre, mert akkor Isten vezet oda olyan édesanyákat, akik együtt tud majd imádkozni. Milyen szép, kedves Máriári hallgatók, azt szeretném, hogyha ezek által úgy felrobbanna az egész egyház megyénk, és nagyon sok ilyen csoport alakulna, hisz annyira szükség van arra, hogy az édesanyák elkezdenek imádkozni a gyermekeikért. Ha katolikusok, akkor a Szent Családról szóval emlékedő imát javasoljuk, az örvendetes Józsefhöz, a harmadik örvendetes titkával. Tehát, hogy imádkoznak azért, hogy induljon el. Tehát, kedves Máriári hallgatók, imádkozzunk, kezdjük imádkozni, mindenki ott, ahol van, saját családjában, merjen úgy imádkozni, Isten, mekkora szükség van erre, küldjél társakat, akikkel ezt imádkozhassuk. Csodálatos vigasztalást számunkra az adott, hogy az édesanyák imái tagjai lehetünk, különösen, ha tudjuk, hogy az ima által számos édesanyja egyesülünk a világon, és ők is imádkoznak a mi gyermekeinkért. Akkor is mondtam a nyár elején, hogy külön a mi országunkért imádkoznak valahol a nagyvilágban, mert olyan különös volt, hogy ebben az országban még nem indult el egészen májusig ez a mozgalom, és akkor én nagyon csodálatos módon bekerült ide ez a mozgalom, és nagyon szeretnénk, hogyha egyre nagyobb és nagyobb lendületet venne, mert nagy szükség van arra, hogy a gyermekeket imádkoznak az édesanyák, és hallottuk az előbb, hogy miközben a gyermekeket imádkoznak, ők maguk is megtérnek, férfiak is, nők is. A férfiak külön keresztműveik. Csodálatos vigasztalás számunkra, hogy nagyon sokan imádkoznak, és ebben az imában egyesülünk a világon nagyon sok édesanyával, akik imádkoznak miértünk is. Ezeket a szokat hiszem, hogy az imádság által kaptam. Tehát ezek a kedves hölgyek, akik ezt a mozgalmat megalapították, tehát a Szentlélek általuk megalapította a mozgalmat, érezték, hogy kapnak ilyen üzeneteket a Szentlélektől, és erre építették fel az egész ima füzetüket. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelídséget és jóságot, legyünk hálásak, hogy ne vagyunk magunkra hagyva, hanem csak ideiglenes védelmezői vagyunk a gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti a gyermekeket, mint mi magunk, meg akarja védeni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Jaj, milyen szép ez! Meg akarja védeni Jézus a gyermekeket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Csak a mi kérésünkre lép közbe, azt akarja, hogy közben járjunk, kértjük, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért. Amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkozzunk azon, hogy mi Jézus akarata velük, kérnünk kell, hogy megértsük az ő terveit velük, és azt, hogy nem a mi akaratunk teljesüljön. Még sok szép dolgot írnak, rendelkezésre áll ez a könyvecske, összejöveteleinket ez segíti, ha szeretnénk megkapni a könyvecskét, kérjenek. Lépjenek kapcsolatba velünk, szeretettel Jézusban, Veronika. Tehát édesanyák imái, ez a címe, és így lehet érdeklődni. Kedves Máriári hallgatók, ilyen gyorsan elrepült a műsoridőnk, köszönjük szépen, hogy meghallgattak, tehát kezdjünk apostolkodni, imádkozzunk egyénileg is, hogy alakuljanak ilyen csoportok, és akkor hát, aki úgy érzi, hogy Szűzanya meghívta Medjugorjéba, azt szeretettel várjuk, hallottuk a híradást, amit a
az elején bemondtam, hogy október 19-25 között van egy Medjugorje zarándoklat, Marikánál kell jelentkezni, akkor várjuk szeretettel a kedves zarándoktársakat. Műsorunk végéhez érkeztünk, ő is nagyja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsi Szent Györgyi stúdióból jelenkezek. Dicsértessék Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Üdvözöllek, Isten hozott!
2: Köszöntök én is minden kedves rádió hallgatót.
1: Kedves Kinga, első kérdésem az, hogy mikor volt életedben első olyan esemény, vagy megtapasztalás, amikor úgy láttad, hogy Isten élő valóság?
2: Az akkor, amikor először vettem részt a szilveszteri vérosztáson.
1: Voltál-e konfirmálva?
2: Igen.
1: Ott volt-e megtapasztalásod?
2: Akkoriban még nem.
1: Sajnos. Nem volt. Jó, ez van. Hogy kerültél a szilveszteri vérosztásra?
2: Hát akkoriban még volt egy aktív zenekarom, és szilveszter napján ők azt mondták, hogy felhívtak, nincs rám szükség aznap este zenélésre.
1: Jaj! És hát egy szilveszteri bulitól egyszerűen így eltávolítottak.
2: Igen.
1: Nem semmi.
2: Amit természetesen nem fogadtam akkor a legjobban. Duzzogtam is eleget, de én már akkoriban járogattam keddenként találkozókra, de ez ilyen járogatás volt, tehát egy kedden mentem, és lehet hármat nem.
1: Értem, tehát nem vetted
2: omhon. Eszembe jutott, hogy mondta a kedves ismerőseim, hogy ők részt fognak venni szilveszteri vírasztáson, és így a nap végére, mire nagyjából kiduzzogtam magam, gondoltam felhívom, hogy végül is mennek-e, és csak ez lehet egy méltó zárása az évnek. Felhívtam, mondta a kis, hogy persze, elvisznek. Emlékszem, nem tudom soha elfelejteni azt a pillanatot, amikor beléptem a terembe, akkor az altemplomba egy olyan béke töltött el, és egy olyan isteni jelenlét, amit szerintem soha nem is tudok elfelejteni. Minden lehult, minden harag, minden neheztelés, és akkor vált számomra teljesen tisztában az, hogy na itt a világi zenélés is befejeződött.
1: Bocsáss meg, de egy ilyen szilveszteri virasztás azért nem éppen a világihoz hasonlít, tehát itt nincsenek kínálmációk, nincsenek csak imádság van. Ugye amikor meghívtak, vagy úgy döntöttél, nem volt kérdés benned, hogy azért most már elmenjek egy ilyenre, nem menjek, kibírom-e, hogy mint?
2: Érdekes volt, mert szilveszter napján egyedül voltam itthon. És így gondolkodtam, hogy egyedül az milyen. Azért akkoriból voltam, megnézném, hogy ott mi van. Emlékszem, már ott is hallottam, mondták, hogy ez egy igazán jó buli. Ilyen buliba még nem igazán vesz részt az ember. Gondoltam magamban, ó, persze. És ott maradtunk reggelig, na akkor volt az. Emlékszem, szerrán meg tetszett kérdezni mindenkit, hogy milyen üzenet van a szívecskékben, meg hogy ki mit tapasztalt meg.
1: Igen, a befejező részben, igen.
2: Akkor mondtam azt, és mai nap is ezt tudom mondani, hogy az volt a legjobb buli, amin részt vettem. A dicsőítésekkel már akkor nagyon tetszett, az éjféli mise, az imádságok megragadott.
1: Tehát fiatalként és énekesként több szilveszteri ilyen vettél részt, ugye egy szilveszteri bulin, és azt mondta, ez ugye ez a kajamentes úgy jobb volt?
2: Jobb. Igen.
1: Gondolom nem azért, mert nem kaptál gyomorgörcset ott, vagy nem csemeltél
2: nem.
1: Meg.
2: Békésebb volt, nyugodtabb volt, felemelőbb, igen.
1: Igen? De mit szóltak otthonnal, hogy ide mész most nem énekelni? Nem szórakoztatni?
2: Anyukám ő örült, mivel ő is jár, és jár mai napig találkozókra. A család többi tagja az úgy elképett, és pontosan ezen is, hogy de mit lehet csinálni ott reggelig. Biztos, hogy másfele megyek, csak mondom, hogy oda. Aztán mondtam, hogy nem, itt egészen más dolgok történtek, és így volt az, hogy bár a tavain nem vettem részt, de utána még voltam kétszer.
1: Akkor meg voltál elégedve a virasztással?
2: Abszolút meg.
1: Igen. Mondtad, hogy zenekarod volt, énekes voltál egy világi zenekarba. Azok úgy egyszerűen megköszönték a jelenlétedet. Tudom, hogy valamikor belekapcsolódtál, hogy itt is énekeljél, az hogy jött össze?
2: Érdekes volt, ahogy a gondviselés már akkor működött, mert ez szilveszterkor megtörtént, hogy na, rám nincs szükség, de elsőjén már hívtak, hogy de aztán lesz egy zenélés, és nem csatlakoznék, mondtam, hogy nem. Én ezt így befejeztem, viszont azt nem tudtam még, hogy mi következik, csak azt, hogy ebben én már akarok részt venni.
1: És ennyire kategorikus voltál egy ilyen lehetőséggel, mert azért sokan vágyodnak, hogy na, akkor fellépjenek meg minden. Ilyen komolyan eldöntetted, hogy befejezett a világi zenélés?
2: Igen, mert voltak még megtapasztalásaim, mivel vettem részt versenyeken is, elkezdtem a megyébe, az országba egyedül is, zenekarral is, akkor külföldön is a tehetségkutatókat, és érdekes dolgokat tapasztaltam meg, ami nem az én világom, és teljesen mást akarnak az emberre erőltetni, egy más képet kialakítani róla, megmondani, hogy mit csináljon, és akkor érkezett el az a pont, amikor biztos voltam benne, hogy én ezt befejeztem. Ennyi elég volt.
1: Értem, tehát mélyebben bele felismerted a világi dolgoknak a hátterét. Nem az, ami látszik, és ami tetsző, ami csillog-villog, hanem van ennek bizonyos háttere is.
2: Van.
1: Igen, és akkor hogy kerültél, meggondolom, nem azt mondtad, hogy na, én most már jöttem énekelni, vagy ilyen az, hanem...
2: Megvolt az a szilveszteri virasztás, és januárban indult a Szentlélek szeminárium, ahova én is beiratkoztam, Szent Györgyön, és hát újra gondviselés, legalábbis én annak nevezem, kis csoportokba vagyunk osztva, és én pont a zenész kollégával, Sonka Lórival kerültem egy csoportba.
1: Igen.
2: Ő ismert engem, és már ugye a második, harmadik hétfőkön mondta, hogy nem érdekelne a dicsőítés dolog, de egyértelműen jaj, nem, hagyjál, hát én most fejeztem be a világit, nem foglalkozok én ilyesmivel, és szerintem 9 hétből, mivel annyit tart a szeminárium, szerintem biztos vagy 4 héten, ahogy mindig mondta, hogy de gyere, na, már jó lenne, szükség lenne rád, elmondom, hogy ne alagudj, de nem. Aztán elérkezett egy első pénteki virasztás. Azt hiszem február lehetett, mintha igen. Amikor ő írt volt nekem, hogy légy szíves, hozod a mikrofonod, már ma éjszaka énekelni fogsz. És mondtam, hogy én biztos, hogy nem. De igen, na hozzad, gondoltam, aha, jó, viszem. De nem vittem. És... megérkeztünk az altámplomba, akkor is mondta, énekelni fogsz ma éjszaka, mondom, aha, igen. És amikor elérkezett így a dicsőítés a javából már hajnali 5-kor, akkor mutat egy mikrofont, hogy na most gyere ide. De én akkor is azt mondtam, hogy nem megyek.
1: Bocsáss meg, de meg kell szakítsak. Mitől volt ez a, ha már megtapasztaltad a szilveszteri virasztást, megtapasztaltad a szemináriumon való kegyelmeket, miért volt ez az ellenállás, hogy nem akartál énekelni? És elszakadtál a világitól, ugye?
2: Ahogy még lehet, hogy friss volt az egész, azok a csalódások, holott voltak jó megtapasztalások is, de azért inkább több volt a rossz, így nem akartam újból belemenni valamiben, mert nem tudtam, hogy mit rejteget, hát egy zenekar, itt is újra... stb.
1: Értem, tehát óvatosságból csináltad.
2: Tessék?
1: Óvatosságból csináltad.
2: Igen, amúgy igen.
1: Az nem rossz az óvatosság, csak akkor, nagyon legyen félelemben.
2: Akkor volt az, hogy intett, hogy menjek oda, és én valahogy úgy emlékszem vissza, hogy mintha egy ilyen láthatatlan erő taszított volna oda, de arra is emlékszem, hogy akkor akartam már, ismertem az énekeket nagyjából, és akartam is énekelni, de nagyon megszorította valami a fejem, a nyakam, hogy ne tudjak, de Már akkor az volt, de igen, de azért is ma belemerültem, és aztán így lett a dicsőítés reggelig.
1: És hogy volt az első énekekkel, hogy érezted, hogy szabadon tudtad engedni a hangodat, vagy úgy óvatoskodtál? Vagy...
2: Eleinte lehet, hogy nem tudtam még.
1: Névén, hogy egy női hang is megjelent, kaptam egy pár telefon, már most elmondom neked másnap, hogy ki volt az a hölgy, aki reggelibe énekelt? Én nem tudom. Mert láttam, hogy ott kezdtél énekelni, mondtam, jó, az aztán Lori rendező tudja, mi van, és akkor, mert sok mindent nem tudtam rólad. És akkor utána mi lett a virasztás után?
2: Igazából utána az volt bennem, mert én is kaptam azután is még, hogy jaj, hát nem tudták páron, hogy én éneklek, szép volt, vagy csak keddi találkozó volt is. Mondták, hogy jó volt, tetszett, de bennem az volt, hogy jó, örülök ennek, de ebben vajon van-e valami több, mint az, hogy szépen éneklés, mert az, akinek van egy adott tehetsége, és egy kicsit képzés a hangját, az szépen énekel. Van-e valami, ami nem a magamutogatás, nem én vagyok, nem rólam szól.
1: Nem a sztár jellemét hozza felszínre.
2: Pontosan. És emlékszem, elkezdtem imádkozni, és csendes szentségi imámáson is ez jött fel, hogy Uram, van-e ebbe több? És nekem ez jött, hogy ajánljon fel ugye ezeket a dicsőítéseket, hogy találjon meg a szükségben lévőt. És hát már akkor kedden jöttek visszajelzések, megtapasztalások, és hát hála legyen az Istennek, hogy azután is elmondják, hogy miket tapasztalnak meg, ami több, mint egy szép éneklés, hanem valahogy én is eszköz lehetek, és Isten általam is meg tud nyilvánulni. Ez a lényeg most már számomra, nem a
1: sztársága.
2: Nem.
1: Hanem hogy lélekből énekeljél.
2: Igen.
1: Mit szóltak a régi barátikra, a régi zenekar? Találkoztál-e még velük? Mondtad-e, hogy mi történt veled? Hogy...
2: Én már akkoriban is mondogattam nekük, járogattam, amint mondtam keddenként. Mondták, hogy jó, de ami a régi baráti társaságot illeti, nagyon sokan lemaradtak, amit én nem is bánok, mert érkeztek újak, és ezt is kértem, ezt is kérem, hogy találjanak meg a krisztusiak, és a megfelelő emberek most már, akik az életem részeik kell legyenek, ők is azok kellett legyenek, de csak addig a pontig szerintem.
1: Igen, van ilyen, van, amikor az ember ugye valahol el akar jutni, akkor talán megy busszal, alkalmival, taxival, vonattal. De ennek megvan a maga szerepe az ott szakaszon. De próbáltak-e lebeszélni, vagy visszahívni utólag a zenekarba?
2: Nem. Istennek hála, hogy kijelentettem akkor, hogy ez részemről ennyi, akkor még aznap igen, hogy de gondold meg, de így, de úgy, de nem, mondtam, hogy nem. És aztán ennyi volt.
1: Nagyon határozott vagy.
2: Igen.
1: Többször láttam, hogy részt veszel egy csendes szentségimádáson.
2: Igen.
1: Azt is tudom, hogy kitartassza a felekezeted mellette, te református vagy. Hogyan tudod beiktatni a szentségimádásba a református mi voltodat, vagy fordítva?
2: Igazából a szentségimádás számomra az élő találkozás Jézussal. És úgy vagyok vele, hogy oda megyek, ahol több lehetőségem van találkozni vele, mivel igen, nálunk reformátusoknál csak vasárnap van egy istentisztelet, és annyi a hétre.
1: Tehát akkor te nem azt szerint válogatsz, amit mondnak, amit csinálnak az emberek, hanem amire a lélek vonz.
2: Igen, és a megtapasztalásaim alapján is folytatom azt, amit elkezdtem, mert ezt el tudom mondani most is, hogy a csendes szentségimádás is a rengeteget ad, tehát egy olyan szintű megnyílást akkor és bizonyos dolgokra rádöbbenést, ami hihetetlen.
1: Igen, akinek nyitott a lelke, azok mind ugyan tudnak táplálkozni, a többiek azt sajnos nem értik. Tennem is már kérdezték különböző felekezetek, hogy mit jelent az emétve? Hát ott nincs semmi. Tehát így. Viszont akinek nyitott a lelke, az valóban úgy Isten be tud avatkozni sugallatokon keresztül, érzéseken keresztül, meg minden. Megtapasztalhassa azt a valóságot, amelyben Jézus jelen van az oltári szentségben. Nem volt-e nehéz, vagy hogy akadtál erre rá? Mivel nincsen benne a keresztény nevelésedben?
2: Emlékszem, igazából a keddi találkozókon hallottam, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy keddi csendes szentség imádás. 5 órától a Krisztus Király templomos. Igazából...
1: Igen, ez úgy, bocsáss meg, ez ugye hivatalosan van 5 órától, de általában 4 órától kezdődik.
2: 4 órától, rendben. Ott már annyira nem húztam úgymond vissza magam, hogy na vajon menjek, nem menjek. Ahogy ezt hallottam rá a következőket, de már el is mentem, és épp így most, ahogy gondolkodom, már lát el is telt egy olyan 1,5 év biztos, hogy minden kedden részt veszek. És az olyan szépen kapcsolódik össze, hogy először van egy csendes szentségimádás, utána pedig kezdődik a
1: találkozó
2: a Szent József plébánián.
1: Igen. Nem a felekezetet beliek nem érdeklődtek, vagy nem kötöttek bele, hogy azért mégis, nem tudom, az katolikus szokás, vagy ehhez hasonló, vagy ilyesmi?
2: De igen, kaptam.
1: De ez normális, bocsáss meg, tehát ez... Persze, meg az ember nem tudja, és megkérdezi.
2: Kaptam, viszont valahogy, ahogy egyértelműen azt mondtam, hogy én oda megyek, mert több lehetőségem van, és szeretnék Jézussal találkozni, azt megértették. Ugyanezt mondtam nekük is, hogy itt csak egyszer tudok menni vasárnap, és vonz. Plusz, hogy lehetőség adódott dicsőíteni is ott, itt pedig nem.
1: Vált-e értékesebb egy Isten tisztelet, amióta teszem fel, elvégezted a szemináriumot, amióta jársz találkozókra, amióta jársz szentségimádásra? Vettél ilyen észre, hogy másabb az Isten tisztelet?
2: Igen, sokkal jobban meg tud ragadni egy bizonyos igen hirdetés, és az énekek is főleg. Emlékszem az elején még úgy mondtam, hogy hát nem is ismerem a református énekeket, de viszont annyira szépek azok is. És tényleg az ige hirdetések azok, amik most már másképp érintenek meg, mint mondjuk régen. Na jó, de azt is el kell mondjam én is, hogy azért régen én nem nagyon jártam templomba, mondjuk ezelőtt még 15 évvel.
1: Igen. Tehát én tisztességes református voltál, aki hagyja, azért nem egy templom, vagy legyen másnak is helye?
2: Valahogy úgy volt, igen.
1: És akkor mégis hogy nyíltál így meg?
2: Hát...
1: Már nem az éneklésre értem, hanem a lelkileg, hogy megnyíltál ennyi, elég mély kegyelmekre, vagy vettem észre.
2: Igen, szerintem, ahogy elindultam a világi zene vonalon, és ott volt elég sok csalódás, én szerintem úgy, utána, hogy abból nem kérek, de azon kívül kell legyen valami más, vagyis valaki más, mert addig sajnos nem volt az Isten bevonva oda.
1: Nem részesültél a vallásos nevelésbe?
2: Nem.
1: Nem értem. És utána, amikor így fontosnak tartottad, hogy részt vegyél egy csendes szentségimádáson, találkozom meg minden, nem mondták, hogy át vagy egy kicsit testvalló túlsó felére, vagy vigyázz, mert bajba kerülsz, vagy ehhez hasonlók, elszektársadsz, vagy mint tudom én?
2: De igen, erre is kaptam, és még mai napig is, hogy most mi van, akkor bérletet váltottam oda, mondtam, hogy igen, a mennyeit remélhetőleg. Aztán ezzel vége.
1: Mikor az első megjegyzéseket tették, az hogy tudtad fogadni?
2: Az első megjegyzések lehet, hogy egy kicsit úgy nehezen érintettek, de már volt megtapasztalás, és nem tudtak hatással lenni rám. Most pedig aztán ugyan nem, hála Istennek nem foglalkozom.
1: Igen, hogy az ember hitben megerősödik, akkor már a hiába valósággal nem törődik.
2: Nem.
1: Sajnos sok embernek ez hozza a békétlenséget az életébe, hogy a hiába valóságokat úgy felfújja, nagyját teszi, úgy fontosságot ad neki, elmélkedik rajta, gondolkodik. eszi magát, meg ehhez hasonlók, és elég sok kellemetlensége van az embernek. Ugye azt mondja Jézus, ha az ember fiát és szabadá, valóban szabadok lesztek. És az azt jelenti, hogy minél többet Isten igazságával foglalkozok, annál kevesebb lehetősége van a hiába valóságnak, hogy befolyásoljon. Úgy mennyivel váltál szabadabb, amióta ugye erre az útra tértél, amióta Istent megismertett közelségébe kerültél?
2: Lehet, hogy még nem teljes, de változás az beindult, és az szerintem van, aztán nem tudom. Valahogy úgy gondolom én, hogy nem ment, és lehet, hogy még most is azért nem tudtam teljesen szabad lenni, mivel eléggé úgymond kőszívű voltam régebb, tehát hogy nem voltam nyitott az Isten felett sok.
1: De amúgy is az zárkozott természetének ismertelek, amikor legelőször megláttalak.
2: Igen, én általában így belül élem meg a dolgokat, tehát tényleg, lehet a csendes szentségi imádás is azért jön be jobban, tehát így a csendes jelenlét.
1: Sőt, hogy amikor mondták, hogy a zenekarral énekeltél, akkor néztem, hogy hát azért egy furcsa neki vajon ennek a hölgynek, hogy ilyen zárkodott természet, akkor énekel zenekarral, meg az hogy egyeztetett?
2: Igen, és ráadásul mulatos is volt. Tehát már ott kezdődtek a gondok, hogy ott azért kellett volna szerepelni, és ott táncikálni, meg minden, amitől óckodtam, és ezért sem bánom, hogy véget ér, de ezek mellett még sok más, ami nem Istentől való, szerintem.
1: Igen, mert akárhogy nézzük, akár milyen formában, ugye a világi zene az világi zene.
2: Persze.
1: Na, ennek is megvan a helye és a módja, hogy csináljuk, mit engedünk meg, és mit nem, hogy mennyire befolyáson a világ szelleme, mert azért vannak ilyenkor olyan kilépések a normalitásból, nem arról van szó, hogy meg kell vetni a világi zenét, vagy ne fogadjuk el, vagy nem tudom miféle.
2: Csak az, hogy mit fogadunk el ezáltal, mert általában éjszaka történnek ezek. Akkor például a világi zenénél, mikor versenyre is mentem, ott aláírattak egy szerződést. Onnantól kezdve az embernek már nem lehet egy szava sem, azt kell csinálni, úgy kell öltözködni, azt kell énekelni, amit ők mondanak. Tehát ha én visszagondolok arra az időszakra, akkor csak hálás tudok lenni a nemekre és a csalódásokra. Mert ha az a világ beszippancson, akkor nem tudom, hogy most hol lennék, vagy hogy lennék-e egyáltalán.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és az van az ajánlom, hogy most közösen imádkozzunk azokért, akik úgymond a világ szelleme, és ugyan között úgy lebegnek, instabilak, vagy reményt vesztettek, vagy ehhez hasonlóak, hogy rátaláljanak arra, aki szabadá tudja tenni őket. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk testvéremmel. Kérve kérünk Jézus nevén, jöjj segítségére, Uram, mindazoknak, akik még nem találtak rád, akik a világ mullandóságában még többet látnak, mint a te mennyei valóságodban. Ne rótd fel az emberi gyengeségeket, hanem világosíts meg az ő lelküket, Uram, hogy meglássák azt a dicsőséget, amelyben te nyilvánultál meg, azáltal már föltámadtál és győzelmet adtál a halál felett, hogy minden reményvesztett, aki a világ szellemétől elsüllyedt, az új reményre ébredjen, belédvetett hitre és örök üdvösségre. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és kísérd mindezen testvéreinket. Testvérem, ez hasonlóan a te győzelmedre az életükbe. Jézus nevében, ámen.
2: Amen.
1: Én köszönöm szépen az ide szánt idézést, és a Jóisten áldása kísérje a te szolgáltadat továbbra is az ő dicsőségének fényében teljességre.
2: Köszönöm szépen, békesség Istentől.
1: Békesség Istentől. Ezzel búcsúzom is, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rád önkéntes, a Sepsi Szent György stúdióban jelentkeztem.

Kedves hallgatóink, a délelőtt további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára Tibor atyát hallhatják a napindítóval, 8 óra 35 perctől Veled megyek lelki olvasmány. 8 óra 40 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 9 órától reggeli csendesség. 9 óra 10 perctől az Édesanyák védelmében Tamás József atya műsora, 9 óra 30 perctől fogadjuk az ima szándékaikat, 9 óra 45 perctől pedig rózsafűzért imádkozunk a csíksomlyói kegytemplomból, majd 10 óra 30 perctől onnan közvetítjük a szentmisét. A szentmise után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 12 órakor megszólalnak a harangok, az órangyalát imádkozzuk közösen, 12 óra 10 perctől Mátra Verebély Szentkúti beszélgetések. 13 órától az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya gondolatai, 13 óra 30 perctől ima a békéért, 13 óra 40 perckor pedig a zenés köszöntő veszi majd kezdetét, annak a végén, ha

Fájt a kimondott szó. A szívem tőle sebzett. Hogy tehetted ezt meg? Mondd, miért tetted ezt meg? Tudtad, hogy nem igaz, csak akartad, hogy fájjon, hogy szíven találjon, gyilkosommá váljon. Fájt a kimondott szó. Bántani akartál, s nagyobbat ütöttél egy lesújtó karnál, aztán elfordultál és faképnél hagytál, a lelkembe martál, majd távol maradtál. Fájt a kimondott szó, s nem vonhatod vissza. Lelkem a fájdalmat, mint mérget beissza. Bánat betegít meg, hasogatja szívem, rám rakott terhedet, oly nehéz már vinnem. Fájt a kimondott szó. Gondold meg máskor, mielőtt másokat megbántasz és megalázol. Gondolkozz, mielőtt kimondott szavadat. Ne építs szavakból elválasztó falat. Mert a kimondott szó nem gyógyul be könnyen. A seb soká vérzik, s nem szárad fel könnyen. Persze, megbocsátok, de tüskéd itt marad. Kérlek, gondold végig, hogy ne bántson szavad.

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat a neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen, áhítattal végezzem és meghallgatásra méltó legyek, isteni fölséget színe előtt, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Urat, akinek háza népe és kezének nyája vagyunk, jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Sápad, eloszlik köde már az éjnek, pirkad a hajnal, rózsaszínű fénykél, forduljunk buzgón a világ urához, hangos imánkkal.
1: Hogy mindnyájunkon könyörüljön Isten, aggodalmunkat szent keze elűzze, s jó atyánk lévén tegye, hogy bejussunk égi hazánkba.
0: Adja meg mindezt az isteni fölség, az Atya Isten s örök egyszülöttje, és a Szentlélek, akit áld az ének, mind e világon. Amen. Amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket.
0: Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket.
1: Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket.
0: Az Úrhoz pohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett.
1: Velem van az én Uram, Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem?
0: Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem.
1: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni.
0: Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni.
1: Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket.
1: Körülvettek, mint a mérajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket.
0: Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített.
1: Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm.
0: Öröm újongástól és énektől hangosak az igazak sátrai.
1: Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat.
0: nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.
1: Megfenyített az Úr, és megpróbált, de nem adott halálra engem.
0: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat.
1: Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta.
0: Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítom.
1: A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve.
0: Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk.
0: Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet!
1: Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket.
0: Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lombos ágakkal, egészen az oltár szarváig.
1: Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké szeret minket. Alleluja.
1: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké.
1: Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökké.
0: Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké.
1: Áldja az Urat, az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Áldja az Urat, az Úr minden műve. Alleluja. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja. Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton.
1: Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek, mert nagysága végtelen.
0: Dicsérjétek őt harson a szóval. Dicsérjétek lanttal, citerával.
1: Dicsérjétek dobbal és körtánccal. Dicsérjétek citerával és fuvolával.
0: Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Minden lélek az Urat dicsérje. Alleluja.
1: Ne felejtsd, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid sarja, feltámadt a halálból. Igaz kijelentés ez. Ha meghalunk vele, majd élünk is vele. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
0: Elbeszéljük csodatetteidet,
1: és nevedet szólítjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk.
2: Mennyei Atyátok, bocsánatban részesít titeket, ha szívből megbocsátotok testvéreiteknek.
0: Áldott az Úr Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mennyei Atyátok, bocsánatban részesít titeket, ha szívből megbocsátotok testvéreiteknek.
0: Szívből zengjünk dicséretet a hatalmas és jóságos Istennek, aki szeret bennünket és tudja, mire van szükségünk.
1: Téged dicsérünk, Urunk, és te benned van bizodalmunk.
0: Mindenható Isten, világmindenség királya, áldunk téged, aki minden érdemünk nélkül és bűneink ellenére is meghívtál minket.
1: Hogy megismerjük igazságodat, és felségednek szolgáljunk.
0: Istenünk, te úgy akartad, hogy nyitva legyen előttünk az irgalom ajtaja.
1: Add, hogy soha se tévedjünk le az élet útjáról.
0: Add, hogy akik szeretett fiat feltámadását ünnepeljük,
1: ezt a napot lelki örömben tölthessük el.
0: Add meg, Urunk, híveidnek az imádság és a dicséret lelkét,
1: hogy mindig mindenért hálát adjunk neked.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

tisztuljon meg lelkem a rossz gondolattól, haragtól, bánattól, fájó pillanattól. Elengedem mindent, aztán megbocsátok, hisz a rossz gondolat az egy visszatérő átok. Amikor haragszom, önmagam mérgezem, nem is értem akkor, hogy ezt miért teszem. Leülök hát csendben, aztán képzeletben egy kis tüzet rakok, s ráöntök haragot, bosszút, mérget, átkot, elégetem. Aztán mindent megbocsátok. Megtisztul a lelkem, a nyugalom árad. Holnap csodás dolgok, új esélyek várnak. Szeretetem öntöm erre a világra, hisz erre van szükség. Ne legyenek tüskék, sem az én lelkemben, sem mások szívében. Hadd élhessünk szépen egymás közelében. Megtisztul a lelkem, és könnyebbé válik. Harag bűvös máza lelkemről lemállik.

Aranyosi Ervin megbocsátó mantra. Mindenkinek megbocsátok, nincs bennem félelem. Elengedem, ami bántott. Megtisztítom életem. Mindenkinek megbocsátok, nincs bennem félelem. Haragommal már nem ártok. Önmagam nem mérgezem. Megbocsátok önmagamnak, jót akarok, csak tudom. Minden perccel jobbá válok, és megyek tovább az úton. Magamnak is megbocsátok. Elengedem, ami bánt. Tetteimből is tanultam, és kihajtom a hibát. Más haragja nem bánt engem, nem a lelkem mérgezi. Az ő dolga, hogy megtudja, miért gondolja, miért teszi. Mindenkinek megbocsátok. Világommal jót teszek. Nem bánt sértés, nem bánt átok. Napról napra jobb leszek.

Most megbocsátok, Aranyosi Ervin. Valóságomból álmomba bújtam, nem nehezű rám többé a múltam. Nem bántja lelkemet gyűlölet átok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Ellazult testemnek érzem a súlyát, elhagyom életem fájdalmát, búját. Sok szeretettel gondolok rátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. A szívemben melegség, szeretet éled, a terheket lerakom, mit rám mér az élet. Az emberek szeretnek, mint jó barátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Megtanulok végre másképpen élni, a szépet vonzani, nem pedig félni. Negatív dolgokról a jóra váltok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Lelkemből építek egy jobb világot, segítség kellene, gyertek, barátok. Az emberi fájdalom örömmé váljon, földünk a szeretet földjévé váljon, és semmi se fájjon.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

veled megyek. Így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Használd a képességeidet című részt.

Amikor Raffaello, a nagy festő, felkereste barátját, és azt nem találta otthon, névjegye helyett egy papírra kört rajzolt, és azt hagyta az ajtóban. Barátja tudta, hogy szabad kézzel tökéletes kört csak Raffaello tud rajzolni. Arthur Sullivan, angol zeneszerző barátjával együtt vacsorára volt hivatalos egy olyan házba, ahol előtte csak egyszer járt. Az utcához érve rájött, hogy elfelejtette a házszámot. Sose bánt, mondta barátjának, így is megtalálom. Ezután odament minden ház cipőkaparó vasához, és gyengéden megrúgta. Végül felkiáltott, e hang, ez az! John Grimshaw Wilkinson, a nagy botanikus, 23 éves korában vesztette ellátását. Tudományos munkáját egy pillanatra sem hagyta félbe. Így kis idő múlva Nyelve hegyével több mint 5000 növényt tudott megkülönböztetni. Boldogok azok az emberek, akik fel tudják fedezni képességeiket, és azokat ki is akarják fejleszteni.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Kedves rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumában van egy nagyon-nagyon szép rész, szakasz, amikor Jézus a következőket mondja. Szent Máté evangéliuma 28-as fejezet, 20-as vers. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És talán, hogyha ezt az egyetlen egy mondatot, kijelentést, bátorítást a szívünkbe írnánk, ezt az egy mondatot, amely talán mondhatni az egész evangélium összefoglalója. Mert ha igazán merünk ebben hinni, ha igazán komolyan vesszük, megváltoztatja életünket, hozzáállásunkat, szemléletmódunkat. Ízlelgessük. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit jelent ez? Isten ígéretet tesz, reményt ad, hogy velünk marad. Nem csak vasárnap, nem csak az ünnepeken, nem csak a templomban, hanem minden nap. Isten ott van a tegnap szürkességében. Isten ott van a ma nehézségében. Isten ott van a holnap ismeretlenjeiben. Nem hagy el minket. És annyira szép a veletek vagyok kifejezés, amely nem csak egyszerűen szép szó, mert hát gyakran elmondhatjuk ezt a mondatot, mintha egy vigasztaló mondat lenne. Mert hát farkas törvényű világban élünk, meg annyi nehézség, kereszthordozás, megpróbáltatás és kísértés, de ez nem csak vigasztalás, ez ígéret Isten részéről. Sőt, mi több, nem csak ígéret, hanem valóság. És ez azt jelenti, hogy amikor reggel felkelünk, ő már velünk van. Amikor fáradtan lepihenünk, ő velünk cipeli a napterhét. Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ő akar vezetni. Amikor elrontunk valamit, vagy hibázunk, ő nem hagy el minket. Amikor örülünk, akkor ő velünk örül. És amikor sírunk, amikor bánatosak vagyunk, ő velünk sír. De vajon mi ezt észrevesszük-e? Vajon a mai ember nem-e túl zsúfolja életét, napjait? Vajon nem vagyunk-e túl elfoglaltak Isten számára? Vajon nem túl nagy-e a gond, nagy a zaj? És nagyon sokszor vajon nem az-e a gond? Mert hát Isten nincs távol, hanem talán mi nem halljuk, mi nem látjuk az ő jelenlétét. De hol van Isten? Egyszer egy kisfiú hittanórán megkérdezte: Pabácsi, de hát hol van az Isten? Miért nem látjuk? Megkérdeztem tőle: te szereted édesanyádat? Persze, hogy igen, felelte lelkesen a kisfiú. És látod is a szeretetet? Kérdeztem. Hát nem, válaszolta a kisfiú. De azért érzed, ugye? Igen, válaszolta lelkesen. Na látod? Isten is ilyen. Láthatatlan, de valóságos. Mert nélküle semmi nem létezne, és semmi nem működne ebben a világban. Mi sem volnánk itt. Isten jelen van a hétköznapokban, kedves rádióhallgatók. És talán a mi hitünk egyik nagy-nagy kincse, vagy legnagyobb kincse éppen az, hogy Isten nem csak a templomokban lakik, hanem ott van velünk, a hét

hétköznapi pillanatokban. Amikor reggel valaki felkel és elindul a munkába, dolgozni, Isten vele tart. Amikor egy édesanyja fáradtan gondoskodik gyermekeiről, Isten rámosolyog, erőt ad neki. Amikor egy idős beteg csendben imádkozik az ágyban, Isten mellette ül, fogja kezét. Amikor egy idős ember magányosan üldögél, Isten nem hagyja el. Néha az emberek azt hiszik, úgy gondolják, hogy Isten csak a nagy dolgokkal törődik. De az a szeretet, aki megszámolta hajunk szálait, aki felkeltette napját miriánk, aki esőt adott nekünk, aki áldásával elhalmoz minket, nem hagy figyelmen kívül semmit és senkit. Ő nem fentről néz, hanem belülről kísér. Mert nagyon sokszor Isten jelenléte a kis dolgokban rejlik, kedves rádióhallgatók. Nagyon szeretem kalkuttai Szent Teréz anyának egyik gondolatát, amely így hangzik: ne várj arra, hogy nagy dolgokat tehess a világban. Tedd a kis dolgokat nagy-nagy szeretettel. És kedves rádióhallgatók, ez a hétköznapi életszentség útja. Mert Isten jelen van egy tányér levesben, amit odaadunk a szegénynek. Isten jelen van egy ölelésben, amit oda ajándékozunk valakinek, aki már régóta nem kapott. Isten jelen van egy mosolyban, egy csendes, békés hallgatásban, egy kedves szóban, egy meghitt találkozásban. Ezek mind szent dolgok. Csak mi nem vesszük mindig észre. És igen, Isten nem csak ezekben van jelen, hanem a keresztekben is, a szenvedésben is, amely nekünk is osztályrészünk e világban. Sokan kérdezik, és mi van akkor, amikor szenvedek? Hol van az Isten? Miért hagy el? Ott van, nem hagy el. A kereszt alatt nem volt egyedül Jézus. A mennyei atya ott volt vele, még ha nem is úgy látszott. És ha te keresztet cipelsz, ha te keresztet hordozol, Jézus veled hordozza. Isten nem mindig veszi le rólunk a terhet. Nem azért, mert bántani akar, sebezni, nem. De megerősít, hogy elbírjuk. Isten nem mindig csendesíti le a vihart, de szívünkben megadja a békét, hogy azt átvészeljük. Volt egyszer egy idős asszony, akit rendszeresen látogattam. Már alig mozdult szegény, nagyon idős volt, beteg ágyhoz kötött. Kezei gyengék voltak, szeme már alig látott fényt. De mindig, amikor elvittem neki az oltári szentséget, suttogva csak ennyit mondott: köszönöm, Jézusom, hogy ma is eljöttél hozzám. Tudom, hogy itt vagy, és ez nekem elég. Mekkora hit, kedves rádióhallgatók! Mekkora bizalom, mekkora remény! Ez az idős, beteg, kiszolgáltatott, ágyhoz kötött asszony látta Istent a hétköznapokban. Mert a hite nem függött az érzésektől, a körülményektől. Tudta, hogy akit szeret, az ott van vele. Láthatatlanul, de mégis valóságosan. És kedves rádió hallgatók, Isten ránk is számít. És talán lehet, hogy néha kicsinek érezzük magunkat ebben a nagy-nagy világban. Talán olyan otthontalannak. De egyet tudnunk kell. Isten bennünket is kiválasztott arra, hogy jelenléte legyünk a világban. Isten téged is kiválasztott arra, hogy te jelenléte légy a világban. Te lehetsz az, akin keresztül valaki, legyen az a szomszéd, a munkatárs, egy ismeretlen idegen, megtapasztalja Isten feltétel nélküli ingyenes szeretetét. Egy látogatásod, egy mosolyod, egy telefonhívásod,
némi kedvesség, előzékenység, aznapi csoda lehet valaki számára. És vigasztalásul szóljon nekünk is, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akiknek legalább egy mustármagnyi hite van, és nyitott szíve. És ennyi elég, hogy Isten mindazt a jót, szépet, amit rólunk és velünk megálmodott, életre is váltsa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Az Úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. A megbocsátás elutasításának súlyos következményei vannak. A mai evangélium éppen ezt támasztja alá. Jézus nem egy bosszúálló atyát mutat be. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy aki bezárja a szívét a másik ember előtt, az Isten irgalmát sem tudja igazán befogadni. Aki nem akar megbocsátani, az nem csak embertársától távolodik el, hanem saját szívét is elzárja az Úr szeretete előtt. A szolga hatalmas adósságát teljesen elengedték. Ő azonban mégis képtelen volt elengedni embertársa jelentéktelen tartozását. Nem azért került tehát bajba, mert nagy volt az adóssága, hanem mert nem hagyta, hogy a kapott irgalom átformálja a szívét. Az Úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Vajon kik azok a kínzók, akikről itt Jézus beszél? Kérdezhetnénk. Ezek nem mások, mint a keserűség, a gyűlölet, a bosszúvágy, az állandó belső békétlenség. Az igazi megbocsátás hiánya elsősorban nem a másik embert, hanem minket kötöz meg. A harag, a sértettség lassan felemészti a békinket, megmérgezi a kapcsolatainkat, és hosszú távon még a testi-lelki egészségünkre is rányomhatja a bélyegét. Ezért ne zárd be a szívedet, hiszen a harag a meg nem bocsátás börtönében nem csak az maradt fogva, akinek nem bocsátottál meg, hanem te magad is. Aki évekig hordozza a sérelmeit, az egyre kevésbé tud örülni és szeretni. Ne várj arra, hogy a másik kérjen bocsánatot, vagy jóvá tegye azt, amit tett ellened. Vidd ma imádságban az Úr elé azt az embert, akinek a legnehezebb megbocsátanod. Kérd őt, hogy töltsön el ugyanazzal az irgalommal, amelyet te magad is nap mint nap kapsz tőle. Ha a megbocsátás még nem megy teljesen, kezd azzal, hogy kimondod: Uram, meg akarok bocsátani. Kérlek, add meg hozzá a kegyelmet. Amen.

0: az édesanyák védelmében. Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést. Védjük az anyákat, az édesanyákat. Az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Hogy a régiek mondták, a ház négy sarka és gondoskodása az anya szívén gondoskodásán nyugszik. És most folytatom egy másik erénnyel. Egy újabb erény szempontjából nézzük meg az emberi tulajdonságokat és az emberi életet, ez pedig a szerénység. A jóságos Isten mindenkinek értéket, méltóságot adott, és az szerint értéket minden embert, sőt, nagyon szeret minden embert. Ő jobban értékel, mint mi saját magunkat. Ugyanígy meg kell látnunk a Teremtő Isten által kapott értéket, méltóságot a másik emberben is. Persze saját értékünket se veszítjük szem elől, mert ez aztán elkeseredést tud szülni. Minden embertársunkban lássuk meg az értéket. A szerénység egy erény, amelyel az ember nem táplál nagy igényeket, és nem dicsekvő, nem tolakodó, nem akarja az érvényesülést erőszakkal. Más szóval elégedettségnek nevezzük ezt az erényt, a szerénységet. Gondoljunk a megtestesült ígére, Jézus Krisztusra, aki a palota helyett istállót választott, megélegedette a bölcső helyett a jászullal, megváltói szent művéhez, legmegalázóbb halált választotta a keresztre feszítést, amely a perzsa királyoknál volt szokásban, és a leggyalázatosabb halálnak számított. De Jézus szentítette a keresztet és halálát. Oszlopos Szent Simon és kényelmes lakás helyett egy 20 méter magas oszlopon lakott, és ott fogadta az embereket, tanította őket. Aztán nem is szórók azokról a szentekről, akik befalasztották magukat. Persze nem igényeltek kényelmet. Szent Margit, IV. Béla király leánya sokszor kopott ruhában végezte a takarítást, egyszerű szolgálatokat, betegápolást, szívesen vállalta. Sok társa lenézte ezért a szolgálatért. A szerény ember nem nagy igényű, nem kínozza házastársát, nem követelőzik. A szerénységből említsek bibliai példákat. Ruth asszony szerény, nem ül le a munkások közé, olvasuk Ruth könyvébe. Vagy pedig a szamaria asszony mondta Jézusnak, nincs férjem. Szerényen bevallotta, hogy nem ér törvényesen senkivel, pedig együtt élt egy emberrel. A Makkabéusok könyvében, 2. Makkabéusok 15-12, Óniasz vezér látta a nemes lelkű igazságos főpapot, akinek viselkedése szerény volt, a lényeg csupa jóság beszéde megfontolt, s aki kora ifjúságától törekedett az erényes életre. Akárcsak említsem meg Jeremiás prófétát, aki szerényen visszahúzódott, és vállalta, hogy megbüntessék, verembe dobják. Példabeszédek könyve 11.2. Jobb a szerényekkel alázatosan élni. Sírák fia 32.10. A szerény ember útját rokon szenv kíséri. Szent Máté 21.5 leírja Jézusról, aki mikor vonult be Jeruzsálembe, akkor szamárháton szerényen vonult be a városba. Szent Pál tanácsa 1 Timóteus 2.9 az asszonyok szerényen ékesítsék magukat. És Sámuel 2.3 Hanna hálaimát mond, nem szaporítja a szót gőgösen. Hivatalkodás ne hagyja el szátokat, mondja a proféta, mert az Úr latba vett minden tettet. Sírák fia 10.26 ne jázd, amikor dolgozol, ne jázd a nagyot. Ugyancsak Sírák fia 10.28 csak mértékkel dicsérd magad. Mértékkel dicsérd magad. Hát a legjobb, hogyha az ember egyáltalán nem dicséri magát, már nem a hibáit bevallja. A családi életben is a szerénység milyen jó. Sok asszony panaszkodjuk, hogy férje lenézi. Származása miatt, tudása miatt. Pedig ez megint fájó sebet okoz a szegény asszonynak. Mutassuk meg, hogy értékeljük őt. Igazán elfogadjuk. Igazán szeretjük. Védjük az anyákat, a szerény ember nem dicsekvő. Nem dicsekszik tehetségével. Mert nagyon visszataszító, amikor valaki gyalázza, illetve lebecsüli a házastársát. A szegény asszony érezze, hogy társa valóban megbecsüli, értékeli a ruháit, főzést, a minden munkáját. A drága jó hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hamarosan rózsafűzőt fogunk imádkozni, és kapcsoljuk Csíksomlyót, a kegytemplomot, a pápai kisbazilikát, ahonnan közvetítjük a rózsafűzért, majd a szentmisét is. A rózsafűzér 9 óra és 45 perckor kezdődik, majd 10:30-kor kezdődik a szentmise. Az imát és a szentmisét felajánljuk minden kedves hallgatóért, különösen az ottani önkéntesekért, hálásak vagyunk, de minden kedves önkéntesért. Ma is imádkozunk a betegekért, akár ágyhoz, akár házhoz kötve hallgatnak bennünket. Imádkozunk a fiatalokért, hiszen megkezdődött az iskola, többek között egy fiatal lányért, aki nagyon súlyos műtéten esett át, újszülött kisbabákért is imádkozunk, az édesanyákért, és minden szándékért, ami elhangzik itt a rádióban. Önök is megoszthatják imakérésüket, imaszándékukat a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, vagy honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ro címre, az ima szándék gombra kattintva. És úgy látom, hogy van egy kedves hallgató. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is csatlakozok ával a rózsafűzőre, és önökkel imádkozva, ami most elsorolt szándékokhoz. És még megköszönöm a szűzanyának, a sok kegyelmet, a drága Úr Jézusnak, és kérem Szent Márton Áronnak és a közben járását, a betegségem enyhüléséért, és minden betegért is, a békéért, a szeretet és a papjainkért, és a mindenkiért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig. Isten fizessek, hogy meghallgattok.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, és köszönjük, hogy velünk imádkozik. Az ön egészségéért is fogunk imádkozni. És amíg újabb üzenet érkezik, addig néhány, illetve újabb telefonáló érkezik, addig újabb üzenetek is érkeztek folyamatosan e-mailben és SMS-ben, ezeket osztom meg, illetve ezekből, mert látom, hogy sok van. A rózsafűzért felajánlom családomért, gyermekeimért, szüleimért, testvéreimért, gyógyulásomért, anyagi gondunk megoldásáért, fiamnak sikerüljön a vizsgája, Jézusom, bízom benned. Székely udvarhelyről egy édesanya írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, köszöntöm az én kicsi családomat, és ezt a ma reggeli rózsafűzét, szemiséget, csanok, minden imáját fel szeretném ajánlani az én kicsi családom egészségét, az én rabom gyógyulásáért, a nővérem és az ő családja gyógyulásáért, a betegekért, a Mária Rádió munkaközösségét és fennmaradásáért, a világ békéért, és végül, de nem utolsó sorban felajánlom állunk szeretteim lelke üzéjét, különösen a férjem lelke üzéjét, aki máma 2 éves, 2 hónapja hagyott itt bennünket váratlanul. A jó Isten adjon örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép vasárnapot, és egy szép, csendes, békés jövő hatát. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását. Emma Mária gyógyulásáért ajánlom a mai rózsafűzéreket és szentmiséket. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt férjem lelke üdvéért, akinek ma van a születésnapja. Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imréért, az ő gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned! Imád kérek barátnőm gyógyulásáért. Hálával imádkozom érte, írta Enikő Csíkszeredából. Férjem lelke üdvéért ajánlom fel ezt a szentolvasót, aki ma ünnepelné földi születésnapját, nyugodjon békében. Szeretném köszönteni szomszédasszonyomat, Platón Máriát, az Isten éltesse sokáig egészségben, érte ajánlom a rózsafüzért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindöröki, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a férjem lelke üdvért, és a keresztleányom Jánosi Erika lelkiét, a tegnap volt a születésnapja, és nyugodjék csendesen, aki a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben nyugszik, a jó Isten nyugtassa csendesen, és a családnak nyugalmat kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen. Köszönjük szépen a hívását. Önnel együtt imádkozunk. Ezt a szent rózsafüzért felajánlom az élő szeretteim testi-lelki egészségéért, az elhunyt szeretteim

0: A füzért minden beteg gyógyulásáért Péter írta. Rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. Imád kérek családomért, betegekért, gyermekeim, családjaim megmentéséért, unokáimnak az internátban egy jó hely megoldásáért, halottainkért, a rádió összes dolgozójáért, a világ békéért, köszönöm. A heti rózsafüzért és a szentmiséket felajánlom édesanyám Timár Róza lelke üdvéért születése napja alkalmából. A drága Jóisten bocsássa meg a bűneit, adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békében. Rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelemért, Csíkszent Imrén, Kolumbán Gergelyért és feleségéért, gyógyulásukért, az időskor elviseléséért, lánya Ágnes imádkozik, és egy fontos szándékért is imádkozik. Rózsafüzért felajánlom a háborúk befejezéséért, a világ békéért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos ez megszakadt. Bátorítom a kedves hallgatót, próbálkozzon újra. Szeretném felajánlani ezt az imát minden kismamáért és kisbabáért. Rózsafüzért önökkel imádkozom elhunyt szeretteimért, akik a Mária nevet viselték. Férjem gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafüzért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, a jó atya és Mária segítő jó jobbjáért. Felajánlanám édesanyámért is, nem a mámért, aki a Mária nevet ünnepelte, a édesapámért is, a család elhunytaért, minden elhunyt barátaimért, az elhunyt babácsikik, akik Zimándui falun szolgáltak, a család békét, kezem gyógyulásáért, egy egészséges kis unokáért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a Mária rádióért, mert egészen veletek vagyok, hogy ti tartjátok bennem a lelket, és a háborúk megszűnéséért. Köszönöm, meghallgattál egy áldozat, vasárnapot kívánok az egész stábnak, és az egész Mária rádió hallgatónak. Szeretettel Misi voltam, imádkozom, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen, köszönjük, kedves Misi, együtt imádkozunk veled.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, én jól hallom ön, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa büdét felajánlom, és az összes imád, misi, az élő család tagjaimé, gyermekeimé, unokáimé, dédunokáimé, hogy a Jóisten adjon köztük békességet, szeretetet, csetyetértést, és Isten áldási szerencsét, és a megholtjainknak örök nyugodalmat, hogy az örök világosság fényeskedjék neki, és a mi betegségünké, férjemnek a lába fájdalma, és az én betegségem, és a családomé, Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, imádkozunk a teljes gyógyulásért. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért és több fontos szándékért, bízom a közös ima erejében. Dán falváról írta egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló,
0: köszönjük
2: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretettel köszön.

0: köszöntöm, kedves Tündike. Szeretném kérni az imát felajánlni a szentmiséket máma. Elsősorban önökért, hogy vannak nekünk, családomért, egészségért, mert nagyon szükségünk van az öregeknek az egészségre, betegségekből való fölgyógyulásért, minden jó akaratú emberért. Azok, akik segítenek az öregeknek, eljönnek, segítenek, és a csíksomlyói szűzanya segítse minnyájunkat, és hogy megköszönöm a gyönyörű szép szentmiséket, hogy milyen, mindent, amit közvetítettek csíksomlyóról, asszik atyáik, mindenkinek minden jót kívánok. Nem csak nekik, mindenünk, minden, mindenkinek, plébános ugarakért is szeretném kérni az imád Tibor atyáért is. Mindenki, minden jó akarat emberért, ahogy mondtam. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tündike, hogy meg tetszett hallgatni. Áldott szép vasárnapot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ott minden volt.
1: Köszönjük szépen, Aki néni, a Jóisten áldása kísérje az ön életét. Köszönjük, hogy velünk imádkozik. A rózsafüzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból, és egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Isten áldását kérem erre a tanévre is, és a családunkra, Szatmár Németiből írta Réka, és természetesen velünk imádkozik. Magam gyógyulásáért kérem az imát, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesséért, hallgatóért, és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kellemes vasárnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük, kellemes vasárnapot kívánunk mi is önnek. Köszönjük a hívását. Imád kérek több fontos szándékra, családomért, munkahelyemért, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért és a szentmisét felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért, egy fontos ügy megoldásáért, önökért, egy édesanyja írta. Ezt a rózsafüzért és a mindennapi imákat felajánlom a testvérem lelke üdvéért, Tankó Györgyért, aki hirtelen távozott a túlvilágba, kérem a Jóistent, hogy segítsen hazahozni drága halottunk testét a szülőföldjére. Testvére imádkozik Gyimesbükből, köszönöm, írta. Rózsafüzért felajánlom szüleim lelke üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért, anyusomért, egy mindennapos hallgató ima kérése volt. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából minden kapott kegyelemért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntelek, Tündike. Én el szeretném ajánlani ezt a rózsafüzért az élő családtagjaim és amelyikek betegek gyógyulásokért, és még szeretném ajánlani Csíkszépvízi Imre Marikájért. Nyugodjon békébe az Úr Jézus szent nevébe. És Csíkszeredába lakott ez Bodor Mária közepső temetőbe hamsza örök álmát.
1: Nagyon szépen
3: adjon
1: köszönöm.
3: Adjon a Jóistennek is csendes nyugodalmat, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen a hívását, köszönjük minden kedves hallgatónak, aki hívott és aki velünk imádkozik. Én már is kapcsolom Csíksomlyót, a kegytemplomot, a pápai kisbazilikát, ahonnan közvetítjük a mai rózsafüzért, és 10 óra 30 perctől a Szentmisét Urbán Erik Ferences atya mutatja be, a kántori szolgálatot Bíró János, a kegytemplom kántorkarnagya vezeti, és a kegytemplom kórusa is közreműködik. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Ave Maria. Imádkozzánk velünk együtt a rózsafűzért, itt, a Mária Rádióban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnös
5: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
5: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen
6: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
6: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lelkistennek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak írgalmadra.
1: Imádkozzunk a Szent Atya szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg rosszul.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tartsd meg Isten szent Atyánkat,
5: Krisztusnak helytartóján.
1: Üdvözlégy síksomjói szentséges szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja, íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat, te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mind azokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyembe, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom, és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom, nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mind azokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságba. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörök érünk. Amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálba, tied jó és bal sorsba, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, ki távozott tőled meghallgatatlanul, azért biztom mondom minden szenvedésbe, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitembe, hogy veled leszek jó anyám fenn az égbe. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élets halálba, tied jó és bal sorsba, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keser vét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem vetted meg. hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
7: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságába békességben nyugodjék.
7: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
8: Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában rózsafüzért imádkoztunk, melyet Csíksomlyóról, a kegytemplomból közvetítettünk. Hamarosan kezdetét veszi a Szentmise is, amit szintén a kegytemplom pápai kisbazilikából fogunk közvetíteni, amelyet Urbán Erik Ferences atya mutat be. Énekel a kegytemplom kórusa Bíró János kántorkarnagy vezényletével. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretet,

Krisztusban szeretett testvéreim, köszöntelek benneteket, akik fizikailag itt vagytok a csíksomlyói kegytemplomban, illetve mindazokat, akik a Mária Rádión és az élő közvetítésen keresztül velünk együtt imádkoznak. Szűz Máriát jöttünk köszönteni, hiszen egyházunk szeptember 8-án megünnepli Kisboldogasszony ünnepén Mária születésnapját, és nem sokára rá, szeptember 12-én Mária nevenapját ünnepli az egyház. Itt, a csíksomlyói kegyhelyünkön pedig ősi búcsúként tartjuk meg a Mária nevenapi őszi búcsút, és kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen nekünk, hogy bizalommal tudjunk lenni a Jóisten felé, egymás felé, a kapcsolatainkat tudjuk megerősíteni, és az otthonaink valóban nem csak lakások legyenek, hanem otthonok, ahol jól érezzük magunkat, és ahova be tudunk fogadni másokat is. Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, előtte kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezess

Istenünk, te szent fiadat, a boldogságos szűz Máriát, akit saját anyjául választott, a kereszt oltárán haldokolva mi anyánká is rendelte, add kérünk, hogy mi, akik oly nagy bizalmat

Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Jártek hozzám, mind akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem isznak, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Hat hónappal keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt, üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek

Krisztusban szeretett testvérek, egy névhez, amit visel egy személy, mindig egy élettörténet is hozzá tartozik. Amikor megszületik egy gyermek, amikor megszülettünk, akkor a szülők, szüleink nevet adtak, adnak a gyermeknek, nevet adtak nekünk is. És ettől a pillanattól kezdve, hogy annak a megszületett kis lénynek neve van, nem egyszerűen egy szó, az a név, hanem a név mögött egy élettörténet kezd el kibontakozni. Nemrég a Csíksomlyói Kegytemplom torony gombjában egy súlyosan sérült 1941-es levelet találtak, biztosan olvastátok, hallottátok a hírekben, és ezt a levelet restaurálták. És amikor ma itt a Csíksomlyói Kegyhelyen megünnepeljük és köszöntjük égi édesanyánkat nevenapja alkalmából, akkor azt hiszem mindannyiunknak, amikor meghalljuk ezt a nevet, hogy Mária, biztos, hogy az első három személy között, de legtöbbször az első helyen, boldogságos szűzanya jut eszünkbe. Erről a névről az jut eszünkbe, amit e levélben elődeink megfogalmaztak, a székelyeknek nagyasszonya, óvja meg féltett szentélyét népével együtt minden viszontagságtól, és adjon szebb, boldogabb időket ennek a sokat szenvedett szegény népnek. A háborúk viszontagságában Mária nevéhez és oltalmához menekültek. Mert elődeink is tudták, hogy a történelem viharai megrengethetik a földet, de ez a hely Csíksomlyó kapaszkodót ad. És ma búcsút ünnepelve, búcsút ülve, búcsú fiát hazavíve, három szót szeretnék rátok bízni, amit vigyetek el búcsú fiaként otthonotokba. És ez a három érték, amire fölhívom a figyelmetünket, a biztonság, a kapcsolat és az otthon. A biztonság nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink, mert azt inkább nyugalomnak nevezném. Nem is azt, hogy mindent a kezünkbe tudunk tartani. Sokszor szeretnénk bebiztosítani az anyagi életünket, a munkánkat, a gyermekek, a fiataloknak a jövőjét. Szeretnénk megőrizni az egészségünket. Mégis elég egy váratlan hír, egy nehéz telefonhívás, vagy egy komolyabb változás, és rájövünk, hogy nem mindig tudunk mindent irányítani. Meglátásom szerint a biztonság nem abból fakad, hogy mindent kontrollálunk, sőt, hogy minél inkább kézben tudunk tartani dolgokat, hanem a biztonságunk akkor az igazi, amikor valami meginok körülöttünk, és mégsem érezzük úgy, hogy teljesen egyedül maradtunk. A hitünk az még nem garancia a problémamentes életre. A hit nem véd meg minden veszélytől, fájdalomtól és gyásztól. A keresztény ember sem sérthetetlen. A biztonsága a keresztény embernek és nekünk is inkább abban van, hogy
tudjuk azt, hogy a nehézségek között nem vagyunk egyedül, van, akibe kapaszkodhatok. Bizony törékenyek vagyunk. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az emberiség törékenyé vált. És ha megnézem Máriának az életét, ami az evangéliumból kibontakozik, akkor azt látjuk, hogy nem kapott egy részletes tervet, amikor igent mondott Istennek. Nem tudta, hogy mi vár rá, nem voltak biztosítékai, csak Isten kimondott szavára tudott hagyatkozni. Mégis elindult. Az ő biztonsága nem abban volt, hogy mindent előre látott, hanem abban, hogy bízott abban, akire rábízta az életét. És ezért van a sodródás helyett bizalomra szükségünk. A bizalom nem azt jelenti, hogy ölbetett kézzel várjuk, hogy majd a problémáink megoldódnak. A bizalom egy döntés. Elengedni azt, amit már nem tudunk irányítani, és rábízni Istenre azt, amit egyedül már nem tudunk hordozni. Így a reményünknek a forrása nem a körülmények kedvező alakulásából fakad majd, hanem az Isten hűségéből és abból a bizonyosságból, hogy a történelemnek, valamint az emberi életnek is van értelme, és a mi életünknek van iránya. Nem az ad biztonságot, hogy mindent kézben tudunk tartani, hanem azt, hogy tudjuk, hogy kinek a kezében van az életünk. A második búcsúfia az a kapcsolat. Nem mondok semmi újat, hiszen már nem mondhatjuk azt, hogy csak a fiatal generáció használja a digitális világot, hanem minden korosztály. Könnyen kapcsolatot tudunk teremteni egymással, mégis azt érezzük, hogy egyre inkább elmagányosodik a társadalom. Naponta rengeteg üzenetet küldünk és kapunk. Sok emberrel tarthatjuk a kapcsolatot a közösségi médián keresztül. De mégis hiányzik nagyon gyakran a valódi jelenlét. Ott ülhetünk egymás mellett, de nem egymás jelenlétében. Együtt vagyunk, de nem vagyunk igazán egymással. A jelenlét nem ugyanaz, mint a közösség. Együtt lehetünk, de viszont nincsen közösség. Együtt lehetünk egy családban, én a szerzetes közösségemben, a szerzetes testvérekkel. Együtt lehetünk itt a templomban, de mit ér ez a fajta együttlét, hogyha a szívünk távol van egymástól? A közösség nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy helyen vagyunk, hanem azt, hogy jelen vagyunk egymás számára. Mária kapcsolatot akar köztünk és közte, de ez a kapcsolat nem áll meg Máriánál. Mária figyelmünket Krisztusra irányítja. És aki közel került Krisztushoz, annak a másik ember többé nem lesz idegen. Nem vetélytársat vagy terhet látok a fele barátomban, hanem testvért. És Mária arra tanít, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak a másokhoz való kapcsolatunkban is meg kell, hogy mutatkozzék. A valódi kapcsolat, kedves testvérek, bizony mindig kockázattal jár. Ha félek attól, hogy megbántanak, vagy félreértenek, ebben az esetben, közösségben élve is, könnyen falat építhek magam köré. És ezek a falak
Ugyan úgy gondolom én, hogy engem megvédenek személy szerint, de ez igazából magányossá tesz. A kapcsolathoz, az igazi kapcsolathoz bátorság kell. Letenni az állandó védekezést, meg akarom mutatni önmagamat, és vállalom, hogy a másik talán nem mindig úgy reagál, ahogy szeretném. A valódi közösség és a kapcsolat ott kezdődik, amikor nem csak együtt vagyunk, hanem valóban jelen vagyunk egymás számára. És a harmadik búcsú fia az otthon. A házat, az ingatlant sokszor szinonímaként használjuk az otthonnak a kifejezésére. Azonban, ha jobban megnézzük, óriási különbség van a ház és az otthon között. Mert a házunk, a lakásunk az lehet szépen berendezett, mégis lehet benne hideg és szeretetlen légkör. A ház önmagában egy hely, az otthon viszont abból születik, ahogy a mindennapi életünket egymással éljük és meg akarjuk élni. Házat pénzért lehet építeni. Otthont azt nem lehet vásárolni. Az otthont azt csak teremteni tudjuk. Az otthon nem csupán egy fizikai lakcím, vagy éppenséggel, ahol a tárgyainkat tartjuk, hanem az a belső és külső tér, ahol nem kell bizonyítanom. Ahol levethetem a társadalmi szerepeimet, a teljesítménykényszert, a megfelelési vágyat, ahol a gyengeségeimmel együtt sem válunk kiszolgáltatottákká. Befogadóvá válni. Mária, amit mondottam, nem látta, hogyan alakul majd az élete. Mégis igent mondott. Nem feltételeket szabott, hanem helyet adott Isten számára az életében, egészen fizikailag is. És amikor Isten otthonra talál Máriában, Mária nem magába zárkózott, hanem elindul Erzsébethez. Az igazi otthon az nem bezár, hanem megnyit mások felé, befogadóvá tesz. Egy otthonba a barátainkat fogadhatjuk, és a barátaink szívesen eljönnek, mert jól érzik magukat. Ezért menedék az otthonom, vagy börtönként tekintek rá. Mert valaki a saját otthonában is nagyon magányos, mikor nem tudják megbeszélni a sérelmeket, és egyre inkább csendben, de haragszanak egymásra. És ebben az esetben a lakás az nem otthonná válik, hanem sokkal inkább börtönné. Otthon ott van, ahol önmagunk lehetünk, ahol meghallgatnak, ahol a másiknak a jelenléte erőt ad számomra. Otthonná válni másoknak számára, mások számára. Keresztényként nem csak otthont keresünk, hanem mi magunk is otthonná akarunk válni, és ez azt jelenti, hogy elfogadjuk egymásnak a gyengeségeit, türelmesek vagyunk, és nem akarjuk mindenáron a másikat megváltoztatni. Néha az a legnagyobb szeretet, ha egyszerűen ott vagyunk egymás számára, és biztonságot adunk. Az otthontalanság legmélyebb formája az, amikor saját magunkban és Istenben sem találunk nyugalmat, ezért külső kellékekkel próbáljuk
betölteni ezt a belső űrt. De kedves testvérek, ne feledjük, a hiányt nem a bútorok, hanem a jelenlét gyógyítja. És amikor ma kilépünk a templomajtón, a hitünket ne hagyjuk itt a padban, hanem vigyük magunkkal a mindennapokban. Miután véget ér a szentmise, mindnyájan visszatérünk a hétköznapi munkánkhoz. Ezt a három szót vigyük magunkkal. Legyen a bizalmat, az Istenbe vetett bizalom, legyen a kapcsolatod valódi jelenlét, és legyen az otthonod nyitott menedék. Amen.

0: Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyává. Az ő közben járására tartsd meg szent hitben Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspök testületét, a papjainkat és az egész hívő népet.
2: Kérünk téged,
1: Urunk, szűzanyád, a világ királynője, az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg
3: minket. Urunk, szűzanyád, a mi nagyasszonyunk és patrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
2: Kérünk téged.
3: Szűzanyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
2: Kérünk téged,
3: Urunk, a szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátra lévő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közben járására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints fel ajánlott adományainkra, hogy szívünk, amelyet a Szentlélek megvilágosított, a boldogságos mindenkor Szűz Mária nevének segítségül hívásával, mindenkor Krisztushoz a te fiad,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápával, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Hönyörögjünk! Urunk Istenünk, Te megerősítettél minket igéd és szentséged asztalánál. Add meg nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária szent nevének segítségül hívásával elutasítsuk azt,

0: Legyen hála a Jóistennek a mai szép búcsús ünnepért is. Tegnap is olyan szép ünnepünk volt. Ma folytattuk. Jó, hogy összetudunk jönni ünnepelni, köszönteni a boldogságos Szűz Máriát a névnapján. Köszönöm Urbán Erik tartományfőnök atyának a mai szentmise bemutatását. Köszönöm az értékes gondolataidat, kedves atya is. Örülünk, hogy közöttünk vagy. A Jóisten áldja meg a te szolgálatodat, munkádat, amit értünk, ferencesekért, illetve a nagy erdélyi közösségért is teszel. Köszöntöm én is mindazokat, akik itt jelen vannak a Csíksomlyói Kegytemplomban, és azokat is, akik a Mária Rádió, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtak be az ünnepünkbe. Itt szeretném megköszönni a Mária Rádiónak, hogy a múlt héten a reggeli szentmiséket, a tegnap a búcsú szentmisét és a mai szentmisét is közvetítette. A tegnapi misét nem tudtuk befejezni úgy időben, hogy a rádióban beférünk az időbe. Miattunk eltették 12 órára a Kárasztelki közvetítést, így muszáj volt megszakítani, de én hiszem, hogy így is részesültek a kedves hallgatók abban a kegyelemben, ami itt eltöltött bennünket. Köszönöm a kórusnak a gyönyörű szép énekét, a szolgálatát, a Jóisten áldja meg a ti szolgálatotokat. Mindig elmondom, hogy mi a gyümölcsét élvezzük annak, amit ti előkészítetek, de jó hallani, hogy ennek a sok munkának megvan az eredménye. A Jóisten áldja meg a ti szolgálatotokat is. És köszönöm mindazoknak, akik az ünnep érdekében bármit is tettek, azért, hogy szép legyen a tegnapi és a mai ünneplésünk is. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap délután 5 órától szentségimádás lesz itt a Kegytemplomban. Amint előző alkalmakkor hirdettük, rendalapítónk Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára többek között 4 előadással készülünk. Jövő vasárnap a 10:30-es szentmisét követően I.S. Zsolt, Sepsi Szentgyörgyi lelkipásztor, mentálhigién és szakember és lelki gondozó előadását hallgathatjuk meg, Mit kell elengednem, hogy szabad legyek címmel. Szent Ferenc belső szabadságából kiindulva arról lesz szó, mi az, amit görcsösen kézben akarunk tartani, a vagyonunkat, a rólunk kialakított képet, mások elismerését, vagy éppen az életünket. Mit jelenthet ez a belső szabadság egy olyan világban, ahol állandóan teljesítenünk kell, és mindent megteszünk ezért, hogy biztonságban érezzük magunkat. Szeretettel várunk erre az előadásra is mindenkit. Kívánok mindnyájunknak további szép és áldott ünnepet.
1: Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, a boldogságos Szűz Mária.

Imádkozzunk Áron püspök szenté avatásáért. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak kőre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, rózsafüzért és szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A szentmisét Urbán Erik ferences atya mutatta be, énekelt a kegytemplom kórusa Bíró János kántorkarnagy vezényletével. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ebbe a szép szentmisébe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Hamarosan 12 órától az Úrangyala imára hívjuk Önöket, 12 óra és 10 perctől a Mátra Verebély Szent Kuti beszélgetések negyedik részét hallják. 13 órától az Igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya műsorát hallják, majd a békéért imádkozunk, és a zenés köszöntő kezdődik 13 óra 45 perckor, majd azután egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Jó rádiózást, áldott vasárnapot kívánok! Mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az íge testélőn,
1: és mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra Verebei Szentkuti podcast sorozatában. A mai vendégünk Kanavezi Ambrus Ferences atya, aki Angyalos Boldogasszony misszionáriusai rendjéhez tartozik. Jelenleg vagyunk Csicson. Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltál beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Igen, azért én olasz származású vagyok, csak 5 évet töltöttem itt Felvidéken, Szlovákiában, a magyarok között. Igen, Ferences atya vagyok abban az értelemben, itt Szlovákiában, a Nagyszombati területen, a Danszombati Hegyház megyén alapítottunk egy kis Ferences lelkiségű közösséget. Mi közösségünknek a neve Angyalos Boldogasszony misszionárius, mert ilyen módon akarjunk hangsúlyozni a ferences lelkiséget, az Angyalos Boldogasszony éppen a Szent Ferencnek a Madonnája, a Szent Ferencnek a szűzanyája, a porciónkkal a búcsúhoz kötődik, de közben, hogy hangsúlyozunk, hogy mi akarjunk lenni a mi lelkiségünk, vagy Máriás Ferences lelkiségünk. Azért a mi példaképünk, a mi, hogy mondjak, mi figyeljünk, vagy nagyon tiszteljünk Szent Maximilian Kolbét, az a lengyel ferences atya, aki meghalt a Auschwitz-i koncentrációs táborban, de az egész élete volt egy nagy himnus a Szűz Mária tiszteletére. Ez a mi a legközelebb szentünk, éppen Szent Maximilian.
1: De talán induljunk, ahogy te indultál, mondd meg nekünk, hogy milyen családból származol, mi volt a családi életed, háttéred.
2: Igen, mondjuk, hogy én mindig jártam a templomban, nem volt egy időszak, amikor kihagytam a Szent Misét. Az én családom is nagyon katolikus, akkor 2 testvérek vagyunk, én és a nőverem. Mind a kettő jártunk a templomban, mind a kettő első áldozó voltunk, bérmalkozó, akkor törődtünk az lelki életünkkel, a vallásunkkal, és a mi szüleink is voltam. Az én szüleim nagyon katolikusok voltak. Egy plébányában kaptunk a hitnevelést. Nagyon jó plébános volt nekünk, amikor fiatal voltam. Ő nagyon törődött a fiatalokkal. Egy nagy fiatal csoportot volt, nagy fiatal katolikus csoport. Annak ellenére, hogy a plébánya elég kicsi volt, olasz mértéke szerint ragaszkodtunk egymáshoz. Szinte minden esten szoktunk találkozni, imádkozni, vagy a vecsérnét mondani, vagy a rozsafűzet mondani, még minden vasárnap fiúk minisztrált, a lányok énekeltek. Akkor mondjuk, hogy volt egy nagyon katolikus háttér az életemben. Akkor nem annyira nehéz volt. Az, ami furcsa az életemben, talán, hogy éppen a szerzetesi életpályát választottam, mert inkább egy normális plébányám növettem föl, és inkább végül a szerzetesi életet választottam. És ez valójában az én plébánosom nem nagyon fogadta el ezt a döntésemet, nem? Nagyon-nagyon, hogy mondjak, nagyon szerette, hogy legyen egy pap, és valójában a szülőfalumban, annak ellenére, hogy nagyon katolikus falu, talán a legkatolikusabb olasz régióban áll a falum, nem volt egy pap 100 év óta. Az van írva a plébányai papírokban, hogy valószínűleg 100 évvel ezelőtt egy plébános nagyon megharagudott a hívekre, és akkor egy komoly átkozás mondta, hogy meddő lesz ez a falu. Sok nőver volt, lányok mentek a kolostorba, az én nagynénim is nőver volt, apaca nőver volt, de nem volt férfi hivatás se a szerzetesi életre, se a szemináriumban. Én volt az elsőm. De én utánam akkor jött még egy pap és egy remete. És most valószínűleg lesz egy négyedik, aki jelentkezett a szemináriumban. Amikor én 16 éves voltam, már éreztem, hogy ez volt a lenni pap, ez az életemnek az értelme, de nem annyira bátor voltam. Beszéltem a plébánosommal, de aztán nem jött ki semmi. Én már akartam menni ezt a kis szemináriumban, de végül aztán nehéz volt. Én is nem annyira bátor voltam, a plébánoson is nem annyira akarta sürgetni ezt a dolgot, akkor végül kimáradt. És picit nem eltévedte, nem hogy eltávolodottam a vallástól, a vallás gyakorlatától, akkor egyetemben beiratkoztam, és a végig jártam az egyetemét, csak az egyetem végehez közeledve akkor újra meggondoltam a dolgot, hogy akarom lenni pap, hogy ez az életemnek a célja, életemnek az értelme. Sokszor utáztam, én kis faluban laktam, és mentem minden nap Milánóban tanulni az egyetemben, És az, ami nagyon zavart engem, hogy volt, amikor utáztam sok munkásokkal, mit beszéltek a munkások? Hát titkárok, titkárnők, olyanokról beszélünk, de mit beszéltek? Hogy múlt nyáron utáztunk Madagaszkárban, jövő nyáron akarunk utazni máshova. Úgy tűnik, hogy az emberek sokszor dolgoznak, 14 hónapon dolgoznak, csak hogy menjenek nyaralni, nem? Hogy nem találnak a boldogságot a mindennapi életükben. Akkor én mondtam magának, elkötelezem magának, én akarom tanítani az embereknek, hogy lehet boldogulni minden nap. Hát igazi életet választod, attól tudsz boldogulni. Ez nem jelenti, hogy kizárjuk, hogy megszüntetjük a fáradtságokat, megszüntetjük a munkát, stb., de hogy tudunk boldogulni olyan dolgokban. Még egy nagy benyomás volt az életemben, hogy amikor én kicsi voltam, 12-13 éves voltam, építettünk fel, vagy felújítottunk a plébányai helységeket, ahol szoktunk tartani, úgy hívjunk Olaszországban oratórium. Mint a Don Bosco, nem, hogy szoktunk elsősorban a milánói környéken, hogy vasárnapként a gyerekek, a fiatalok gyülekeznek, játszanak együtt, imádkoznak, tehát hitoktatás. Minden szombatos és nyáron is van egy nagy tábor, de hosszúig tartó tábor. És mi felújítottunk, mi segítettünk a munkásokat, hogy felújítsunk. Akkor én nagyon ragaszkodtam olyan helyiséghez és a egész oratóriumhoz. Amikor én már kezdtem hittan tartani a gyerekek, aztán foglalkozni a gyerekekkel, nagyon ragaszkodtam hozzá. De idő folyamán úgy vettem észre, hogy elsősorban a gondom volt, hogy muszáj, hogy ezek a gyerekek menjenek a templomba. De aztán, amikor ők eltávolodtak a templomból, eltávolodtak a vallástól, akkor mit lehet csinálni? Figyelmen kívül hagyni ezeket a dolgokat? Nem. Akkor muszáj, hogy foglalkozok velük. De hogyan foglalkozni, hogyan adni a teljes életemet abban a pillanatban csak a gyerekeknek, de aztán megértettem, hogy minden hívőnek, minden embernek, csak ha választjuk Istent, ha választjuk, hogy Isten legyen az életünk középpontjában, és mi valójában lemondunk valamiről, lemondunk a családunkról, de azért, hogy segítsünk csak családokat. Segítünk, mi nem több nem választjunk a házasságot, de hogy sok házaspár tudunk segíteni. Egy lemondással jár, de mert megértekeljünk ezeket a dolgokat, megértekeljünk a családi életet, megértekeljünk a gyerekeknek a felnevelését. Ilyen módon fogtam fel, hogy valójában én másra voltam hívva. És egy ideig volt egy barátnőm is,
1: komoly kapcsolat volt már?
2: Elég komoly, de nem annyira komoly. Meg egyetem kezdetén voltam, de ez nagyon katolikus lány volt, szép, jó, ügyes katolikus lány volt. De az, ami nem tudtam feldolgozni az életemben, hogy most én megyek egy lányjal, és nem tudok foglalkozni a másokkal, barátaimmal, gyerekekkel, mint a szíven legyen szétosztva, nem? Akkor abban a pillanatban is megértettem, hogy a szíve nem volt teremtve egy teremtménynek, de mindenkinek. Akkor, és az egyetlen lehetőség, hogyha adni a szívemet Istennek, és Istenben találni a más embereket. Istenben foglalkozni a más emberekkel, minden lélekkel, és nem fog megfosztani senkit a segítségemtől. Ilyen módon jobban újra észrevettem, hogy a jó Isten meghívott engem a papi hivatásra. De amikor komolyabban vagy szorosabban kellett egyetem vége felé kellett választanom, mit kell csinálnom az életemben, akkor nem tudom miért, de kezdtem olvasni Szent Maximilian Kolbe írásait. És egyszer voltam egy szentmisén, minisztráltam egy szentmisén, egy latin szentmisén, és amikor a pap felemelte az ostiát, és láttam az ostia, láttam a feszületet, akkor mondtam, mit csináltad te, értem, Istenem, Jézus, te mit csináltad, értem? Te egész életedet adtad nekem, értem. Akkor most én mit tudod, hogyan tudok visszaadni mindezt? Akkor úgy, abban a pillanatban megértettem, hogy a papi élet nem elég volt nekem. Miért? Mert a végül nem mondom, hogy a papi élet rossz, vagy a papi élet korlátozott, de mondom, hogy a pap az, aki kiszolgáltatja a szentségeket, de nem felajánlott a teljes életet a jó Istennek. Ez a szerzetési élet, ez a tökéletességnek az útja. Miért? Mert tudunk teljesen átadni magunkat, teljesen feláldozni magunkat a jó Istennek és az emberek számára. És ilyen módon akkor észrevettem, hogy az én hivatásom inkább egy szerzetési hivatás. Mivel kezdtem olvasni Szent Maximilian Kolbe írásait, és nagyon vonzottam Szent Maximilian Kolbe iránt, akkor úgy vettem észre, hogy az én hivatásom egy ferences hivatás, ahol tudok megszentelni önmagamat a szűzanyának, átadni, oda szentelni magamat a szűzanyának. Beléptem egy ferences máriás rendben, a Szeplőtelen ferenceseibe, ahol valójában ezt a lelkületet tudtuk élni, nem, hogy Szent Maximilian Kolbe úgy tanította a testvéreinek, hogy tudjuk felajánlani az örömeinket, a szenvedésünket, a munkánkat a szűzanyának. Akkor nem lehet elveszíteni, nem lehet elpazarolni egy percet se. Miért? Mert már adtunk ezeket a perceket, az életünk minden percét a szűzanyának. Akkor ilyen módon, hogy próbáljunk jobban elkötelezni magunkat, szolgáljunk a szűzanyának, hogy a szűzanya legyen a szívünknek a királynője, és hogy valójában fogjuk fel, hogy muszáj, hogy mi elsősorban mi szerzetesek, de minden hívő, hogy valójában dolgozzon az Isten ország építésére, az Isten ország alapítására, a Szűz Mária szíve állt. Mert a Szeplőtelen Szűz az, aki tud segíteni minket a bűn elkerülésében, és hogy növekedjünk az erényekben, az erények gyakorlatában. És ilyen módon akkor választottam ezt a közösséget, ami nagyon közel volt a Szent Maximilian Kolbe lelkiségéhez. Abban a közösségben 4 évben ben voltam ott Olaszországban, az egész nevelési időszakot ott töltöttem.
1: És aztán mégsem maradtál ezen a helyen?
2: Igen, mondjuk, hogy volt egy probléma a közösségben, akkor a közösség nagy megpróbáltatáson keresztül ment, akkor nem tudtunk megvédeni a közösségnek az egységet, mondhatnám. Akkor másképpen döntöttük, nem? Legalább egy csoport, az a csoport, amihez tartozom, akkor bizonyos időpontban nem volt több, nem értettek egyet az egész közösséggel, akkor próbáltunk más utat választani, hogy megvédjünk ezt a lelkiséget, amit megkaptunk.
1: Mert mi volt ebbe a lelkiségbe a legértékesebb, amit mindenáron akartatok megvédni?
2: Ez biztos a Szűz Máriának való odaszentelés. Odaszenteljük magunkat a Szűz Anyának, és abból kifolyólag, akkor jön egy komolyabb szerzetesi életünk, hogy próbáljunk élni, hogy Szent Maximilian Kolbe azért ez fontos a mai ferencesek számára, mert megtanít nekünk, hogyan élni a Szent Ferencnek a lelkiségét manapság. De tanít nekünk például a szegénység, hogyan megvédeni a ferences, szigorú szegénységet a mi korunkban. A Szent Maximilian Kolbe mindenféle fejlődött abban az időben nem lehet, hogy Szent Maximilian Kolbe mindenféle találmányt használta, de nem sértette meg a ferences szegénységét. Hogyan? Ha mondtak, hogy ez nem miénk, ez a szűzanya, és mi is csak a szűzanyáért használjuk. Nem a önmagunkért, nem a szorakozásunkra, de inkább a postolkodásunkra. Akkor lehet, hogy mindenféle új fejlődött komputer, számítógépet, gépet használni, ha használjunk az apolkostolásra. Tehát azt nagyok a szorakozásunkra, ez más. Ilyen módon akkor Szent Maximilian Kolbe tudott megkülönböztetni. Ez nem tagadható, hogy a mai világban ezek a nagy fejlődött gépek, okostelefonok egy veszélyt jelentenek a szerzetesi élet számára.
1: De térjünk vissza még ehhez az időponthoz, amikor egy nagyon komoly, de szerintem nem könnyű döntést kellett hoznod, és te akkor még nagyon fiatal voltál szerzetesként 5 év után, és ilyen pillanatban, ilyen helyzetbe kerültél, hogy akkor egy komoly döntést kellett hoznod magad számára, de akkor többen voltatok. Mennyire könnyű volt, vagy egyértelmű volt, hogy most mit fogtok csinálni? Nem volt neked olyan krízis pillanat?
2: Persze, mondtam, hogy nehéz pillanat volt, nehéz időszak volt, mert végül nem annyira tiszta volt, nem annyira világos volt, milyen út felé megyünk. De valójában ez volt a meggyőződés, de szerintem a közös meggyőződés, hogy ha választjunk a szerzetési életet, akkor akarjunk komolyan élni a szerzetési életet kompromisszum nélkül. Hogy minden kompromisszum az a szerzetési élet egy veszélyes dolog. Ha kezdjünk kompromisszumok tenni a világgal, vagy valakivel, akkor nem biztos, hogy ez tetszik a jó Istennek. Ha inkább azt csináljunk, amit a szentek csináltak, akkor ez biztos, hogy ez a legmegfelelőbb út, a legbiztosabb út.
1: Milyen módon kerested az útot? Volt lelki atyád, volt valakid, aki segítene, vagy ti csak közösen, hogy is volt?
2: Ne, ez fontos, hogy olyan pillanatokban, hogy mindig forduljunk a lelki atyánkhoz. Azért én azokban a pillanatokban megértettem, milyen fontos a lelki atya, a lelki életünkben, nem? Mert valójában mi sohasem nem fogunk tisztán látni a mi lelkünkben, a mi szívünkben, a mi életünkben. Muszáj, hogy olyan komoly lépést teszünk csak a lelki atyák segítségével, engedelmeskedve a lelki atyához. És ha hogy jó lelki atyánk van, akkor ő nem, hogy megparancsol nekünk, de segít minket megérteni az Isten akaratát ránk vonatkozóan.
1: Nagyon simán ment az egész, vagy voltak kísértések, vagy
2: nem, biztos voltak. Sohasem nem voltak kísértésem, hogy most elhagyok mindent. Ez sohasem nem volt. Volt kísértés, hogy most könnyebb útat lehet választani. Valami más nem indítani, valami újat, mert ez mindig nehéz, stb. Itt maradni Olaszországban, mert ez a én országom, jobban tudok beszélni, stb. De ez normális kísértés. Aztán a Jóisten inkább megmutatta, hogy más volt a terve.
1: Hogyan mutatta szemben meg?
2: Mert bizonyos pontban, amikor nem tudtuk annyira találni az igazi utat, tanultunk közben, akkor nem veszítettünk el az időt, de amikor nem tudtunk milyen útra menni, akkor jött egy hívás, egy ismerős olasz papunk, aki ott Olaszországban találkozott egy szlovák pappal. És ez a szlovák pap egy idő után, Romában tanult, egy idő után lett a nagyszombati érseknek a titkára.
1: És akkor?
2: Akkor tudtunk, hogy itt Csicson a kálnoki gróf úr, aki a rendszerváltozás után kapta vissza nem csak a családi kastélyt, de kapta vissza egy templom melletti épületet. Itt a 19. században a grófok építettek a templom mellett egy óvodát, zárdát. Egy óvodát, ahol a vincesek nőverek Franciaországból jöttek, és kezdte foglalkozni a gyerekekkel. Kálnoki Alajos gróf úr, aki itt született Csicson, de aztán el kellett menekülni Ausztriában. A rendszerváltozás után, amikor kapta vissza ezt az épületet, mindig akarta felújítani ezt az épületet, adni az anyaszent egy háznak, de azzal a feltétele, hogy valaki lakjon itt, és nem csak egy pap, de egy szerzetesi közösség. Sok időn keresztül nem találta senkit, ő inkább elsősorban akarta egy női közösség, női szerzetesi közösséget, de nem találta meg. Akkor végül kiderült, hogy ő már 90 év fölötti volt, és nagyon akarta még ezt megvalósítani ezt a tervet. Akkor végül érsek átja egyszer, mikor volt a ebédelték ott Nagyszombatban, jelen volt ez az olasz pap, ez az érsek átja mondta, de te Olaszországban élsz, akkor találj egy közösséget, mi adjunk, hogy itt Csicson, itt a magyarok között lehet kezdeni egy szerzetési kolostort, mert még ez a terület, ez nehéz abból a szempontból, hogy itt vannak szlovákok, vannak magyarok, de az a probléma, hogy a szlovák papok nem annyira akarnak tanulni magyarul, itt maradni a magyarok között. A magyar papok sokszor inkább külföldre mennek, Magyarországra mennek. Itt a komaromi környéken, de az egész felvidéken ez nincsenek papok, és még, hogy muszáj, hogy legyen egy inkább külföldiek, akik tudnak egyszerre baratkozni szlovákokkal, magyarokkal, és nem nagyobbítani ezeket a nemzeti viszályokat, nemzeti konfliktusokat. Akkor ilyen módon akkor megvalósított, mi elfogadtunk az érsek atya meghívását, megismerkedtünk a kálnoki grófokkal, akkor végül megvalósult ez a terv 2019-ben, amikor 8-an költöztünk itt Szlovákiában, elsősorban Ekerre, mert még nem volt felújítva ez a kolostor itt Csicson. Aztán egy másfél év után tudtuk ide jönni 5-en Csicsonra, és a másik közösség inkább ott maradt Ekelen. Hogy tudjunk itt tevékenykedni a plébányán?
1: 8-an jöttetek, igen?
2: 8-an jöttünk összesen, aztán 3-an maradtak Ekelen, 5-en ide jöttünk Csicsonra, és aztán még fejlődött a közösség akkor.
1: És mondjuk, hogy nem 8 olaszról van szó. Már.
2: Nemzetközi közösség akkor. Az eredeti csapatban is voltak olaszok, de voltak és vannak lengyelek, van egy indiai, egy vietnámi, egy szlovák is.
1: Úgyhogy kezdettől fogva ez új rend, az nemzetközi rend.
2: Nemzetközi, ugye? Igen.
1: És még majdnem mindenkinek az idegenföld.
2: Igen.
1: A Szlovákia.
2: Amikor ide jöttünk, akkor mivel itt voltak a vincesek nőverek, a kalápos nőverek, úgy hívtak kalápos nőverek, és a legfőbb kolostoruk ott van a Rue de Bach-ban, Párizsban a Rue de Bach-ban, és ez a Rue de Bach-i kolostor azért fontos, mert ott Labourey Szent Katalinnak megjelent a Szuzánja, a csoda sírmes Szuzánja. Akkor itt a templomban, a Csicsoly templomban van egy nagyon ritka található szobor, vagyis a csoda sírmes Szuzánja. Én sohasem nem láttam sehol, csak Rue de Bach-ban és itt. És amikor ide jöttünk, találtunk a csodasérmes Szuzánját. De mi éppen a mi szívünknél hordozunk a csodasérmet. Akkor ez mondjuk, hogy a Jóisten gondviselet egy jó tervet szőtt számunkra.
1: Most hányan vagytok, és hogy álltok a hivatásokkal?
2: Most 14-en vagyunk, és most valójában a mi közösségünkhoz három hely tartozik, akkor a fő közösség itt Csícson áll, a másik közösség, ahol vannak a novíciusok, ott Ekelen, nem messze Csícsótól, egy 10 kilométerre Csícsótól, és a harmadik közösség inkább Dunamócson, mivel mondjuk a legfőbb tevékenységünk, a legfőbb feladatunk éppen a pasztoráció, pasztorációk, a plébányok, mivel itt nagy a papok hiányak, akkor a Érsek atya kérte elsősorban, hogy fenntartjuk ezeket a plébányokat, és próbáljunk fejleszteni a plébányai tevékenységet, mert ez elég gyenge itt. Az egész katolicizmus, de mindenféle vallás itt gyenge, mert nagy a közömbösség inkább. Itt észrevettem, ez is nem elég, hogy muszáj családokkal foglalkozni, és ha jól gondolkodunk, éppen az nem, ami hiányzik, sokszor itt látom, de gondolom mostanában szinte az egész világon, hogy a családoknak nincs segítsége. Hogy muszáj, ha akarjunk adni egy jövőt a mi vallásunknak, a katolicizmusnak muszáj, hogy segítünk a családokat egybe maradni, és felnevelni a gyerekeket, mert ez a manapsági nagy kihívás. Hogyan tudunk felnevelni keresztényként a mi gyerekeinket egy keresztény ellenes, vagy legalább egy kereszténytelen világban. Valójában én visszanézem az életemben, én is mondhatnám, hogy nem biztos vagyok, hogy én pap lennék, szerzetes lennék, és katolikus lennék, ha nem volt nekem egy plébános, aki foglalkozott velem, aki tudott egybe tenni, összegyűjteni sok fiatalok, sok gyereket, és hogy együtt felbatorítottunk egymást, együtt tudtunk lelkesíteni minket a vallásunkban, a katolicizmusban, a katolikus, a keresztény értékek védelmében.
1: Milyen volt a hit, illetve a hit gyakorlása ott, otthonban?
2: Szerintem a rozsafűze, ez nagyon fontos.
1: A szűzönyön szeretete. Ez nagyon a családodban már is volt?
2: A családban nem annyira szoktunk, hogy mind minden este imádkozni a rozsafűzért, de sokszor volt a rozsafűzér templomban, akkor csatlakoztunk a rozsafűzérhez a templomban. Még emlékszem a plébányom, milyen szép volt a május hónapja, amikor szoktunk házról házra menni, imádkozni a rozsafűzért. A gyerekek számára volt nem csak egy jó imádság, de egy szorakozást. Mert a ima után, rozsafűzér után, akkor szoktunk játszani együtt, stb. De ez is hiányzik a mai világban, mert az ember nem jönnek a templomban, nem tudják, hogy a templom körül egy egész életet forró. Szerintem azért most nem tudnak találni a megfelelőbb vőlegényt, vagy melyászat, mert nem járnak a templomban. Akkor hol lehet találni egy megfelelő? Nem a diszkóban, nem lehet.
1: Hogyan mondanád röviden, mi a ti rendetek lelkisége, küldetése?
2: Jó, szerintem mi akarunk visszatérni a Szent Ferenchez, és Szent Ferencnek a feladata éppen újraépíteni az Anyaszentegyi házát. Elején Szent Ferenc is nem értette meg, hogyan, azért kezdett inkább kövekkel, köművészként felújítani lerombolt templomokat, de aztán megértette. És hol megértette? A Porciunculában. Szent Bonaventura kifejezetten mondja, hogy a Szent Ferenc, amikor a Porciunculában volt, a Szűz Mária oltalma alatt, akkor megértette, hogy ez a küldetés nem egy anyagi küldetés, de egy lelki küldetés. És ezt mondja kifejezetten Szent Bonaventura, hogy Szent Ferenc megfogalta és megszülte a evangéliumi lelkiségét, a evangéliumi tökéletességét, hogy Szent Ferenc úgy vált, mint a Szűzanya. A Szűzanya megszülte a kisded Jézust, Szent Ferenc megszülte a ferences életét, de a Szűzanya által. Azért ez olyan fontos, a Szűzanya, mert a Szűzanya biztosított nekünk, hogy mi az igazi úton vagyunk, azon az úton, ami a megtestesült ige előre haladt. És ezért a mi lelkiségünk középpontjában áll a szeplőtelennek való odaszentelés, megszentelés. Akarunk teljesen odaadni magunkat a Szűzanyának, amint Szent Maximilian Kolbe tanított nekünk, hogy valójában, ha akarjunk, hogy a ferences lelkiség nem csak megmaradjon, de fejlődjön, akkor muszáj, hogy a Szűz Máriának szenteljük egész életünket. Az jelent, hogy a Szűz Mária nagy szerepet játszik a ferences életben, a szerzetesi életben, és ha mi maradunk a Szűz Mária oltalma alatt, és próbáljuk utánozni a Szűz Anyát, hagyjan újraépíteni az Anyaszentegy házat, utánozni a Szűz Máriát, helyet csinálni a Szűz Mária számára a mi szívünkben, és aztán, amit Szent Ferenc mondja a hívekhez írt levelében, hogy nekünk muszáj, hogy legyünk Jézus Krisztusnak az anyai. És amikor vagyunk Krisztusnak az édesanyai, amikor a jó példánk által megszüljünk a másokban Jézus Krisztust. Vagyis, hogy tudjunk átadni a hitünket, nem szóbelileg, hanem a jó példánk által. Ez nagyon fontos, ez jó példa adás a mai világban, hogy egy meggyőződő életstílus által tudunk evangelizálni. Ebben biztos, hogy Ferenc pápa jól mondja nekünk, jól tanította nekünk, hogy muszáj, hogy adjunk ezt a jó példát a másoknak, ha akarunk evangelizálni. Mert most lehet látni, hogy lehet írni 1000 könyvet, nem fogunk meggyőzni senki. Elsősorban, mert nem olvasnak könyveket, másodszorban, mert nem biztos, hogy érdeklődnek benne, és háromszor, mert ha nem egy hiteles életstílus, életformánk, akkor nem tudjuk átadni a hitünket.
1: Amikor megadtad nekem az e-mail címed, nagyon megfogott.
2: Szent Ferenc, mondjuk, Szent Ferencnek a mottoja volt Istenem és mindenem.
1: Igen.
2: Akkor Szent Maximilian Kolbe úgy átfogalmazott, hogy szeplőtelen és mindenem.
1: Igen.
2: Nem, ha van a szeplőtelen van a szívemben, akkor nem hiányzik semmi nekem.
1: Az igen. Az ugyan olaszul vagy latinul. Igen.
2: Immaculata mia, mio tutto.
1: Neked ki a Szűz Anya személyesen?
2: Biztos, elsősorban ez az édesanyám, nem? Ha vissza-vissza nézem az életemre, voltak pár váltságos pillanatok, amikor nem mondom, hogy teljes bűnös életre vagy útra mentem volna, de legalább olyan döntést tettem volna, ami nem vezette volna engem a papságra és a szerzetességre. És ki megvédte engem azoktól a veszélyektől? A Szűz Anya. Én azt mindent csináltam, amikor lehet, hogy keveset imádkoztam, de mindig legalább egy gyertyát gyújtottam minden nap a Szűz Anyánál. Elsősorban a falumban, aztán a Milánóban, amikor mentem egyetemben. És gondolom, ezt a Szűz Anya mindig megvédte engem, mint egy édesanyja. Akkor mi felfedezünk, hogy a Szűz Anya egy igazi édesanyánk, aki mellettünk áll a megpróbáltatáson keresztül, akkor sohasem nem lesz egy sötét pillanatunk. Mert a sötét pillanatunkban is érzük, hogy Szűz Mária mellettünk áll. És az édesanyja az jelenti, hogy segít minket. És ez nem csak édesanyjánk, hanem a királynőnk is. Akkor ez nem mint egy édesanyja, aki korlátozott módon tud segíteni minket, de hatékonyan tud segíteni minket. És még van bennünk, legalább benne ez a lovagi szellem, nem? Hogy muszáj, hogy szolgálunk a Szűz Anyának. Nem.
1: Még a fiataloknak van még lovagi szellem, az nagyon
2: fel kell ébreszteni. Van egy olasz pszichológus nem régen írt egy könyvet, ahol hagyjan most, mert minden férfi váltságban kerül. Nem 40 éves fel,

0: szolgálni a szűzanyag, annak a mi fáradtságunk. Ezért ez olyan fontos a kézi munka is, mert a kézi munka által mutatjuk a szűzanyagnak, hogy akarjunk nem csak szavakkal, de tettekkel, fáradtságakkal szolgálni neki minden nap.
1: Ismered biztosan ezt a könyvet, hogy Tökéletes Mária tisztelet. Most csináljuk egy rövid változatot. A Tökéletes Mária tisztelet Ambrus atya szerint. Milyen a Tökéletes Mária tisztelet, és még gyakorlatban?
0: Gyakorlatban ez szerintem azért vannak sokan, akik oda szentelnek magunkat a szűzanyának, de aztán hogyan gyakorlatban ültetni ezt a szellemiséget, ez nehéz dolog. Miért? Mert mi úgy érzünk, vagy úgy fogjunk fel, hogy most, jó, amikor minden sima megy, akkor biztos, hogy mellettem áll a szűzanya. De amikor valami rosszul megy, akkor hol van a szűzanya? De éppen meg kell értenünk, hogy a szűzanya egy nagy nevelőnk. Tud felnevelni minket, és nem lehet felnevelni minket pofok nélkül. Akkor megérteni, hogy amikor éppen a megpróbáltatásokban az Isten akarata valósul meg, mikor nekünk kell döntenünk valamit, ez nem biztos, hogy mi Isten akarata szerint döntünk. De amikor valami történik, tőlünk az akaratunktól függetlenül, akkor ez biztos, hogy az Isten akarata. És mondanánk, az szüplőtelen akarata, hogy most az szűzanya akarja felnevelni engem, akarja megjavítani, kijavítani engem, ezekkel a szenvedésekkel is, lelki-fizikai szenvedésekkel, és ha úgy élünk, és úgy fogunk fel, akkor értitek meg, hogy minden megpróbáltatás, minden szenvedés, minden kihívás, úgy érzünk, hogy a mi lelkünk számára történik. Ez nem Isten akaratán kívül, de Isten akarata szerint. És nekem van az erőm, hogy tudunk szemben állni, tudunk elviselni ezeket a megpróbáltatásokat. Igen. Inkább egy lehetőség, hogy jobban kapcsolódom a jó Istenhez.
1: Hogyan lehet gyakorlatban, de valódi módon kifejezni szűzanyának szeretetet? Elég, hogy szép szavakkal?
0: Elsősorban a szép szavakkal, vagyis elmondva a rózsafüzet minden nap, elolvasva, elsősorban imádkozva a rózsafüzet minden nap. A rózsafüzet azért az nagyon fontos imádság szerzetesek számára, de mindenki számára, mert valójában mi a szűzanya által, szűzanya szemmel, szűzanya szívvel szemléljünk Jézus Krisztusnak az életét, hogy nem kizárjuk Istent, nem kizárjuk Jézust, amikor imádkozunk a rózsafűzért, hanem inkább hangsúlyozunk Jézus Krisztusnak a fontosságát a rózsafűzért imádkozásában. A szűzanya segít minket, hogy szemléljünk Jézus Krisztusnak a példáit, és utánozzunk őt. Azért a rózsafűzért annyira fontos. De aztán valójában úgy élni, hogy mi nem csak ezt tesszünk a mi gyerekeinknek, a mi rendtársaimnak, a híveknek, mert az emberektől csak csalódások jönnek. De én főzöm a szűzanyáért, főzök a szűzanyáért, én dolgozok a szűzanyáért, én prédikálok a szűzanyáért, a csalódás nem jön a szűzanyától. A szűzanyának, ha mi szolgálunk a szűzanyának, a szűzanya fog örülni a mi munkánktól, és akkor ez elég nekem.
1: Örömet szerezni a szűzanyának? Ez is egy módszer?
0: Persze.
1: Még egy témakör marad nekünk, mert a szűzanya különösképpen még a II. Vatikáni zsinat után különösen össze van kötve az egyházzal. Ez mindig is volt, ez az igazság, mert persze az egyház tanítása sose változik. Sokat beszéltél a szűzanya szeretetéről, de akkor hogyan szeressük az egyházat, különösképpen most, ahogy krízisbe látjuk őt. Gyenge oldalát látjuk és tapasztaljuk. Amikor szenvedést vagy botrán okoznak nekünk az egyház emberei, te egy kicsit személyesen is tudtad ezt tapasztalni és átélni, és talán gyakorlatban is mondhatod.
0: Igen, valójában ugyanúgy, amint mondta, hogy az emberektől csak csalódások jönnek, nem? Akkor az egyházi emberektől is csalódások jönnek sokszor, és a legtöbbször mondhatnak. Tőlem is, talán én is megbotrankoztattam híveket, és nem tudom, nem éreztem meg, de nem értettem meg, de megbotrankoztattam. Lehet. Azért ez fontos, hogyha megértjük, hogy a zeneszent egy ház nem az embereken alapul, de a jó Istenen. Vagyis a jó Isten olyan szépen kitalálta az zeneszent egy házat, Jézus Krisztus olyan szépen, olyan tökéletesen alapította az zeneszent egy házat, ami nem függ az emberek tökéletességétől. Hogy most ez a pap nem annyira szent, de ha kiszolgáltat nekünk az oltári szentségét, ad nekünk a feloldozást, akkor számomra ez már áldás. számomra.

0: Romra, és már őröm. Inkább próbálni, mert mivel én nem, általában mi nem tudunk kijavítani a másokat, de ki kell javítanunk magunkat. Most mi is az Anyaszentegyi háznak élő tagjak vagyunk. Az jelenti, ha én kijavítom magamat, én fejlődök az erények gyakorlatában, én megerősítem az Anyaszentegyi házat. Az Anyaszentegyi ház több hasonlít az a példához. Kinek a, ki az Anyaszentegyi ház példája, példaképe, az eszménye, éppen a Szűzanya. Ott a keresztlábánál az Anyaszentegyi ház a Szűzanya volt. Ez ő volt az egyetlen, akinek volt hite, aki hitte Krisztus feltámadásában. Ő képviselte az egész Anyaszentegyi házat. Az jelenti, hogy az örök példaképen ebben a Szűzanya. Akkor mi oda szenteljük magunkat a Szűzanyának, mi is Szűzanyás egyházi tagok vagyunk, akkor segítünk az Anyaszentegyi házat, hogy jobban hasonló legyen a Szűzanya, hogy jobban hasonló legyen az örök példaképehez. Vagyis ilyen módon újra felépítjük az Anyaszentegyi házat.
1: Ahogy hallgattalak, nagyon látom, hogy igazi Szűzanya lovagja vagy. Ti mit csináltok itt Felvidéken? Azon kívül, hogy ellátjátok ezeket a falukat és városokat.
0: Valójában a falvak, ahol tevékenykedünk, ahol dolgozunk és lakunk, itt elég gyenge a katolicizmus. Mondhatnánk is, hogy a katolikus élet szinte megszűnt, hogy az első áldozás nem normális is. Itt és már kiváltságok, valaki akar első áldozó lenni. A bérmálkozás, még találni egyiket, aki volt bérmálkozó, hogy tud keresztszülőként szerepelni, ez ritka dolog itt a környéken. Mert megszűnt a keresztény élet valamilyen módon, akkor újra fel kell ébreszteni mindent. Nagy kihívás, de kevés a tevékenység abból a szempontból, hogy nem sokan járnak a templomban, nem sokan gyónnak. Akkor persze, hogy segítünk a másik plébányakban, a fejlődött plébányakban, Dunaszerdahelyen, Komáromban. Még kezdtünk 4 évvel ezelőtt kiadni egy újságot. Szűz Márián lovagja a címe. Szent Maximilian Kolbe ott a Lengyelországban a Szeplőtelen lovagja című újságot kezdett kiadni, mi picit módosítottunk a címet. Szűz Mária lovagja. Próbáljunk terjeszteni a Szűz Máriának való odaadást, való tiszteletet, és még beszélni a katolikus témákról, hogyan kellene vélni egy katolikus a mai világban. Akkor ez mondjuk, ez egy nagy feladatunk itt. Még mivel csatlakoztak fiatalok, persze, hogy muszáj, hogy felneveljük őket a lelkiségünk szerint. Ez is egy foglalkozás. Most összepontosultok a könyvekre, kiadásokra, újságokra, de biztos van a tervenkben is van egy weboldalunk. A tervenkben van, hogy más médiákkal is lehet terjeszteni a hitünket. Még nem annyira fejlődöttek vagyunk sok szempontból, hogy tudjunk ezt a tevékenységet véghez.
1: Mert mondjuk is, hogy ez elég fiatal közösség. A legfiatalabb hány éves?
0: 23 éves. És a még novícius között van egy 20 éves.
1: És a legidősebb?
0: A legidősebb a 60 éves.
1: Hogyan és honnan, inkább honnan merítettél és merítesz mai napig a szeretetet, amikor feltételezem, hogy néha-néha elfogy?
0: Ez nagy kérdés, de biztos kell merítenünk a Szűzanya szívéből. Most valójában a Szűzanya nem annyira, ha emberi szempontból nem annyira könnyű volt az élete. Mi sokszor, amikor jönnek a megpróbáltatások, akkor úgy érzünk, hogy jogos nekünk panaszkodni, elkeseredni, a szomorságot elfogadni a szívünkben, stb. Nem? Inkább a Szűzanya nem úgy csinált, nem? Miért? Mert az örök jutalma, jó tudatos volt, hogy az örök jutalmat várt rá a paradicsomban, a mennyországban. Akkor valójában szerintem ez a szeretet éppen amikor, amint Jézus Krisztus megmondotta nekünk, megtanította minket, hogy a szeretet nem abban áll, hogy kapjunk meg, hanem adjuk. Akkor én a legfájdalmasabb pillanatokban tudok mosolyogni, az jelenti szeretni. Mert vannak rendtársaim. Én szomorú vagyok, miért szomorítani őket? Akkor muszáj, hogy ajándékozom nekik egy mosolyt. És ha ezt csinálna minden nő a családban, minden feleség a csinál a családban, minden gyerek a családban, akkor könnyű lenne a keresztény élet mindenki számára.
1: Hát akkor úgy látszik, hogy tényleg bármilyen kérdésre neked egy a válaszod.
0: A szűzanya.
1: A szűzanya. Ambrós atya, nagyon, nagyon örülök, hogy találkoztunk, és remélem, hogy nem utoljára, először, de nem utoljára, és hogy majd a médiás tevékenységtek is majd elindul, és akkor ezen a szinten is találkozunk. És hát mondhatom részemről, hogy én imáimmal segítek.
0: Köszönöm szépen.
1: Neked és az egész közösségnek, és szerintem a többiek is imádkoznak, értetek. Isten áldja meg a munkádat, a közösségedet, áldjon meg téged. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Szent Ágostonnal most így kezdem ezt a beszédet, valamikor egy jó 1500 évvel ezelőtt mondta. Mi külsőleg beszélünk, az Úr elsőleg éli. Hogy mit halljatok, arról mi gondoskodunk. De hogy mit gondoltok, egyedül csak ő ismeri, aki gondolataitokat is látja. Ő épít, ő figyelmeztet, ő fenyeget, ő nyitja meg értelmeteket a hitre, érzésvilágotokat. De mi is dolgozunk, mint az ő munkatársai. Szent Ágoston a belső figyelemre hívja fel a figyelmünket. Mennyiszer hallottuk már az Úr Jézusnak ezt a példabeszédét, hogy a mennyek országa hasonló a magvetőhöz. A magot ő vetette lelkünkbe, de vajon mit jelent az, hogy úgy szélre esett? Azt mondja, ha hallgatjuk ugyan a mennyek országára szóltunk, tanítál, de nem értünk, akkor a gonosz élet elragadja, mert ez olyan, mint az útszélre esett mag. Tehát a lényeges, hogy nem értünk. A másik, hogy a gonosz élet kiszedi. Tehát egyrészt mi vagyunk a hibások, másrészt a hibánkból a gonosz élet profitál. Nagyon nagy probléma van az értés. Testvérek, Isten Jézus Krisztus által üzen, az értelmünkhez szólt, azért az nem egyetemi szín, az sokkal magasabb. Mégis mindenki megérteni. Tessék elmondani, hogy azzal van baj, hogy a kereszténységben nincs továbbképzés. Hát utoljára 50-60 évvel ezelőtt gyerekkorában tanult hittan. És aztán templomban saját igényt sem hallott, nem olvasott. Hát az nem csoda, hogy még azt is, amit valamikor tanult, azt is kiszedi a gonosz élet a lelkéből. A megértésnél csírázik a mag. Ez az első. Amikor én valamit megértettem a predikációból, akkor az azt jelenti, hogy elkezdődött a csírázás. Azt már a gonosz élet nem lehet ki, mert a hiszére esett, ami még nem csirázik, az amit az elvesztett pénz. Ez az, mert nem tartozik senki, ez azt nem hiszem. Gyerekkorunkban valószínűleg veletek is előfordult hazaérve a kis miséről, ugye 8-as mise tele volt gyerekekkel, megkérdezte legtöbbször a nagypapa, na mit prédikált az esperesté? És ezt nem tudtuk elmondani. Hát akkor nem figyeltünk. De ugyanígy azt is megkérdezték, hogy mit tanultál ma az iskolában? Ez egy rendkívüli bölcs dolog volt. Tehát, hogy egyáltalán megértettél valamit? Azt mondja az Úr Jézus, aki csak hallgatja mennyek országáról tanítást, de nem érti. Az olyan, mint az útszélre szólt mag. Semmi haszna nincs benne. Hát igen, éppen ezt kell megérteni, hogy a mennyek országáról szóló tanítás. Az Úr Jézus zsidó módon, ha lehet, akkor kikerülni az Isten nevét. Erre azért vigyázzunk. Egy dolog, ami mindig felháborít nekem. A keresztény ember az gondja, hogy káromkodtak. Hát halapja el a nyelvét. Hát kicsoda az az Isten. Jézus korában még pozitívesen volt szabad kimondani Isten nevét. Mindent kitaláltak, hogy elfedjék. Adj, hogy adassék. Vagyis, hogy Isten adja. Vagy azt mondták, hogy az örökké való. Vagy azt mondták, hogy a név. Tehát a Máté, az az ősi Jézusi gerindetés, Lukács már lefordítja a görögöknek, hogy Isten országa, mert nem érteni, nem zsidó. A mennyek országa az azt jelenti, hogy Isten országa. És itt következik a következő értési probléma. Tehát erre mennék, mint papok, meg hittanárok, meg szülők, hogy olvassunk utána. Jézusnak egyetlen mondani valója van, hogy vele elérkezett az Isten országba. Hát mi ez? Rossz fordítás. Nem ország, hanem országlás, uralkodás. Egy folyamat. Ahogy talán tavaly is mondtam, hogy nézem a parasztember vetését.
És nem azt jelenti, hogy azt a föld darabot nézem a vetést, hanem az, ahogyan vet. Isten uralkodása Jézusban érkezett el, mert végre van a földön egy ember, a Názáreti, akiben Isten egészen Isten él, éjjel és nappal, kamaszkorban is fölnőtten, lakodalomban is a templomban, a poros Názáretben, és akkor, amikor izzadtan dolgozik, végre van egy ember, akiben Isten, Isten lehet. Egészen szeretheti. Nem olyan, hogy néha imádkozik. Nem olyan, hogy hát néha templomba jön. Hanem folyamatos. Tehát az Isten ország azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat. Ezt hozta el Jézus. Ezt se Mohamed nem tudja megadni. Se Buddha, se Konfuszius, senki. Mert senki sem jött az Istentől, csak a Názáreti. Ezért mondja, én fölülről való vagyok, ti alulról való vagytok. Testvérek, olvasunk is kell, annyira megdöbbentett engem legalább két hónappal ezelőtt, rátaláltam 16. Benedek egyik könyvébe, Jakob Neusner. Ez egy ma is élő, remélem él még, zsidó, ortodox rabbi. És becsületesen gyönyörű könyvet írt, hát csak idézetekbe ismerem még, arra, hogy a rabbi beszélget a Názáreti Jézusra. Beleképzeli magát a 2000 évvel ezelőtti zsidó tömegbe. Ő is zsidó. És most hallgatja, hogy mit prédikál a Názáreti. És olyanokat hall meg, amire nekünk fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. Amikor azt mondja a hegyi beszédben, első beszédje, hogy a régieknek mondta ott, vagyis a régieknek mondta Isten. Én pedig mondom nektek. A régieknek mondta ott, hogy ne törj házasságot, én pedig mondom, aki már ilyen szemmel néz a nőre, már házasságot ebben. A régieknek mondta ott, hogy ne ölj. Én pedig mondom nektek, hogy aki haragot tart, az már gyilkos. Egyébként a Máté Evangéliumban ott van, de nem merik lefordítani, a hallgató zsidó tömeg, az úgy van lefordítva, hogy megjelenítő, nem igaz, megjelenítő. És ez a zsidó rabbi azt mondja, hát ki ez a Názáreti? Vagy amikor azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, mert fáradtak vagytok. És szerint vagyok, és alázatos szív, és nyugalmat talál lelketek. Nem tudjuk azt, hogy mi ez a nyugalom. A görög szó megmondja, szombati nyugalmat tartok. A zsidó vallásnak írja Jakobi Neusner, a lényeg az, hogy szombaton nem szabad mozogni se. Otthon ül a család. De nem az a lényege, hogy ne dolgozzunk, hanem ahogyan Isten megpihent a hetedik napon, hát ez persze szimbolikus, tehát befejeződött a teremtés, most az ember is arra hívja, hogy te is hagyd abba a munkádat, vagyis vagy nagy ígéret van, hogy Isten létmódjából ad az embernek. Az állatnak nincs sábbátja, nincs szombatja. Azokat nem kell megbüntetni, hogy futkosnak. A növényeknek sincs. Tehát a zsidó embernek az, hogy szombaton ott ülnek, és az ortodox zsidóknak ezért nincs vállás. Mert péntek estőtől szombatig ott ülnek egy szobában. Tévésség. És azt mondja Neusner, hogy Jézus most azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, vagyis Isten létmódjába belevezetlek benneteket. És tényleg, ezután a jelenet után, amikor Jézus azt mondja, hogy én adom meg nektek a szombati nyugalmat, az apostolok halászokat szednek, mert éhesek, morzsolják. És rászólnak a farizeusok, hogy mit tesznek a te tanítványai, dolgoznak, mert ez dolgozás. Erre azt mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak is. És erre megint Neusner, ez a rabbi azt mondja. Nem igaz az, amit most sok püspök is pap is prédikál, hogy a liberális Jézus, hogy ő a szombatot úgy feloldotta, nem kell azt mondani komolyan venni. Nem igaz. A korabeli zsidó rabbik között is volt szigorú
és volt liberálisan, hanem Jakob Neusner megérti, mi az, hogy ura a szolgálatnak is. És akkor odafordul Jakob Neusner képzelembe a 2000 évvel ezelőtti zsidóhoz, mellette te, Krisztus követő zsidó, kicsoda neked az ember fia? Tényleg ura a szolgálatnak? Jézus Isten? De nem mondja ez a rabbi, hogy Jézus károkodott. És nem mondja azt, hogy megbolondul, mert ott vannak a csodái. De azt mondja, én maradok az örök Izraelben. De az ő fülében van. Hát tudja ezt egy katolikus, hogy nem egy vallás követek, hogy Isten emberré, hogy értünk meghalt és föltámadt. Hát az hogy történhet meg, hogy három napra a temetése után, majd egy hétre egy zsidó ember, a Tamás apostol, mikor Jézus megjelenik neki, föltámadott testébe leborult, én Uram, én Istenem! Hát ez egy iszonyatos károkodás zsidó szempontból. Hát ember lát és Isten van mi? Mert megértette a kicsoda Jézus, hogy Isten három személy, nincs egyedül. És hogy elküldte a másik isteni személyt és emberét. És mit hozott el Jézus? Ezt a kapcsolatot az Istennel. Amióta ember van a Földön, mindig vallásos volt az ember. Mindig. És mindig áldozatot mutatott be, hogy érezte, hogy bűnös, és hogy lenne visszaállítani az Istennel való kapcsolatot. Persze sose sikerült. Jézus azt mondja, most elérkezett az Istennel való kapcsolat. Ha hiszel bennem, bűnei bocsánatot nyerne, te is Isten gyerek leszel. Ez a keresztelés. Erről is Szent Pál, hogy a Szent Lelket elnyertük. Ez az a ma, ami csirázik bennünk. Jézusban jelen van az Isten országa, vagyis az Istennel való kapcsolat. Ő ezt hozta. A zsidó vallás is csak ígéret volt, hogy eljön a Messiás, akkor majd minden tudunkról, majd az emberfi elhoz a végső tudást. És most eljött ebbe a személyes kapcsolatba való belépés, ez a mennyek, ezért mondja, hogy nem jön el látható módon. És milyen aljas dolog, hogy Jézust azzal vádolják, hogy egy országot akart alapítani a császár területén. Hát tudták, Pilátus tudta, hogy nem fegyverkezett Jézus. Pilátus ezért meg akarta menteni. Kicsavarták ezt a gondolatot, hogy Isten országa. Tehát a császár országa alatt ő akar egy magán zsidó országot, aminek ő lesz a király. Mikor Nikodémus elmegy hozzá ez az egyetemi tanár éjszaka, ezzel a kérdéssel, hogy mi az az Isten ország, azt várjuk. Az egy zsidó világ, amiben pogányok is bejöhetnek. Mi az, mikor jön el? Azt mondja, újjá kell születni. Hát hogy születhetek, mi jön meg a rendben? A Szentlélek által. Ebben bele kell születni, ez egy Istennel való kapcsolat. Mint hogy anyánk mélyéből kiszakadva, bele születünk az emberiség életébe. Ugyanúgy a szívünk, a lelkünk, az, ahol azt mondod, hogy én, az a keresztség pillanatával és a hittel, az bele ez burkolva Jézus Isten életével, hogy nincs halál. Ezért mondja, hogy Isten országa bennetek van, de legyen köztetek, hogy úgy viselkedjetek. Jézus csak erről beszél, hogy eljött az Atyával való kapcsolat, hogy általam most be lehet lépni. És kedves testvérek, hát ezt jelenti. Most egész héten azért ezt gondoljuk meg. A kereszténység az az örök Atya-Fiú Szentlélekkel
a végtelen teremtő Istennel tényleges kapcsolat. Szinte biológiai kapcsolat. Beleszülettünk. Na most, ha itt élünk, akkor az események maradnak olyanok, amilyen betegség, halál, elhagyta a férjem, feleségem, munkanélküli, mit tudom én. Ez az élet. De nem ott élek, hanem ebben a kapcsolatban. És innét nézek rá. Most temettem egy nagyszerű férfit, Komáromi Jánost, aztán hagyják nekem a kettő ferences pap. Ott álltak mellettem. Világi rendi, harmadik rendi testvér, hirtelen halt meg szent életekért. És a város majomba volt értelmi se, mert nem fértünk volna be pesti ferences templomban, mint budai templomban. Testvér, ha láttátok volna azokat a 30-40 éves fiatal embereket, nőket, itt három gyerek, itt két gyerek, egy új Magyarország. És mind áldoztak. Ezek kapcsolatban vannak az Istennel. Nem úgy, hogy egyszer eljövök a misébe. Mondok egy mi anyádot. Ég és föld el fog mullani, eltemetnek minket. De az énünk, a lelkünk, igenis meg van mentve, mert Istenben kell élni. Amíg ezt nem érted, nem érdemes templomba járni. Az egész egy homokra épített semmi, vallásoskodás. Élő kapcsolat az élő Istennel. Olyan megrendítő volt számomra a múlt héten Giulianus Szent Veronika, egy ferences nővér, 1600-as évek közepén született, írja. Ma megnyújt a fájdalom a kezemben, lábamon, szívemben, és a csapásokkal és kínokkal teljes, drágalátos éjszakát átvészeltem, hála Istennek, viselte Jézus sebét. De óriási fényt kaptam az első bűneim ismeretben, és a miattuk való fájdalom, aggódó vágy a lelkek megmentésére, az a vágy, hogy értük véremet, életemet felajánljam, igen, nagy bizalom Isten irgalmában. A második hatás abban állt, hogy elhagyatottnak éreztem magam, mint aki elmerült a kísértések tengerébe. Mit gondoltok? A szentek azok mindig jól érezték magukat, nem? Póklókat jártak meg. Alig várták, hogy ezt érezzék, hogy kimondhassák, hogy akkor is szeretlek Istenet, mert te ott vagy. És nem menekültek italhoz, kábítószerhez, testi gyönyörökhöz, hogy azt a belső sötétséget, ami az Isten helye, azt valahogy kipótolják. És mindjárt azt a tisztos érzést is tapasztaltam, hogy teljesen nyugodt vagyok. És nagy békát mutál rajtam. Isten akaratával erősen meggyöpereztem. Végül a harmadik hatás ilyen forma volt, amikor belsőleg ördögi gyötrelmek kavartak meg a szentek szívében. Milyen ördögi gyötrelmek? Lehet, hogy szemérmetlen kísértés, egy testiség, kiúság, és nem egyezik bele. Fölgeteges küzdelem. És külsőleg másoknak rendelkezésre álltam, hivatásom érdekében ide-oda szaladgáltam, hol ezzel, hol azzal voltam elfoglalva, mégis mindent elvégeztem. Tökéletesen. Mindez leginkább a fontosabb cselekedetek közben történik velem, mint például a szentségek vételében, imádságban és az egymás közt folytatott lelki beszélgetésben. Érzem, hogy nagyon nevelt vagyok, szám ez teljesen érzéketlen, de nem vár pofákra, és nem teszi tönkre a családnak, meg a szerzetes közösségnek a hangulatát, hanem viseli Jézus szenvedését. És azt is, hogy így tovább lehetetlen élnem. És ebben az állapotban gyógytatóhoz mennem, elközsékol időnek tűnik számomra. Van, aki mindig a kapkozatos tudkos. Minek? Ezt egyedül körül viselni. Gyógy meg, ha mondtam. De nem arra való a papa.
hogy Isten helyettesítse. Nem legyen ennek ellenére alig, hogy a legkisebb mértékben is felfogom szívemben ezen erőnek a működését, már is mintha kivolnék cserébe, új erőre kapok, hogy bármilyen nagy is a szárazság, ez egy kifejezés, a lelki szárazság azt jelenti, hogy nem tud imádkozni. Na most, hogy a szentek nem tudtak imádkozni, amivel szentek, ez éveken át nem tudta egy miattákat úgy elmondani, hogy odafigyelt volna. És ezért mit csinál? Ezért mindig imádkozott. Szüntelen abban volt, hogy ez a világ elmúlik. Hogy Istenem, itt vagy. Ez a szárazság, ez a berzenkedés, vagy érzéketlenség, bármilyen nehéz is a munka, könnyűvé válik nekem. Minden Isten dicsőségére teszek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe, hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát, hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást, hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést, hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Ugye tegnap a Máriák ünnepeltek, őket is köszöntjük így utólag, és önöket is biztatom arra, hogy köszöntsék még ezen hallgatókat is. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék a szeretteiket, köszöntsék az ismerőseiket. Elmondanám a dalokat is, amelyeket a mai napra készítettem. Az első helyen van az F-Fatta együttestől az Add meg Istenem, a második a Helyesbittől a Hozsanna, a harmadik a Mária Rádiótól Szívemben itt a menny, a negyedik a Mozaiktól a Minden mi él, az ötödik a Signumtól a Hazatérés, a hatodik a Kölyök Continental Singers-től egy szép gyermekdal, ő a Number One címmel, és a hetedik helyen egy szép Ave Maria van. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek, küldhetik az ismerőseiknek. Egy üzenetünk érkezett már, nagy szeretettel köszöntöm Gyergyó Hodoson Portik Máriát, Ignác Nét névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse sokáig erőben és egészségben. Minden jót kívánok neki, Koma asszonya írja Hodosról, Isten fizesse. A Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntöttet, az üzenet írójának is szép délutánt kívánunk. Van egy telefonálunk is, Halló Mária Rádió.
1: Halló.
0: Mindörökké amen. A Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt.

0: Kedves hallgató van velünk, Haló Mária Rádió.
1: Kérdezzük az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a uranyos műsorvezetőt. Szeretném köszönteni Mohoncik Madarason a 70 éves kurta foglalkozó most fordó személyiségét, meg nem régége. Szeretném őket köszönteni. Közülük János Ágit, Fazakos Irént anyatársamat, Balázs Dénes, nyugdíjas papácsinkot, és Moldován Csilla doktorminket. Kívánok nekik mindenkinek minden átkezelet, jó, nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet. A drága Jóistennek bőséges áldása legyen életük minden napján. Akkor még szeretném Máriát köszönteni, szomszéd Máriát, Ördög Marikát, Dombi Marikát, Sándor Máriát, Madiszolván, a leányomat, Bancsa Mokkai Marikát. Négy napjuk alkalmával őket is köszöntök, minden szépet, jót, nagyon sok egészséget kívánok. Minden Mária névre hallgatott Csikmadarason. Jó Isten, adjon egészséget, hosszú boldog életet, bőséges áldása Istennek. Minden napja külön legyen rajta. Isten értessen mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntöttem. Minden napos hallgató vagyok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Az összes elhangzó dalt küldöm nekik.
0: Isten éltesse a kedves köszöntőteit, önnek is szép délutánt kívánunk, és szóljon nekik a mai köszöntőnk összes dala. Egy üzenetünk érkezett, Táncos Gergőt születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik szülei és testvérei. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen nagyon sokáig. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, boldog születésnapot kívánunk mi is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tiszteltessék a Jézus Krisztus. Szívem meleg szeretetével köszöntöm Önöket, műsorvezetőket, és szeretném köszönteni Zetelokan, Kumasszonyomot, Sándor Lászlóné Máriát, Kumasszonyom unokatestvérem, Mária nevenapja alkalmából, a szűzanyom szegélye még továbbra is, adjon neki erőt, egészséget, békés, hosszú életet, és szeretném köszönteni Zetelakán édesanyám testvérét, Özvegy Sebestyén Ferencét, Máriát. A szűzanya őt is takarja be palástjával, őrizze meg minden bajtól, minden veszedelemtől, és az összes elhangzó dallal szeretném köszönteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, egy áldott napot önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, Isten éltesse a kedves köszöntöttyét, önnek is szép napot kívánunk. Fenyőkúton Koszta Máriát köszöntik, sok szeretettel a Koma asszonya, az összes dallal Isten éltesse erőben, egészségben, családjával együtt. Isten éltesse a köszöntöttet. Halló, Mária Rádió! Halló!
2: Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Mindenki amen!
2: Köszöntöm a szeretett, drága műsorvezetőt, Timiát, és minden kedves hallgatót az alkalommal. És mivel a szűzanya névnapja van, ezért szeretném köszönteni, akik az ő nevét viselik, a Mária nevet viselik, és minden kedves édesanyját. És el néhány gondolattal mondom el az üzenetemet. Hogyan köszöntjünk téged névnapodon, Mária? Azzal a szeretettel, ahogy a hálás gyermek mondja, édes vagy jó anya, hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az M betű jelenti tengernek csillaga, mert mint a csillag ragyogsz a szent erényekben kell, világoskodsz mindenkünk példával, szeretettel. Az M betű része mirhát is jelent. Ez jelenti a keserűséget, mert mindig vannak fájdalmas lelkek, mert te mindig keseregsz, és a rossz és bűn felett. Mi hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, névnapodon, a nevedben az A betű igaz áldás jelent. Elettél az Istentől a világnak áldása. Istennek szent fiát hoztad a világra. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az R betű a reményt hordozza. A gyarló embereknek a remény csillaga. Kétségben, szomorúságban édes nyugtatója. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az I betű, irgalmaság anyja. Mint anya megbocsájtasz, és irgalmat esdekelsz a bűnbánók számára. Hogyan is köszöntjünk névnapodon, Mária, nevedben az A betű, mint igazi anya, gondod van tenéked minden fiadra, lányodra. Mint miért is kell sírjon oly sok lány és anya, vigasztald meg őket, áldott szűz Mária. Mindig köszöntünk téged, és áldunk, életünkben hordozzuk, és szívünkben zárunk a te nevedet, édes jó szűzanya. Köszönöm a figyelmet, a drága jó szűzanya, legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük, hogy telefonált, köszönjük a szép szavakat, áldott szép délutánt kívánunk önnek is. És akkor következzék is a mai köszöntőnk első dala, ahogy ön kérte az egyik kedves telefonáló, az Ave Mariát, a The Price-t együttestől jöjjön egy nagyon szép feldolgozása ennek, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Van is telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel
1: köszöntöm a műsorvezetőt. Szívem legnagyobb szeretetével szeretném köszönteni Székelyudvarhelyi Mária napja alkalmából unokatestvéremet, Fülöp Máriát, és lányát, dr. Fülöp Máriát. A Jóisten értesse sokáig erőben, egészségben, és minden Mária néve hallgatót. A Jóisten értesen sokáig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, egy áldott szép délután kívánok mindenkinek.
0: Jóisten értesen sokáig a kedves köszöntötteit, önnek is áldott szép délutánt kívánunk. Vannak üzenetek. Sok szeretettel köszöntöm Muntján Máriát, Tuzson Gáborné Máriát, I. és Máriát. Ojtóz van névnapjuk alkalmából, Isten éltesse a lányomat Bereckben, Tatjánát, 41. születésnapja alkalmával küldeném a hálát adok dalt, Mária szűzanyánkat köszöntöm, sok kegyelmet és az ő közbenjárását köszönöm meg, hála és dicsőség, Gertrud írta. Sogár Tündének, Csíkbánk falvára és Nyisztor Szabinának, Újtusnádra nagyon boldog születésnapot kíván a Csedő család Csíkbán falváról és a két korodi család Újtusnádról, Tündik és Szabina, Jóisten éltessen sokáig erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben. Isten áldja Székelyudvarhelyen az öregek otthonában Tamás József papbácsit a szép gondolataiért. Köszönöm, hogy minden vasárnap édesanyák, asszonyok, lányok idézetét, áldott vasárnapot kívánok sok szeretettel minden dallal. Maros Fönn Bóta Jánosné Marikát köszöntöm nagy szeretettel, Erzsike írja ezt az üzenetet. Telefonáló is van velünk, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni Silló Máriát Csicsóba, névnapja alkalmából, a drága jó Somlyai Szűzanya, adjon egészséget, békességet, hosszú életet, ezt kívánja sógornője Csíkszeredából.
0: Jóisten éltesse a kedves köszöntöttjét, mindörökké, amen, önnek is szép délutánt kívánunk. Szeretném köszönteni barátnőmet, Gál Máriát Csíkszeredába, Anikó írta ezt az üzenetet. Isten éltesse a műsorvezetőket, Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk, Isten áldását kérem élete minden napjára, áldott napot kívánok mindenkinek. Szeretném köszönteni Csíkbán falván György Máriát névnapja alkalmából, Isten éltesse sokáig, Eszter írta ezt az üzenetet. Telefonáló is itt van velünk, halló!
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A hátulevő esztás dallal szeretném köszönteni Székely udvarhelyén Székely Mária névnapi alkalmából, Csikkacfalván Szopos Mária, Csikjáni falván Arrogtör Szekeres Mária, és Kedves Mária, valamint Komámasszonyomot Farkas Mária, Csíkszent Tamáson a Bogácius Szába Sándor Marikát. Névnapi alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú boldog éveket, boldog névnapot kívánok nekik. Valamint még szeretném köszönteni nevelt lányomat, Banfi Zsófiát, születésnapi alkalmából. Őt is a Jóisten értesse, sokáig legyen ilyen jó kislány, mint mostanig, amilyen volt. Azt kívánja, nevelt édesanyja, Jemi Folvaló. Teri voltam, Jemi Folvaló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten értesse sokáig a kedves köszöntötteit, szép délutánt kívánunk. Szeretném köszönteni a szomszéd asszonyomat, Palaton Máriát, Isten éltese sokáig egészségben, Borika írta ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
4: Halló, dicsőteszik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönteném ön kedves Timike is, a Mária Rádió nagy hallgatóságát, minden Máriát, köztük magamat is. Olyan örömmel, büszkén viselem ezt a nevet. A jó Isten adjon nekünk erőt, egészséget mindenkinek, aki a Mária Rádióban dolgozik, hogy ezt a Mária nevet tovább viselhessük és vigyük. Minden megpróbáltatásban. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, Isten éltesse a köszöntötteit, és önnek is boldog névnapot kívánunk. Az összes dallal köszöntöm a mai nap ünnepeltjeit, születésnaposokat, névnaposokat, ismerőseimet. Köszöntöm szeretettel Csibába, Blága Máriát, Csíkjenőfalván Vencser Máriát, Karcfalván Szopos Máriát, Csíkszredába Bartos Rozália Máriát, Isten bőséges áldását kérem az életükre.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsért a Székva Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni elsősorban égi édesanyánkot, Szűz Máriát, tovább a Gyimesbükbe Bartos Máriát, Ferenc Pistinét, Gyimes középlokon Daradics Máriát, Miók Máriát, a leányát, Ibikét. A Jóisten értesse őket nagyon-nagyon sokáig erőbe, egészségbe, békességbe, szeretetbe, hogy még sokáig örvendezhessenek a gyermekeiknek és az unokáiknak. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, szép délutánt kívánunk önnek is. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Halló. Kiszent Imréről szeretném köszönteni Szent Imrei Vesztes Mária, Jóisten adjon sok-sok egészséget, békességet, sok évbe érjék meg, nem kapják az egész Szent Imrei Mária. Isten fizesse, hogy bejutottam. Köszönöm nagyon szépen. Isten tartsa meg majd.
0: Köszönjük, hogy telefonált. Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Csíkszent Mihályi Szekeres Máriát köszöntöm sok szeretettel, Isten éltesse sokáig sógornője, írta. Szeretettel köszöntöm Birtalan Máriát, Székelyvécskén, jó egészséget és hosszú jókedvű életet kívánok, valamint szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen. Minden ma elhangzó dallal Isten áldása kísérje a Mária Rádió minden dolgozóját, Zita írta ezt az üzenetet.

Üresek a vonalak, és jelenleg nincsen beérkezett üzenetünk sem, ezért, kedves gyermekek, a következő dalt nektek szeretném küldeni, hiszen olyan jó, hogy vannak ilyen kis mosolygós gyermekeink, akikre vigyázhatunk, akiket nevelgethetünk és szeretgethetünk. Következzék akkor most a Kölyök Continental Singers előadásában. Ő a number one. Kedves gyerekek, hallgassátok szeretettel!

Továbbra is nagy-nagy szeretettel várom, hogy csatlakozzanak a mai műsorhoz és köszöntsenek. Van is egy telefonáló, vagyis volt egy telefonáló, őt biztatjuk arra, hogy akkor hívjon vissza minket, és mondja, hogy ő kit is szeretne köszönteni. Üzenetünk van, szeretném köszönteni Csíkbánfalván keresztanyámat, Szűcs Máriát névnapja alkalmából. Isten éltesse nagyon sokáig, Eszterke keresztlánya írja, Isten éltesse a köszöntöttet.

0: Halló, Mária Rádió. Halló. Mindrökjemben.
1: Szeretném köszönteni Sittenkindén György Máriát, Vitális Máriát, Veres Máriát, Jakab Máriát, Kiszer Máriát, Izsák Máriát és minden Mária nevű hallgatót. Nagy szeretettel, jó Isten áldását kérem életükre, bizonyat takarja be a védők alástjával. Még köszönteni szeretném, aki a Mária Rádiót hallgassa minden személy, minden beteget és minden egyedülálló. Dicsőítessük a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntöttyét, önnek is szép délutánt kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Viszéltették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát a Rózsafizét, hogy mi az a zenés, köszönöm, hogy szeretném ajánlni. Silokon a Jánó családi, házasság évfordulók alkalmára. Húsz kívánok, sok egészséget, boldogságot, hidegségülök. Viszéltették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a köszöntötteket, boldog évfordulót kívánunk.

Üres csak a vonalak és a postaláda is üres, jöjjön akkor egy újabb dal, a helyes beattől a Hozsanna, hallgassák szeretettel!

0: Még van lehetőségünk bejutni a műsorba és köszönteni. Van is egy telefonáló velünk, vagyis hát letette a telefont, vagy nem tudom, mi történhetett, hát bíztatom őt arra, hogy hívjon minket vissza, és mondja el, hogy kit is szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió!
1: Így értessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm Tímiát, Isten áldását kérem az életére! Én szeretném köszönteni a Csíkrákos és Göröcsfalu Egyházközség minden lakóját, különösen az öregeket, betegeket, magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki, de születésnaposokat, köztük a Máriákat. Szeretném köszönteni Özvegy Fodor Bélánét, Marikát, Fodor Gyulánét, Marikát, Kovács Mareszt, Özvegy Nagy Zoltánét, Marikát és Dobos Marikát, Székely Marikát és Bánkfalván szeretném köszönteni a lelki testvéremet, Tekse Máriát, mindannyiuknak kívánok boldog névnapot, és Isten bőséges áldását az életükre, még a sok-sok lelki testvéremet köszöntöm, és a Mária Rádió nagy családját. Mindenkinek kívánok egy áldott, békés, csendes szép délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit. Viszont kívánunk önnek is egy szép délutánt!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük.
1: Köszöntöm, kedves Timél. És köszöntöm a hallgatókat, akik naponként az életkeresztét hordossa Szentkereszt felmagasztalás. Nagy ünnepe lesz holnap előzetesen gondolataim. Boldogság keresése, Isten keresése. Átalakul lelkünk szépsége. Nem azért vonz, mert teljhatalmú, örök és tökéletes, mindig nagy irgalmú. Éget szeret akkor is, ha olykor bűntarkítja lelked. Fájdalom oldó szíve szeretete, enyhítő balzsam lelki sebekre. Aki oly megértő, mint senki más. A végtelen szabadság jóban üdvöt át. Krisztus jó barátod azt üzeni, minden léptet gond viselni. Tüzetesen ismer emberi lényedben, fölemel a monoton szürke létben. Világossá tesz, célirányt jelesz, csak figyelj rá, lelked boldog lesz. Érte feladozta isteni lényét, kereszt áldozatban adta szeretetét. Csak lépkedj tovább az üdvösség ösvényén, általa biztosított szép jövőd reményén. Üledd át naponként megváltott keresztét, úgy derűs és boldog további életed. Mindig élő hittel és lobogó reménnyel, igaz szeretettel, Ferenc Győző, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a szép verset, és hát Isten éltesse önt is, ha bár ugye nem hangzott el köszöntés, de jó Isten éltesse, áldott szép délutánt kívánunk.

0: Továbbra is várom a hívásaikat és az üzeneteiket, és bíztatom önöket arra, hogy köszöntsék a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket, hiszen biztos mindenki örül annak, hogyha gondolnak rá, hogyha dalt küldenek neki, és valakirenek szép napot tudunk kívánni azáltal, hogy felhívjuk őket, vagy így a Mária Rádión keresztül köszöntjük. Van is egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Csikmincenten Csádő Máriát, édesanyámot. Nagyon boldog még napot kívánok Mária nap alkalmából. Köszönjük szépen, hogy van nekünk, és köszönjük azt a jót, amit értünk ezt. Ugyanakkor szeretném köszönteni Gyimesen hidegségen, Prezsmer Marikát. Neki is nagyon boldog névnapot kívánok, a Jóisten éltesse sokáig erőben, nehézségben. Nagyon boldog névnapot kívánok. Szeretném köszönteni az égi édesanyánkot, a Csíksomjai Szűzanyát. Takarjon be továbbra is védőpalastjával. Önöknek azt kívánjam, Mincentről Szendika és a Csadő család. Önöknek áldott szép vasárnapot kívánok, köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép vasárnapot kívánunk önnek is. Bálint Máriának Csíkszeredában nagyon boldog névnapot kíván testvérem Margit és családja Újtusnádról, Mareszka, a Jóisten éltessen sokáig, és kérem a Jóistent, hogy továbbra is legyünk olyan jó testvérek, amilyenek voltunk mostanáig. Isten éltesse a köszöntötteket. Halló, Mária Rádió!
2: Halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemmel!
2: Szeretném köszönteni a szomszédasszonyomot, Tepse Máriát, unokámat, Máriát, kisunokámot Magyarországon 5. születésenapja, 7 unokámot, Zsodét kicsi unokámot, egy özvágy nagymama, mindennapos hallgató adakozója. Hát össze szépen köszönöm, és önöket is köszöntöm, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a köszöntötteit, köszönjük mi is a köszöntést, mi is kívánunk egy áldott és szép délutánt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen.
1: Szeretettel köszönti Magdi néni önöket a stúdióba, és kívánok jó egészséget mindenkinek. Szeretettel vagyok az idősekkel szemben, a magányosokkal, és saját magamot is köszöntöm, mert a Bérna kereszt neve Mária, és szeretem, hogyha felírhatom a lányásként is Mária nevet. És továbbra is a szűzanyát kérem, segítse, oltalmazza a családom minden egyes tagját, mindenkit, aki szeretettel és hűséggel van a Mária Rádió irányába, és fogjuk továbbra is követni az önök jó példáját és akaratát. A Jóisten áldását kérem önökre, és kérek szépen egy szép számot, amit önre bízok, édes kicsi drágaságom. A Jóisten áldása kísérje, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a köszöntötteit, áldott szép délutánt önnek is. Következik is egy újabb dal, a Mozaiktól a Minden mi él, hallgassák szeretettel.

0: Még van pár perc a mai zenés köszöntőből, még kihasználhatják a lehetőséget, hogy bejussanak és hogy köszöntsenek. Én nagy-nagy szeretettel várom, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Kápolnás faluba György Öcsiné Máriának és minden Máriának névnapjukra erőt, egészséget, minden jót, minden dallal áldott napot. Telefonálva is van velünk, Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Lucáról, drága leányunknak, Özvágy Jakob Józsefné, a fiának boldog névnapot kívánunk, Sziasztaságról, szülei és testvére. Vigyázz magadra, drága gyermek. Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten éltesse a kedves köszöntöttyét, szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Halló, Mária Rádió!
1: Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni Balambányán leányunkat, Kurkó Enikőt, közelgő névnapja alkalmával. Jó Isten értesse sokáig, erős, egészségbe, szeretetbe, szeretteik körébe. Ezt kívánják szüleid, unokusok.
0: Isten éltesse a kedves lányokat, előre is boldog névnapot kívánunk neki, önöknek pedig egy szép délutánt.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, és én bízom abban, hogy aki szeretett volna a mai köszöntőbe bejutni és köszönteni, annak sikerült. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, vagy aki a jövő hét folyamán bármilyen évfordulót is ünnepel, Isten áldását kérem az ünnepeltekre, legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép délutánjuk, és biztatom önöket továbbra is arra, hogy maradjanak a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép délutánt is.

Kedves hallgatóink, a délután további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára Medjugorje üzenetet hallhatják, majd azután fogadom az éma szándékaikat, és az irgalmasság rózsafűzőjét fogjuk imádkozni. 15 óra 20 perctől Isten a sorok mögött, Karácsony Tibor és Zalder Éva műsora. 16 órától pedig a református félórát hallhatják Köteles László szerkesztésében. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától fogadom az ima szándékaikat és a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni, majd 18 órától Kárász telekről közvetítjük a Szent Misét, miután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 19 órakor együtt imádkozzuk el az Úrangyalát, azután pedig majd egy újabb műsor ismertetőben az esti műsorokat is el fogom mondani Önöknek. Tartsanak velünk továbbra is, legyen egy szép délutánjuk!

Drága gyermekek, Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, és a béke útján vezesselek benneteket, hogy így személyes békétek által építsétek a békét a világban. Veletek vagyok, és közben járok értetek fiamnál, Jézusnál, hogy adjon nektek erős hitet és reményt a jobb jövőben, amelyet veletek szeretnék felépíteni. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert Isten veletek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2022. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadom az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszírét fogjuk imádkozni, minden kérésért és szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk, hogy közösen imádkozzunk. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, kért és miért szeretnék

0: ezt a mai imát felajánlani. Érkezett már üzenetünk, ezt a rózsafüzét felajánlom gyógyulásomért, egészségért, testvérem tudjon aludni éjszaka, és ne romoljon az állapota, és imádkozom azért, hogy ellen tudjunk állni a rossz kísértéseinek. Az Irgalmasság rózsafüzérét és minden imád felajánlok a családom minden tagjáért, a lányom gyógyulásáért, a két fiamért. Istvánnak ma van a születésnapja, adjon neki a Jóisten kitartást és türelmet a mindennapokhoz. Az én gyógyulásomért, a szemem gyógyulásáért, Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, egy édesanya írja. Az Irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a családomért, édesanyámért, Hompot Kláráért és családjáért, Gyergyó Ditróba, valamint a Mária Rádió fennmaradásáért. Jézusom, bízom benned, Imre, írja Veszprémből. Minden imád felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért, a elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjanak békében, imádkozzunk együtt. Nyimesben kérem Márton Áron püspök közbenjárását a betegségem gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, felajánlom az elhunyt papokért és a világ békéjéért. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, egy jó munka lehetőségért. Nekik egy jó lelkításért, a két fiamnak, hálából a kapott kegyelmekért, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse, egy édesanya érte ezt az üzenetet. Gyermekeimért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Az elhangzó imákat kérem minden utazóért, a Jóisten és a szűzanya áldása kísérje minden pillanatban őket, Isten fizesse. Rózsafüzért nővérem Ildés szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, nyugodjanak békében, Melinda írja ezt az üzenetet. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani hálából a páromért, hogy mindig a Jóisten legyen vele, kísérje, vezérelje. Legyen munkája és ereje dolgozni, jó magam egészségéért, a gerinc fájdalmam enyhüléséért, látásomért és minden emberért imádkozom, Jézusom, bízom benned. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából Kápolnásfaluba, György Lőrinc öcsiért halálának 15. évfordulóján, Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, özvegye Marika írja ezt az üzenetet. Van egy telefonálónk is, halló Mária Rádió.
1: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Hát az Irgalmasság rózsafüzért fel szeretném ajánlani a testvéremét, Gizelláit, akit ma 13 éve, hogy meghalt, és ott nyugszik a Gyimesbükki temetőben. A Jóisten adjon neki csendes nyugodalmat, az örökvilágosság fényeskedjéknek, és bocsássa meg bűneit. Erzsébet voltam a testvére, és minden egyes halottainért, sogoromért, aki nagy beteg, a Jóisten kegyelmezzen neki, enyhítsen a fájdalmain, családjaim minden egyes tagjáért. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Fölajánlom a rózsafűzét a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért, nehéz helyzet megoldásáért. Jézusom, bízom benned. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten a szűzanyja vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, imádkozom egészségért, békességért, anyagi gondok megoldásáért, fiam és családja gyógyulásáért, segítő kegyelemért, édesanyám és a többi halottam lelke üdvéért. Ezt a rózsafőzést és szentmiséket felajánlom drága szüleimért, a kapott kegyelmekért és fontos szándékokért. Kápolnás faluból jött az üzenet. Halló, Mária Rádió!
1: Mindrökjemmel! A rózsafőzést szeretném ajánlani külföldön dolgozó gyermekeimért, családi békességekért, az összes hozzám tartozó halottaim lelke üdvéért, és különösen édesanyámért, aki a Mária nevet viselte. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökjelmen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép. Jóisten hallgassa meg a kéréseit, és imádkozzon közösen ezekért is. Ezt a rózsafüzét felszeretném ajánlani magam és párom egészségért, lelki békéért, bűneink bocsánatáért, hitért, szeretetért, halottaimért, és hogy a Jóisten mindig kísérem, vezérelje utunkat, szent akarata szerint, Uram Istenem, bízom, remélek te benned, köszönöm, írta egy kedves hallgató. Felajánlom ezt a rózsafüzét minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, a gerinc fájdalma enyhüléséért, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, Jézusom, bízom benned.

0: Halló, Mária Rádió. Köszöntjük, halló.
1: Kétásik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Itt a rozsafüzérit magukkal imádkozva, én szeretném ajánlani testvéremét, Tála Imrét, halálos fordulóján, aki a Csikbánkfoldi Kalvária temetőben nyugszik, hogy Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjék békességbe, az Úr Jézus szent nevébe imádkozik érte testvére Margit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok, további szép napot kívánok. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökjelmen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzét felajánlom feleségem hitéért és türelemért, Kápolnás faluból jött az üzenet. Rózsafüzét felajánlom égi édesanyámnak hálából a közbenjárásáért és a családom testi-lelki ajándékaiért. A mai rózsafüzét és imád felajánlom elhunyt szüleim lelke üdvéért, imádkozzunk együtt, egy mindennapos hallgató írja. Halló, Mária Rádió! Ha ki tetszik kapcsolni a rádiókészüléket, akkor nem lesz ilyen vízhangos.
2: Ez a gondom, kedves címeje, hogy problémás vagyok, mert nem bírjuk menni.
0: Hallgatjuk.
2: Ki tetszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzét önökkel imádkozom, és felajánlom önökét, fajdalmaim enyhülését, a családémért, a családi békét, és a Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az elvilágosság fényeskedjék nekik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Nagyon a Jóisten mindenkinek egy áldott szép délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökjelmen imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg.

Minden napi imákat, szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, Isten fizesse meg mindenkinek az imáját. Ezt a rózsafüzét felajánlom Attiláért, egészségért, aki külföldön dolgozik, egy jó munka lehetőségért, arra kérem a szűzanyát, vigyázzon rá, mindig Ildikó írta ezt az üzenetet. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családomért, unokámnak egy jó munkahelyért, egy jó helyért a bentlakásban, a betegekért, a halottakért, a rádió összes dolgozóiért és a világ békéjéért köszönöm. Mai rózsafűzét és az imákat felajánlom a kapott kegyelmekért, családomért, az elhunyt szüleimért, a nagyszüleim lelke üdvéért. Imádkozzunk együtt, egy mindennapos hallgató írja.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, tisztelt az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ma is szép tovarsok a Dő személyiséget felajánlom, hal hablok kapott kegyelmet éppen Jó Istennek. Továbbai ma kérek te fontos szándékét. Mária Rádió tagjait, vezetőjét, működését, a világ békét, a háborúk megszűnését, betegeinkét, halottainkét, jótevőinkét, rosszakaróinkét, három nagyon fontos szándékét, egy jó munkahelyet sohagyban, és minden szükségünkét. Isten fizes, hogy meghallgattak, áldott délután, tegyen a Jó Isten, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemben imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Az Irgalmasság Szent Rózsa tüzérét szeretném ajánlani. Hálából a kapuk kegyelmet is. A meghalt kívánjuk lelká ügyességért. Hát nagyon sokan vannak. Kérem a jóságos Jóistent, hogy nyugtassa meg őket. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Emlékük legyen áldott. Amen. Tétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen. Imádkozzunk együtt. Jóisten hallgassa meg a kérését. A mai és a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, férjem, magam, gyermekünk és családja egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, drága szüleink lelke üdvéért, fontos szándékokért, jó orvosi eredményekért, családi és világ békéért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Hálásan köszönöm, áldott békés szép napot, és új hetet kívánunk mindenkinek sok szeretettel, Évike írja Sziner várajáról. Mai imád felajánlom mindazokért, akik mennek kedden Bukarestbe, hogy őrizze meg a Jóisten, és győzön az igazság. Szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért Zetelakán húgomért névnapja alkalmából, a Jóisten éltesse nagyon sokáig, boldog névnapot kíván Timeja és családja, és imádkozik értük. Heti rózsafűzéreket és a szentmiséket fel szeretném ajánlani édesanyám Timár Róza lelke üdvéért, valamint édesapám Timár Béla lelke üdvéért, nagyszüleim lelkük üdvéért, a drága Jóisten bocsássa meg a bűneiket, adjon örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a család békességére és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért és a családnak a nyugalmáért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt! Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a Jóistennek a segítségért, hogy mindink velünk van, védelmez, oltalmaz mindannyiunkat, hitért, szeretetért, lelki békért, bűneink bocsánatáért és hibáinkért imádkozom. Jézusom, bízom és remélek benned, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A Virgalmasság rózsafűzérét szeretném felajánlani édesanyámnak a lelki üdvösségért, aki a Mária nevet viselte. Nyugodjék békébe az Úr Jézus Szent nevébe. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt! Jóisten hallgassa meg kérését!

Kedves hallgatóink, üresek a vonalak, üres a postaláda is. Ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja kimondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, elhúzva a Jóisten elé minden kérést és szándékot, imádkozzanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkban, Isten a sorok mögött című műsorunkban. A következő Isten kereső magyar irodalmár Kosztolányi Dezső. 1885-ben született és 1936-ban halt meg. Katolikus családból származott. A 16 éves Kosztolányi a naplóírást a Szent Háromság nevében kezdte, gyakran járult a szentségekhez. Érettségi után néhány évre azonban Nietzsche és a nihilizmus bűvületébe került. Ettől kezdve mintegy 40 éves koráig szabadelvű vagy vallással ellentétes tanokat hirdetett, de az katolikus egyházzal sosem fordult szembe. Munkásságán végig vonul a katolikus neveltetés emléke, és érzelmi életében katolikus maradt. Jellemző például, hogy prózai írásainak pozitív alakjai általában katolikusok. Vallásosságára, Isten képére rendkívüli hatással volt apjának képe. Kezdetben a szigort jelentette, amely ellen lázadt, zord volt, nem ismertünk fölnézni rája, írja a 40 pillanatképben. Apjának halála után azonban az apa hiány Isten hiányjá is válik számára. Az apám című versében ezt írja, idézem, hol vagy apám, hol vagy te nagy, nem vagy sehol, de vagy, valami rejt, valami zár, mi ez a csönd, mi ez a vár? Vagy apám a koporsóban című versében így ír, mert az, aki apátlan a földgolyon, Isten nélkül magában van. 40. életéve után így Kosztolányi újra elindult elveszett hitének megkeresésére. Ordítás az erdőben című művében így ír, Uram irgalmazz, add nekem kegyelmed, elmúlt megint egy év a régi csendben, de most felordítok egyszerre, 40. Eszembe jut minden, hová megyek. Könyörgés az Itt maradókhoz című versében bánja szelleme eltévejedését és Isten irgalmát kéri. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki nem úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szűnös szüntelen, és ezért vagyok én bűnös büntelen. Nézd, fél a lelkem, mint hullószirom, legyen az irgalom az én bírom. Élete végén fog ínyrákban szenvedett, amikor még tudott suttogva beszélni, gyakran meglátogatta őt a papköltő Puszta Sándor. Egy alkalommal megkérdeztem tőle, Dezső bátyám, szoktál-e imádkozni, hiszen te is hívő ember vagy? Igen, szoktam, suttogta csendesen, az ápoló apácák felé intve, velük. Ők injekciózzák a lelkemet is. Búcsúztunk, átölelt kétszer is, így köszöntem el, dicsértessék a Jézus Krisztus. A nővérekkel együtt most egészen tiszta hangon válaszolta, mindörökké amen. Életének utolsó szakaszában többször meggyont és megáldozott. Halála előtt is elvégezte a szentgyónást és fölvette a betegek kenetét. Abból az időből, amikor már nem tudott megszólalni, papírra vetett, feleségének írt feljegyzései között ilyenek is találhatók. Nagy boldogasszony van, vidd a virágokat a kápolnába. Valláshoz való viszonyának távolabbi gyökere, hogy a szépség és a humanizmus vallásának tartja a katolicizmust. Erről vallott felfogására vonatkozóan Harsányi Lajos, akkor ismert katolikus papköltője, érdekes beszélgetést közöl Kosztolányival. Egyik este az élet szerkesztőségét együtt hagytam el Kosztolányi Dezsővel, és akkor már ünnepelt, az akkor már ünnepelt fiatal költővel. Először politikáról beszélgettünk, majd az irodalomra tértünk át.
a rohamosan fejlődő modern katolikus költészetre. Igen, örülök neki, mondta Kosztolányi, hiszen én is katolikus vagyok. De nem vagy katolikus költő, válaszoltam neki. Ez igaz, folytatta kissé lehangoltan. Pedig katolikus nevelést kaptam a szülői házban, de hitemet forrongó ifjúságomban elveszítettem. Akkor miért szeretsz bennünket? Nem titeket szeretlek, hanem a vallásotokat. Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tietek. Tiszta költészet. No, ellenkeztem vele. De igen, tiszta költészet. És ötödik jelzőt kellene adnotok neki. Négyet. A hittamban tanultam, hogy egy szent, általános és apostoli. Ötödik jelzője az lehetne, hogy szép. Azt mi is tudjuk. De nem tudatosítjátok eléggé. Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. Ezt nem éppen Chateaubriandtól veszem. Ti november 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra. Félistenek és hősök felett elsíratjátok a requiemet. Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamba, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kisfalusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetitek az ó fényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki előzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzi játékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkor az öröm, hogy a világ táncra perdül, és ti mosolyogva nézitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Kék lepellel borítjátok a templom képeit. Hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, memento homo. Emlékezz, ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Az élet nem lehet örökös vigalom. A rózsa mellett felvérzik a tövis, és igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvedni kell. A vonakodó embernek felmutatjátok a keresztet,

tekintélyben, és mezitláb csúszik a földre fektetett kereszt elé, amelyen meghalt Krisztus. És felállítjátok a nagy halott sírját. Piros, zöld, sárga üveggömbök mögött ijedt kis gyertyák égnek, halványvirágok didereknek, sírás folytogatja a torkokat. Csörren a részpillér, és döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. Nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat, aranyos karingbe öltöztök, terelitek a népet, amely ellepi a templom teret, és megindul az örömmámorában újjongó körmenet. Alleluja, föltámad Krisztus e napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják a fák, valóban itt a feltámadás, a tavasz. Oly szép mindez, hogy az egyházhoz akkor se volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamu szürkévé tenni a földet, vagy eltörölni a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el. Kedves hallgató, Kosztolányi prózai műveiből nem egyszer kiérződik a katolicizmus humanizmusa iránt érzett tisztelete. Ezt a vallást tartja képesnek arra, hogy szerető, megértő embereket neveljen, s hogy választ adjon az élet nagy kérdéseire, a földi igazságtalanságra, szenvedésre, stb. Szereplőiről gyakran fontosnak tartja megjegyezni, hogy katolikusok. Édes Anna például imádkozik este, máskor Istenhez fohászkodik. Édes Annát a földi igazságszolgáltatás elítéli, de az a lényeget, az emberi lelket nem látja. A helyes ítéletet majd az isteni igazságszolgáltatás fogja hozni. Az egyetlen, akit az író pozitívnak rajzol meg Édes Anna tárgyalásán, és aki helyesen ítél, a katolikus Movister doktor. Kosztolányi így írja le az eseményeket, illetve a doktort: mivel a bíróságon kiállt az igazság mellett, mindenki elhúzódott tőle, de ő nem bánta. Nem tartozott közéjük, nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, amely magába foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Ugyancsak ez a katolikus szereplő képviseli egyedül az emberek közti egyenlőség elvét, amikor a többiek azt állítják, hogy szükségszerű az Úr és szolga közti különbség, kijelenti, van egy ország, ahol mindenki szolga és Úr egyszerre, és egyenlő, mindig az év minden napján. Krisztus országa, amely a lélekben van, ezért nekünk is egyenlőnek kell tartanunk minden embert. Kosztolányi a szenvedés problémájának megoldását is a kereszténységben látja. Így ír egy asszony szereplőjéről. Látta, hogy immár egyedül áll az egész világon azzal, ami fáj, és a szívét olyan kétségbeesé szorította, hogy majd összeroskadt. De tekintetekkor önkénytelenül odatévedt az ébenfa feszületre, amely a falon lógott. Évtizedek óta nézte őket az ájult istenember, élete és halála határmesdjéjén. Ismerte minden szavukat, minden mozdulatokat, s ő, aki a szíveket és veséket vizsgálja, tudta, hogy nem hazudnak. Karját hősiesen vetette szét a keresztfán, fölistenítve minden emberi fájdalmat, az egyetlen emberi mozdulattal, amelyet csak ő tett, mióta áll a világ. Jelenléte nagy volt, igaz valóság ebben a polgári szobában, ahol minden kicsiny volt. Egy világ történeti tragédia magasztosságát, a lángész és forró szeretet végtelenségét árasztotta az édes Jézus, aki a boldogtalanokért jött a világra, s meghalt azokért, akik szenvednek. Az asszony egy lépést tett a feszület felé, szemében pedig most először csillant meg egy kicsi könny. Imádkozni kell, mondta maga elé, inkább magának. Hinni kell Istenben,
aki meg

0: megváltott bennünket, mindnyájunkat. Gyakran különös tisztelettel ír az egyházról, tagjairól, papjairól. A katolikus nőegyletet például így jellemzi, kiterjedt figyelmük a városban elharapodzó nyomorúságra is, ingyen ebédet, ruhát adtak néhány szegénynek, valláskülönbség nélkül. Hálával gondol rájuk mindenki. Amikor pacsírta, zokogva száll fel a vonatra, egy pappal szemben ül le. Szembeült a pappal, aki nyugalmat árult el. A hatalmas egyháznak ez a kis szegény katonája, aki visszautazott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban. Sejtette, miről lehet szó. Tapintatból nem szólt, részvétből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ, a síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra kék szemével, amely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a határozott pillantás már nem sértette pacsirtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát. Hálásan nézett vissza rá megköszönvő figyelmét. Rohama csillapult. Nézte a fáradt, kopott papot, aki túl hatvanon, a sír előtt csodálatos egyszerűségre tett szert, és szó nélkül bátorította, vígasztalta, támogatta. E támogatást jelzi, hogy leszálláskor a pap segített leadni holmiát. Egy kedves papi alakot mutat be, az Öreg Pap című, saját életének kis eseményét megelevenítő tollrajz. Leírja, hogy mint gyermeknek vasárnap játék közben elszakadt a nadrágja. Szigorú paptanára a szobájába hívta. A kisfiú a büntetéstől félt, de az öreg paptanár tűt, cérnát, foldozófát vett elő, s összevarta a szakadást. Közben a gyermek töpreng magában. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkos társként leplezi azt, amit büntetni kell. Másrészt vasárnap tilos varni. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba? Ma már tudom, hogy nem. Azóta, ha szentről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel, cérnával képzelem el őket, és foldozófával. Mintha az élete végén bekövetkezett Istenhez térését vetíteni előre egy-egy gondolata. Két novellájában is szerepel például a megállapítása, csak az él, aki minden pillanatban kész a halálra. Aki elkészült a halálra, az elkészült az életre is. A Gyónás lelket megtisztító erejéről a Tengerszem című kötet Erzsébet novellája szól. Az asszony egy eltékozolt élet után papot hív. Amikor közeledni érezte halálát, felébredt benne egykori vallásossága. Papot hivatott. Bűnös vagyok, atyám, rebegte Erzsébet. Gyonjon meg, szólt a pap. Isten az ő végtelen irgalmával megbocsátja bűneinket. Most a pap keresztet írt a levegőbe. A megbocsátás igéit susogta. Akkor fönn a szoba egyik sarkában a cserépkályha fölött megjelent egy angyal. Harsány hangon szólt hozzá. Ott fenn várnak téged.
1: Kosztolányi Dezső, öreg pap. Gyermekkoromban még angol búr háborút játszottunk. Az egyik fél volt a maroknyi szabadság szerető búrnép, a másik az angol, a zsarnok, aki lábbal tiporja a hősöket. Egy vasárnap, minek előtte templomba mentünk volna, az osztályban gyülekeztünk. Akkor is kitört az angol búr háború. Általán mindenki búr akart lenni. Az erősek, a markosok, az erőszakosak azonnal kinevezték magukat búrfölkelőkké, harcosokat toboroztak zászlójuk alá, és az a néhány fiú, aki tétovázott, elmélázott, a gyönge és csenevész, a természeti kiválasztódás és a többség rémuralma folytán angol lett. Nekem is többnyire ez a szerep jutott. Ezt annak idején váltig szégyeltem, Nem ismertem bevallani senkinek, csak most beszélem el, miután időközben sikerült tájékozódnom, hogy nem is olyan roppant szégyen ahhoz a néphez tartozni, amely megteremtette a szabad elvűséget, a világkereskedelmet, és olyan férfiakat ajándékozott a világnak, mint Hume, Newton és Shakespeare. Hogy a búrok mit műveltek ez alatt, arról nincs tudomásom. Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan volt, hogy több hősiesség kellett angolnak lenni, mint búrnak. Az arányi tudniillik teljesen megfordítódott. A maroknyi szabadság szerető nép basáskodott, üfölte, pofozta az angolokat, gyomrozta a zsarnokokat, akik szegények már az első pillanatban a földön hevertek. Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem egy csomó vastag kamasztesttel, mely mozgó, izgatott rétegben helyezkedett fölém. Egyszerre nyílt az ajtó. Latin tanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék tudós papok, akik mind testi, mind lelki jó voltunkra atyai szeretettel ügyeltek. Latin tanárom különösen szigorú volt. Megkövetelte, hogy még álmunkban is elfújjuk a rendhagyó igéket, és jaj volt annak, aki valamit elvétett. Ezt gonosztevőnek nevezte. Nem türelmetlenségből vagy elvakultságból. Belül, a lelke mélyén valóban meg volt győződve, hogy aki nem szereti a latin nyelvet, és nem hordja szívén a rendhagyó igék ügyét, az a társadalom szemete, gonosztevő és hazaáruló. Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, az ellenségek, akik az imént még oly áldász küzdelemben gabajodtak össze a megegyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét kötöttek. Kiki a helyére ugrott. Én tápászkodtam fel utoljára, mert legalul kerültem. Nem szólt semmit, gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, amint hajlongva padomba sompolyogtam. Csak a mise alatt vettem észre, hogy új tavaszi ruhám, melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján egy elég nagy hasadást átongott. Tudtam, hogy mit jelent ez. Apám, ha meglátja otthon, elnadrágol. Egyelőre tenyeremet szorítottam rá, mint valami sebre, hogy gyógyuljon. De mihelyt levettem róla a tenyeremet, a súlyosan sérült beteg kelme lefittyent. A seb gyógyíthatatlannak mutatkozott. Mise után a kápolna alatt ott állt a latin tanárom. Miért sírsz? Kérdezte keményen. Eltépték, hebegtem, és mutattam. Na lásd, bólintott, megérdemelted, haszontalan. Nézte a kabátom, valamint tűnődött, így szólt. Gyere velem! Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. A folyosó végén volt a cellája. Kinyitotta az ajtót egy nagy kulccsal. Szűk kis cella volt. A vasrácsos ablakon virágcserepek álltak. Fekete nedvességfoltok ütköztek ki a sárga falon. A falon csak feszület lógott, meg egy Szűz Mária kép. Vesd le a kabátot, parancsolta. Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem, hogy elkobozza a kabátomat, és mint bűnjelet átadja az igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás következik beláthatatlan következményekkel. Némán levetettem a kabátom. Ő átvette némán. Az ablak mellé ült, ott kihúzott egy fiókot, abban hosszan-hosszan keresgélt. Föltette a pápa szemét. Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálaszta a cérnát, bandzsítva trafágatta vele a tűfokát. Végre befűzött, barni kezdett. Varta a kabátom. A magányos férfiak gyakorlottságával vart, de sokáig tartott, amíg elkészült vele. Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik. Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kellene. Másrészt vasárnap tilos varni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek tetsző cselekedettel kell megszentelni. Aki var, az bűnt követel. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba, az örök kárhozatba. Ma már tudom, hogy nem. Azóta, ha szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvel cérnával képzelem el őket. És foldozó

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi szentmise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten
1: békesség Istentől, kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. Van egy olyan mondat, amit szeptember elején valószínűleg nagyon sokan szoktak hallani. Hol van a füzetem? Egy másik hasonló mondat, anya, nem láttad a tollamat? Majd jön a következő mondat, nem tudom, melyik terembe kell menni. És valahol a háttérben megszólal egy csengő. Megkezdődött az iskola. Vannak, akik ilyenkor örülnek, vannak, akik inkább csak elfogadják, hogy ennek is el kellett jönnie, és vannak olyan gyerekek, akiknek szeptember első napja nagyjából olyan érzés, mintha valaki egy ismeretlen ország térképét adná a kezükbe, és azt mondaná, na akkor indulj. Új osztály, új tanár, új tantárgy, új füzetek, új elvárások. És persze ugyanaz a régi kérdés, vajon menni fog? Ma nem arról fogunk beszélni, hogy miért fontos tanulni, hiszen ezt már sokszor hallották a gyermekek a felnőttektől, feltételezem, hogy mi is, mikor gyermekek voltunk. Arról sem fogunk beszélni ma, hogy a tudás hatalom. A mai műsorunkban arról a két szóról beszélünk, amit az iskolában talán a legnehezebb kimondani. Nem tudom. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma arról a két szóról beszélünk, amit az iskolában a legnehezebb kimondani. Nem tudom. Képzeljünk el egy osztályt, első matematika óra zajlik éppen. A tanár felír valamit a táblára, a gyerekek nézik, a tanár magyaráz, a gyerekek nézik, a tanár még egyszer elmagyarázza, a gyerekek tovább nézik. Majd a tanár megkérdezi, értitek? És az osztály egy emberként bólint, pedig legalább három embernek fogalma sincs arról, miről is van szó. Egy negyedik még akkor is bólogat, amikor azt sem tudja, hogy milyen tantárgy következik éppen. Miért? Mert nem szeretjük kimondani azt, hogy nem értem. De nem csak gyermekként van az ember ezzel így, hanem felnőttként is, mert ezt a két szót nem szeretjük igazán. Egy új számítógépes programot használunk, és nem tudjuk, hogyan működik, de inkább 5 percig kattingatunk össze-vissza, mint hogy megkérdezzünk valakit, aki ért hozzá. Nemrég saját magam szembesültem ezzel. Elromlott a laptopom. Késő éjszakáig próbáltam megoldani a problémát, órákon át írtam be egyik parancsot a másik után, míg végre be kellett ismernem, ez nekem nem megy. Lett volna egy egyszerűbb megoldás. Már az elején elismerem, hogy nem értem, és felhívom a presbiterünket, aki már többször kihúzott a bajból. Sokszor jobban félünk attól, hogy mások butának tartanak bennünket, mint attól, hogy valóban tudatlanok maradunk. Pedig a tanulás pontosan ott kezdődik, ahol az ember kimondja, ezt még nem tudom. Van a Bibliában egy rövid mondat, ami különösen jól illik ehhez a szeptemberi időszakhoz. Jakab levelében, az első rész 5. versében a következőket olvassuk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és megadatik neki. Érdemes egy pillanatra ennél megállni. Jakab azt írja, ha valakinek nincs bölcsessége, nem azt mondja, ha valaki mindig tudja a választ, azt sem mondja, ha valaki elég okos, hanem ha nincsen. Vagyis van olyan helyzet, amikor nem tudom, és ez önmagában nem tragédia, sőt, Jakab szerint van rá megoldás. Egyszerűen csak kérni kell. Ez egy érdekes gondolat, mert az iskolában a kérdezésnek nagyon konkrét szerepe van. Ha nem tudja a diák, hogyan kell megoldani egy feladatot, kérdez. Ha nem tudja, mit jelent egy szó, megkérdezi. Ha nem tudja, merre van a következő terem, valakitől azt is megkérdezi. Miért nem szégyen kérdezni? Mert az ember tulajdonképpen kérdéseken keresztül tanul. Egy kisgyermek ezt még egészen természetesen tudja és gyakorolja. Egy 3 éves gyermek képes egymás után 30-szor megkérdezni miért. És innen már nincs menekvés. A szülő egy idő után rájön, hogy az egész világ egyetem létrejöttét magyarázhatná a konyhában. És a gyermeke következő kérdése újra az lesz, miért? Egy alkalommal a bátyám legkisebb gyermekére vigyáztam. Mikor már nem volt több türelmem a miértek megválaszolására, jött a válasz, amivel reméltem, meglepőt fogok mondani, és a gyermek elhallgat. A következő miértjére a válaszom ez volt, csak. Én lepődtem meg, mert jött a következő kérdés, miért csak? Amikor az ember felnő, mintha elveszíteni ezt a képességét, vagy mondhatnánk azt is, hogy elkezdi szégyelni azt a képességét, hogy nem mindent tud. Már nem kérdezzük azt, hogy miért, hanem úgy teszünk, mintha tudnánk. Pedig van különbség a tudás és a bölcsesség között. A tudás az, hogy a diák tudja, hogy másnap dolgozata lesz. A bölcsesség pedig az, hogy ebből következően este nem 3 órán keresztül bámulja a telefonját, hanem még tanul. A tudás az, hogy tudom, kialakul a konfliktus. A bölcsesség pedig az, hogy tudom, most nem biztos, hogy az lesz a legjobb ötlet, ha még ráteszek egy lapáttal. Az életben nem az a legnagyobb gond, hogy nem tudjuk, mi történik, hanem az, hogy nem tudjuk, mit kezdjünk azzal, ami történik. Jakab azt mondja Istenről, hogy szemrehányás nélkül ad. Ez pedig különösen szép része ennek a felolvasott igeversnek, mert ismerjük a szemrehányó kérdéseket. Hadd említsünk csak néhány jól ismert példát. Ezt sem tudod? Ezt még mindig nem érted? Hányszor kell még elmondanom? Miért nem figyeltél? A gyerek kérdez valamit, amire már egyszer válaszoltunk, aztán még egyszer, aztán harmadszor, és valamikor a szülőből előjön az ősi, tanári hang. Hát ezt már mondtam. Istenről viszont Jakab azt mondja, ő szemrehányás nélkül ad. Vagyis Isten előtt nem kell úgy tennünk, mintha mindent tudnánk. Előtte lehet kérdezni, lehet bizonytalannak lenni, lehet azt mondani, nem értem. Sőt, azt is lehet mondani, hogy Uram, fogalmam sincs, mit kellene most tennem. És ez talán sokkal őszintébb imádság, mint sok szép, gondosan megfogalmazott mondat. Szeptemberben nem csak a gyermekek kerülnek új helyzetekbe,
A szülők is, a tanárok is, valójában mindannyian, mert maga az életünk egy folyamatos tanulás. Az ember elvégez egy iskolát, aztán jön a munkahely, megtanulja a mozdulatokat, aztán jön egy új feladat, megint tanul. Megismer valakit, meg kell tanulnia vele együtt élni. Gyermeke születik, hirtelen olyan dolgokat kell megtanulnia, amelyekről előtte azt sem tudta, hogy léteznek. A gyermek felnő, a szülő rájön, hogy megint tanulnia kell valamit. Elengedni. Újra és újra olyan helyzetekbe kerülünk, ahol nincs kész válasz a kezünkben. Talán ezért jó, ha a szeptember elején nem csak azt kívánjuk a gyerekeknek, hogy legyen jó a bizonyítványuk, hanem valami mást is, legyen bátorságuk kérdezni. És jó ezt nekünk is megtanulni, legyen továbbra is bátorságunk kérdezni. És ha egyszer a gyermekeink az életben egy olyan helyzetbe kerülnek, amikor nem tudják merre tovább, tanítsuk meg nekik, hogy akkor sem kell úgy tenni, mintha tudnák. Érdekes módon a Biblia egyik legnagyobb alakja, Salamon is valami hasonlót mondott. Amikor király lett, rengeteg minden volt a kezében. Hatalom, lehetőség, felelősség. És mégis, amikor Istentől kérhetett valamit, nem aranyat, nem hosszú életet, nem az ellenségeinek a pusztulását kérte, hanem ennyit: adj azért szolgádnak engedelmes szívet. Más szóval, adj nekem képességet arra, hogy jól tudjak dönteni. Mert a problémánk sokszor nem az, hogy kevés információnk van, hanem az, hogy nem tudjuk, melyik információval mit kezdjünk. Van egy olyan mondat, amit jó lenne idén lecserélni. Ez a mondat így hangzik: tudnod kell. Mire kellene cserélni? Erre. Megtanulhatod. Nem tudod még? Megtanulhatod. Nem megy? Megpróbálhatod újra. Elrontottad? Kijavíthatod. Nem érted? Kérdezhetsz. Félsz? Elmondhatod. És talán itt érünk vissza Jakab mondatához: ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy előbb szedd össze magad, nem azt mondja, old meg egyedül, aztán ha sikerül, gyere, hanem kérd. És ez nagyon egyszerű. És talán éppen ezért olyan nehéz, mert kérni azt jelenti, elismerem, hogy szükségem van valakire. Kérni azt jelenti, hogy nem tudok mindent egyedül megoldani, vannak kérdések, amelyekre nincs válaszom. És ez nem szégyen. Attól, hogy valamit még nem tudunk, nem vagyunk kevesebbek. Attól, hogy valamire nincs saját válaszunk, nem jelenti, hogy kudarcot vallottunk. Lelkészként sokszor hallom gyászolóktól a kérdést: miért? Lehetne keresgélni a válaszokat, lehetne betanult mondatokat elővenni a zsebből, de sokszor az őszinte válasz csak ennyi: nem tudom. És ez nem szégyen. Mert annak ellenére, hogy Ádám és Éva ettek egykor a jó és gonosz tudásának a fájáról, mégsem tudhatunk mindent. És ez nem szégyen. Merjük nyugodtan felvállalni, ha nem tudunk mindent, merjünk nyugodtan kérdezni, mert azok, amik előre visznek, a kérdéseink. Hadd fejezzem be a mondandómat egy kicsit könnyedebben. Valószínűleg önök is hallották már azt a mondást, miszerint a jó pap holtig tanul. Tudják, miért történik ez? Egyszerűen azért, mert a jó papnak holtáig van kérdése. Kérdezzünk hát és tanuljunk bátran, ne csak a gyermekeket biztassuk erre. És ha valamit nem értünk, valamire nem tudjuk a választ, nyugodtan vállaljuk fel az Úristen előtt, és természetesen nyugodtan vállaljuk fel mások előtt is. Nem szégyen.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, mikor az iskolában a tanár megkérdezi a diáktól, miért nem tanult, a legtöbbször a diák elkezdi felsorolni az okokat, az akadályokat, amik miatt nem tudott kellőképpen felkészülni. De a tanulásnak akadályai nem csak az iskolapadukban vannak, hanem Jézus követésében is. Ezekről az akadályokról beszél a most következő igehirdetésének a részleteiben nagy tiszteletű Czakó Zoltán is.
2: Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom a 9. fejezetből, ez csak néhány vers, az 57. verstől. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Úgy hiszem, hogy ezt a szót, hogy követés, nagyon sokan ismerjük. Mindannyian követünk valamit vagy valakit. Akár bevalljuk, akár nem. A Krisztus követésben vannak bizonyos akadályok, nehézségek. Olyan nehézségek és akadályok, amik bizony eltántorítanak bennünket Jézus Krisztustól. És tudom, hogy amit most mondok, az nem lesz éppen pozitív üzenet, de azért hozom ezt az igét, mert erről Jézus is beszélt nagyon sok helyen, nagyon sok alkalommal, arról, hogy mit jelent őt követni. És ez mit jelent a mi életünkre nézve? És most csak így mellékesen megjegyzem a testvéreknek, hogy amikor evangelizációról beszélünk, akkor az alapvetően mindig arra tesz hangsúlyt, nagyon sokszor sajnálatos módon, hogy egy adott pontban, egy adott helyen akár megtörténjen az illetőnek a megtérése, az újjászületése. Amivel nincs problémám, fontos, hogy egy ember hitre jusson, megtérjen, de úgy hiszem, hogy nem az a fontos, hogy ez egy adott pillanatban megtörténjen, és ott el tudja mondani, akár mondjuk az úrasztalánál, hogy ő megtért, hitre jutott, azért, mert a Jézus követése valójában egy egész életet kíván. Tehát úgy nem járulhatok, vagy nem követhetem Jézust, hogy azt mondom, hogy egy adott pontban megtörtént ez, és az életemre nézve onnantól kezdve semmi hatása nincs. Azt mondom, keresztjén vagyok, de közben nem vagyok az. Krisztus követője vagyok, de közben nem követem Krisztust, és nincs az életemre nézve annak hatása, eredménye. És Jézus erről nagyon sokszor beszél a Szentírásban. És én azt látom, hogy ezen sokszor mi elesünk, vagy elbukunk, mert alapvetően mindig egy olyan üzenetet hirdetünk, ami alapvetően pozitív üzenet, és mondjuk teljesen igaz az a pozitív üzenet, de alapvetően a másik felét sokszor elhallgatjuk, mintha az nem is történne, vagy nem lenne. Például beszélünk arról, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és ez teljesen igaz, de arról már nem beszélünk, hogy ennek mi lesz, akkor a következménye az életedre nézve. A mai evangelizációban is sokszor arra helyeződik a hangsúly, hogy mi a pozitív. Például, amikor azt mondjuk, hogy gyere ki ide az asztalhoz, tegyél egy döntést, mondj el egy imádságot, elmondjuk, hogy esetleg mi ez az imádság, le is írjuk, és ezt neked el kell mondanod. És aztán a háttérben talán megy egy zene, egy hangulatos kis zene, ez mind-mind arra az adott pillanatra fókuszál, hogy dönts. De sokszor nem gondoljuk végig, hogy a Krisztus követése az egy életet jelent, az egész életünket. Jézus nem manipulált senkit érzelmileg, Jézus nem hívott senkit, vagy így személyesen így, hogy ide az asztalhoz, hogy gyere és dönts, hanem amikor ő hívott valakit az örök életbe, vagy amikor arra hívta őket, hogy meg kell térni annak az illetőnek, akkor ő utána azt is mondta, hogy akkor így is élj, e szerint. Jézus egyáltalán nem támogatta a rövid távú tanítványságot. Én sok helyen látom azt, vagy sok ember életében sajnos látom azt, hogy egy ember eljön a gyülekezetbe, eljön a templomba, most akkor így fogalmazok, és él egyfajta életet, úgymond egy keresztény életet, de amikor hazamegy, akkor meg teljesen másképp él. Mondhatnám úgy is, hogy ez egy olyan, mint egy szezonális élet. Szezonális keresztény vagyok éppen. Amikor tetszik, akkor úgy élek. Fölveszem azt a maszkot, a keresztény maszkot, de amikor hazamegyek, akkor ez nem látszódik az életemben. Sok ember életében egyébként ez buktatója lehet a Krisztus követésben. Ugyanis itt olyan emberekről olvasunk, akik igyekeznek követni Krisztust, tehát tesznek egy határozott felszólítást mondjuk, hogy akkor követik Jézust, de mégis azt látjuk, hogy volt benne valami, volt az életében valami akadály, valami nehézség, ami miatt aztán ő, nem tudjuk pontosan a végén, hogy ő aztán követte Krisztust vagy nem, de inkább én a negatív felé hajlok, hogy nem éppen követték Krisztust. Nézzük meg az első követőt. Ugye amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. A Máté részből tudjuk, hogy ez az illető nem csak egy egyszerű valaki volt, hanem ő egy írástudó volt. És bizonyosan én úgy hiszem, hogy az érzelmek őt elragadták. Például a Máté kontextusában azt olvassuk előtte, hogy Jézus nagyon sok beteget, mindenféle embert meggyógyított, és valószínűleg ezeket az eseményeket az illető közelről látta, hogy Jézus gyógyított, és benne volt ez az érzelmi felindultság, hogy én követni akarom Jézust. És így is állt oda Jézushoz, viszont Jézus úgy hiszem, hogy nagyon jól tudta, hogy mi lakik az ő lelkében. Ezt így olvassuk János evangéliumában. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi lakott ennek az embernek a szívében is, sőt, így fogalmazok, nagyon jól tudja ma, hogy mi lakik a mi szívünkben is, hogy mi miért követjük Jézust. Miért mondunk esetleg egy ilyen mondatot Jézus felé, hogy mi bárhová követünk téged? Jézus tudta, hogy ez az ember miért akarja Jézus követni, valószínűleg volt egy érzelmi felindultsága, és erre válaszolva, hát nem éppen egy pozitív üzenetet mond Jézus, azt mondja, így tudnám fogalmazni, hogyha te engem követsz, akkor annak az lesz a következménye, ami az én életemben is látszik, hogy én bizony nem tudom a fejemet hol lehajtani. Ugye így fogalmaz Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Ha engem követsz, számíts arra, hogy ez nem lesz pozitív rád nézve. Ennek ez lesz a következménye. Jézus ebben figyelmeztet bennünket, hogy jól vigyázz, ha követsz engem, ennek lesznek az életedre nézve következmények. A kérdés az, hogy vállaljuk-e ezeket a következményeket. Valahogy így is tudnám fogalmazni, csak hogy egy kicsit érzékeljétek ennek a sarkosságát, vagy a megfogalmazását. Valahogy így tudnám fogalmazni, mintha Jézus azt mondaná, hogy én hajléktalan vagyok, és ha te engem követsz, te is hajléktalan leszel. Csak hogy egy kicsit érzékeljétek ennek a mikéntjét. Valójában ennek az illetőnek, most már kimondom a lényegét, ennek az illetőnek az önmegtagadás volt a problémája. Jézus mondott neki egy üzenetet, ami nem éppen volt pozitív, és ő ezzel küzdött pontosan. Azt mondta, hogy jól vigyázz, ha te engem követsz, az azt jelenti, hogy nem lesz egy kényelmes életed. Az azt jelenti, hogy fel kell mondj a kényelemmel. Amikor Krisztust követjük, mindannyiunknak van egy önfeláldozó része, hogy ez mivel jár számunkra. Az önfeláldozás az az, most mondok egy példát, egy nagyon egyszerű példát, hogy aki bánt engem, azt nem bántom vissza. Megint egy önfeláldozásról beszélünk, mert alapesetben én szeretném bántani azt az illetőt. Tehát aki megrugott, én azt vissza szeretném rugni. De amikor egy ember hitre jutott, megtért, akkor ő azt mondja, hogy azért, mert Krisztus az életét adta, én érettem, én nem fogok visszarugni neki. Már megint megjelenik egy önfeláldozás, ami nem egy egyszerű lépés, tehát az, hogy szeressem azt az embert, aki engem bánt, szeressem azt az embert, aki engem talán gyűlöl, ez nem egy egyszerű dolog. Teljesen normális az, hogyha aki engem bánt, azt visszabántom, aki megüt, azt visszaütöm. Sőt, aki megüt, fölhúzok egy boxert, és még nagyobbat visszaütök, mert ez a normális, így néz ki. De a Krisztus követője azt mondja Jézus, hogy ő bizony egy önfeláldozó életet él, mert ő az evangéliumot mutatja föl. Ugye így mondja Jézus máshol, ezt már több körben elmondtam, most bocsánat azoktól, akik ezt már hallották, ugye így mondja Jézus, hogy hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok, és ez a mi a jutalmatok kifejezés háromszor is megjelenik. Én nem tudom, miért fordították így, nagyon sajnálom, de ugye itt úgy fogalmaz az eredetiben, hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, kegyelem van akkor bennetek? Kegyelem van akkor bennetek? Itt azt mondja Jézus, hogyha én azt az embert szeretem, aki engem szeret, az nem kegyelem. Kegyelem van akkor bennetek? Ugye így fogalmaz Jézus. Ha viszont azt az embert szeretem, aki gyűlöl engem, na az a kegyelem. Miért? Mert Jézus is így szeretett engem, és az életét adta. Róma 5:8-ban így fogalmaz, hogy Isten már abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy már akkor meghalt értünk Jézus Krisztus, mikor mi még bűnösök voltunk. Na ez a kegyelem. És ez kicsiben megmutatkozik rajtunk keresztül, hogy én is így szeretem a másikat, az evangéliumot mutatom föl nekik, és ez bizony egy önfeláldozó életet jelent. És ez sok embernek nem tetszik, ez az önmegtagadó élet, és ez valószínűleg ennek a követőnek sem tetszett, amikor Jézus ezt mondja neki, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Ha engem követsz, akkor számolj ezzel, egy önmegtagadó élettel. A kérdés az, hogy ez bennünket jellemez-e, az önmegtagadás a Krisztus követésben. El tudjuk azt mondani, hogy egy pontban megtörtént, és ez egy nagyon jó, ha egy pontban megtörtént. Ha el tudjuk azt mondani, hogy Krisztus az életét adta, érettünk. Ez egy nagyon jó dolog, de a kérdés az, hogy ennek van következménye az életedre nézve? Ez egy egész életen át tartó elhatározásod volt? Vagy ott abban az adott időben 10-20-30x évvel ezelőtt történt? És de jó, hogy megtörtént. Igen, de még mindig követjük Jézust. És még mindig az ő követői vagyunk. A kérdés az, hogy ez igaz rám is-e, hogy Krisztus követője vagyok, és igaz-e rád is. Imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, olyan hálásak vagyunk neked a te szavadért. Hálásak vagyunk a te igédért. Hálásak vagyunk azért, hatalmas nagy kegyelemért, amelyet megmutattál a keresztben. Megmutattad akkor, amikor mi teljesen érdemtelenek voltunk rá, és megvalljuk őszintén, még most is azok vagyunk. Sokszor érthetetlenül állunk ehhez a nagy kegyelemhez, de mégiscsak úgy tudunk megállni előtted, hogy köszönjük neked. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, ennyi volt mára a Mária Rádió református fél órája. A mai műsorunkban arról hallhattak, hogy nem szégyen elismerni, ha valamit nem értünk. Az új tanévhez ezért talán nem is kívánhatnánk mást, mint hogy legyenek jó tanárok, kíváncsi gyermekek, türelmes szülők, és legyen mindannyiunkban annyi bátorság, hogy néha kimondjuk, nem tudom. Mert lehet, hogy épp ezzel kezdődik valami új. Ne feledjék, Jakab azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje nyugodtan Istentől, aki szemrehányás nélkül fog adni. Az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora, ne feledjék el, vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is, és ne feledjék el, várjuk önöket vissza, ám addig is, ameddig újra jelentkezünk a Mária Rádió református félórájával, hallgassák a Mária Rádió értékesebbnél értékesebb műsorait. Búcsúzik önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
1: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott, választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni,
2: que humanidad queremos construir.
1: És milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságát

0: Gára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szentatya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta, egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szentatya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
1: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentősége bírnak Isten egész népe és a történelem számára. miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban, szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ezért az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által keresztel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szavanyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
2: thank you for your prayer,
1: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
3: A szalvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A szalvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa a magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozása remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a szalvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros, a főváros San Salvador nyugalmazott püspöke a Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a pápa azt kérte a püspöki kar tagjaitól, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika szellemét követve mindig az emberi méltóságot helyezzék szolgálatok középpontjába. Meglepte, hogy hazáját ilyen mélyen ismeri a Szent Atya. Beszámolt arról is, hogy a találkozó rendkívül intenzív és ösztönző élmény volt. A szeptember 7-től 11-ig, hétfőtől péntekig tartó vatikáni látogatás során a szalvadori főpásztorok felkeresték a római kúria különféle intézményeit. A találkozók során részletesen bemutatták a szalvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag Szent Mise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A szalvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a Lateráni Székesegyházban. Szeptember 18-án a Szent Atya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a Lateráni Szent János Bazilikában, az egyházmegye Székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a Lateráni Szent János Bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kilagatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. Három évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta két vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű szélein a 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzedelmeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. 0259-420-555 és 0359-420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett már. Imád kérek a gondok távozásáért, az otthonunkból, gyógyulásért, munkám végzéséhez, zaklatás megszűnéséért, a jó emberi kapcsolatokhoz Isten fizesse. Minden imát és szentmisét felajánlok Fábián Teréz és Bálint Matild lelke üdvéért, Iluska tökéletes gyógyulásáért, kis Ildikói szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében, imádkozzunk együtt. Telefonáló is itt van velünk, haló, vagyis letette a telefont, biztatjuk őt, hívjon minket vissza. Az imát szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, a családban anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleim és édesapám lelke üdvéért, Emese írja Csíkszeredából. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a lábom gyógyulásáért, és a lelki-testi gyógyulásomért, és a látásomért, az egész testvéreimért, a halottakért, és a család békességért, és a gonosz emberekért, hogy a jó Istenhez térjen mindenki, és a háború megszűnéséért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánljuk ezt a rózsafűzét Német Attila, simonyi falvi fiatalember motorbalesetet szenvedett, súlyos állapotban van, imádkozzunk az ő gyógyulásáért, illetve a kis minisztrásokért, Anni és Bálint gyógyulásáért, imádkozzunk együtt. Imádkozzunk munkahelyi gondok megoldásáért és békéért, valamint egy műtét utáni gyógyulásért. Rózsafűzét felszeretném ajánlani fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Imádságot felajánlom az elhunyt barátomnak, Pál Tibor nevében. Imádkozzunk együtt. Rózsafűzét, szentmisét felajánlom családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szokos Mária vagyok Karcfalváról. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Elsősorban köszöntöm önöket, a műsorigazgatóvezetéseket. Szeretném felajánlani a rózsafűzét mindazon személyekért, akik szóban, üzenetben, vagy bármi formában felköszöntöttek a névnapomra. Mindenkit Isten áldása kísérjen, és nagyon-nagyon háláson köszönöm mindenkinek. Szeretném felajánlani, egy különleges gondom van, a Jóisten segítsen, oltalmazzon, irányítsa lépteimet. A Jóisten segítsen mindenkit, s a halottaknak örök nyugodalmat. A rádió megmaradásáért szüntelenül kérjük, Isten fizesse, hogy bejutott.
0: Jóisten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafőzért családom több fontos szándékáért. Minden imád szentmiséket, rózsafőzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk együtt!

felajánlok minden imát rózsafűzért, a családomért, az elhunyt szüleimért, keresztszüleimért és minden eltávozott szeretteimért. Nyugodjanak békében, Jézus, kérlek, hallgasd meg a kérésemet, egy édesanyja írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Tibódi, a Gergen, a Balázs, a Karácson, a Veres, a Bota, a Bálint, a Meze és a Péter családok összes halottaiért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Mai szentmiséket és rózsafűzéreket kérném családom egészségéért, békességért, szeretetért, szerencséért, férjem gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért és halottaim lelke üdvéért. Isten fizesse az imákat!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom az én egészségemért, a bűneim bocsánatáért, a lábam gyógyulásáért, és a szemem látásáért, és a gyermekeimért, a leányomnak a családjáért, és a nehézségek megoldásáért is, a minden problémát, hogy tudjanak megoldani. A dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

0: Ezt az imát és szentmiséket feljárok terveim, gyermekeim megtérésükért hallgasd meg, Uram, a kérésemet. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
1: Szeretnék imádkérni az anyához, hogy adjam nekem gyógyító kegyelmet, erősen, a férjem egészségét.

járom a gonosz lélek távoltásáért, hogy az üzenye távasztassa a rossz emberekét, ami hatás körülbelül. Üzenem, ez a nyomtér.

Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunyt Pál Tibor Gimes Büki nyugdíjasért, nyugodjon békében. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. Az üzanya óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért, a családom számára kérem az imát, imádkozzunk együtt.

0: Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, egy egészséget és szerencsét a családunkba, valamint a gyermekeimet, óv meg minden rossztól. Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, a gerinc fájdalmai menyhüléséért, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, imádkozzunk együtt. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, továbbra is légy velem a munkahelyemen, mert nagy szükségem van rá, fogd a kezemet, imádkozzunk együtt. Halló Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom az Úr Jézusnak, s a szűzanyának hálából a megsegítő kegyelmek, és saját magam testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánata, a családom minden egyes tagjait, a hozzám tartozó halottjaimért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemmel imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Jó Isten, hallgassa meg!

Még van pár perc a mostani ima szándék fogadásból, hogyha most hívnak minket, vagy írnak nekünk, akkor még bejuthatnak a műsorba, és elmondhatják, hogy kiért is szeretnének imádkozni ezen a mai délutánon.

Felelem a rózsafőzet és a nap minden imádságát gyermekem műtét utáni felgyógyulásáért. Köszönöm a Jóistennek, hogy szerencsésen túlesett rajta, kérlek Istenem, adj neki erőt és gyógyulást, segítsd meg őt. Ezt a rózsafőzért felajánlom magamért, a két fiamért, a páromért, akik külföldön dolgoznak, imádkozom egészségért, a kapkott kegyelmekért, a két fiamnak egy jó munkalehetőségért, egy jó lelki társért, nekik Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írja. Minden imád és szentmiséket felajánlok a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Imád kérek gyermekeimért, unokáimért, egészségért, halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jó Istenhez hozhatjuk most minden kérésünket és minden szándékunkat, és együtt imádkozhatjuk ezekért a dicsőséges rózsafűzért, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anya Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Amikor a dicsőséges rózsafűzért imádkozod, egy jövendő világ tárul eléd. Szítsd föl magadban a hitet, hogy érzékelhess titkait. Tekints Máriára, tőle tanulj odaadó szeretetet, mert látni kezd, ki szeretetet tanul. S annál többet látsz majd, minél több tért hódít benned Krisztusnak az ügye. Valahányszor pedig visszatérsz a titkokhoz, keresztény remény ébredezik a szívedben.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszen

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünk

0: Asztal, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér első szenttitka, aki a halálból föltámadt. Nézd az üres sírt, nézd elmélyülten, mert az maga az evangélium. Lépve hittel, s a leplek beszédessé válnak. A leplek, míg hűen őrzik, egy új teremtés kezdetének emlékét. Lépj be hittel, és megérted az angyal szót. Miért keresitek? Nincs szükség keresni őt immár, mert föltámadt. Föltámadt, vagyis jelenvaló. Miért keresitek? Föltámadt. Mária öröme a jövendő egyház húsvéti öröme, mikor majd újongva örvend az egész test a fővel. A szeretet győzelmének ünnepe ez. A szereteté, amely egységbe forraszt minden tagot a fővel. A szereteté, amelyről tanítványság is merszik majd meg. Amikor hittel járulsz szentségekhez, a föltámadottal találkozol. Föloldoztatván halottaidból támadsz vele együtt. Áldozáskor felízik a szeretet benned, és meglátod őt, mert a test élő tagja lettél.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: atyának irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe fölment. Nézd a búcsúzó tanítványokat, nézd a szívüket. Mit látsz benne? Az elválás csöndes bánatát. Neki pedig mennie kell. Távozik, hogy közelebb lehessen, mert mennyből küldött lelke által bennünk élhet majd. Nézd a hazatérő tanítványokat, nézd a szívüket, mit látsz benne? Örvendezést, mert aki hisz, az annak az isteni ígéret maga a valósulás. Nézd Máriát, feladata ide köti még, de szíve hazahúzza már. Szeretete mindig áldozatra kész, maradni másokért, maradni a születő egyházért. Amikor atyádhoz szólsz, Jézus által teszed, mert a fő előre ment, hogy ajtóként szolgáljon isteni és emberi között. Amikor kegyelemben részesülsz, Jézustól kapod, mert a szőlőtő a háromságba gyökerezik, hogy isteni életnedvét táplálja beléd. Amikor pedig vétkezel, bocsánatot kérhetsz, mert van szószólónk az atyánál. Szószólónk, aki ismétli örökké, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Atyáunktól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Adra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Nézd az imádkozó apostolok maroknyi csoportját. Ígéret teljesedését várják, és zúgást támad. Mi ez? Falevél serepben. Félelmes és igéző. Hallatlan erő érzete. Mi ez? Szent megfogottság, isteni jelenlét. Mi ez? Elborít mindent, és erősödik szüntelen. Mi fog történni most? Nincs megállás. Emésztő tűz lobog már mindőjükben. Isten lelke szövi egybe első tagjait a titokzatos testnek, s a sziklának szívét lángszavak égetik. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. A szeplőtelen szívben most angyalszó visszhangoz, a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje borít el. Igent őriz a rejtett názáreti szoba, és igent őriz a mindeneket vonzó kereszt. Anyja lett a főnek, hogy világra segítse most a testet is. A Szentlélek mátkája anyja lett az egyháznak. Amikor bérmáltak, tanúskodni küldettél arról, aki keresztel, tűzzel és Szentlélekkel. Bérmálásod, ha nem volt pünkösd, imádkozz, hogy azzá váljék. Hívd a lelket, változtasson Krisztus testévé. Hívd a lelket, mert a pünkösd élet misét konszekrációja.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyeret

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Azt

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Azt

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szentelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Nézd az Úr szolgáló leányát, célba ért, hisz örökké szolgálhatja akaratát annak, aki számára a minden. Szolgálhatja teljesen, szolgálhatja tökéletesen, mert többé nincs, mi korlátozza ebben. Mondd, létezhet-e nagyobb boldogság, mint szolgálni az Úr akaratát? Minél tisztább a lelked, annál inkább felismered akaratát. Megtenni is képes leszel, mikor élsz a kegyelemmel. Érted már, miért Mária az Úr szolgáló leánya? Mert ő a szeplőtelen fogantatás, és teljes a kegyelemmel. Amikor szolgálni kezdesz, mestered követed, aki tanítványok lábát mossa. Szolgálatod fizetsége a boldogság, akaratát követve egyé válsz ő vele.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szőz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szőz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szőz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér, ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nézd, amint az igen megkoronáztatik, mert a mennyben a hűségre korona tétetik. Mária küldetése igent mondani. Teljes, önzetlen, tiszta igent, melyben Isten igéje otthonra lelt világunkban. Teljes, önzetlen, tiszta igent a kereszten haldoklónak, hogy oltalmul szolgáljon minden gyermekének. Igenje, igen marad az idők végéig. Lényege nem változik, horizontja tágul csupán, mert a titokzatos test gyarapszik és nőttön nő. Amikor a mennybe fölvett boldogasszonyra tekintesz, szívedben remény éled, mert reményünk alapja az örökké valóságba írt igen. Beíratott, hisz ott van Jézus emberteste, beíratott, mert ott van Mária, akinek teste-lelke örökké ismétli, igen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Azt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges Szűz, Isten Anya Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,

0: Segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mája gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Urunk Istenünk, te hatalmas.

0: hívása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Kárásztelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet Mahajduda János plébános mutat be. A kándori szolgálatot ellátja Szabó Gyöngyi. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: kedves testvéreink, közi 24. vasárnap van. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Közösen vegyünk részt ezen az ünnepi szentmisén. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel.

az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints rájánk és engedd éreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Sírák fia könyvéből. A dű és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett. Imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konakul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért kiad elég tételt. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést. Gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a hómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, mindig az Úr helyi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Úrha legyen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,

Krisztusban, szeretett testvérek! A mai szentmise evangéliuma a haragtartó és szívtelen ember típust mutatja be. A haragtartás és a megbocsájtani nem akarás ma is az egyik leggyakoribb bűnünk. Oka a gőg és a kevésség. Előfordul a társadalmi élet minden területén. Jézus Sirákfia könyvének szavai ma mindannyiunknak szólnak. Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsájtják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Gondolj halálodra, és tartsd meg a parancsokat. Mindezek ellenére mit mutat az élet? Összevesz két ismerősünk. Békíteni akarjuk. Hallani sem akarnak róla. Nem békülök. Ő bántott meg. Ő a fiatalabb. Ő a hibás, és így tovább. Érvel mindkettő. Érvelnek milliók és milliók ezen a világon. Tudjuk, hogy minden emberben van hiba. A baj csak az, hogy ezt mindenki elismeri a másikról, önmagáról azonban szeretné letagadni. Aki dicsér minket, annak igazat adunk, aki hibáinkat megmondja, azzal haragba lépünk. Akárcsak a mesebeli kapuk. A mese szerint egyszerre kapukot megszólította a fecske. Hallod-e, mit beszélnek rólad a madarak? Hogy te vagy egy hitvány madár, mert mások fészkébe tojsz, és mással nevelteted fel fiókáidat. Igaz ez? Hogyan kérlek? Felelte a kakuk mérgesen. Hogyan hallgatsz te az ostoba madár népre? Igen ám, de azt is mondják, csicseregte a fecske, hogy te egy csodás jós vagy. Mindenkinek meg tudod kakukkolni, hogy még hány évet fog élni. Igaz ez? Csodálom, felelte sértődötten, hogy te ezt még megkérdezed, mondta a kakuk. Hát nem tudod, hogy amit a nép állít, az igaz? Kedves testvérek, Jézus sürgeti mindannyiunktól a megbocsájtást, mert különben örök üdvösségünk forog kockán. Nem tetszett ez Szent Péternek sem,
hiszen őt az Ószövetség arra tanította, szemet szemért, fogat fogért. Jézus kedvéért most valami nagyot akart mondani, és így szólt. Elég lesz talán hétszer megbocsájtani? Jézus így felelt. Nem elég hétszer, hanem ha kell, 70-szer 7-szer. Hogyan béküljünk ki? Egyházunkban nincs erre szabály, nincs erre recept. Mindenkinek a maga leleményességével kell ezt kitalálnia. Ha nem te vagy a hibás, akkor is köszönj a másiknak mindenképpen. Vagy szólj hozzá egy-két barátságos szót. Ha nem fogadja köszönésedet, lelke rajta. Fogadja azt az Úr. De hangosan köszönni a haragosnak is mindig kell. Mert ez a legkevesebb, amivel Isten előtt önmagadat igazolod, hogy kész vagy a megbocsájtásra. Aki ezt nem ígéri meg, még a gyontatószékben azt nem lehet feloldozni. A kisebb nézeteltérésről van szó. Társalogj az illetővel, mégpedig barátságosan, és ne fordítsd el a fejedet tőle. Gondolj a végső dolgokra, hallottuk a mai olvasmányban. Apró pletykákért, tyúk perekért nem kockázhatom az örök életem. Ha rágaromról, vagy talán súlyos dologról van szó, ez bizony jóvá tételt kér. Bocsánatot kell kérni, akár személyesen, akár mások segítségével. Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki elé felebarátoddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. Kedves testvérek, amikor ismét egymásba simul két emberi kéz, amely addig ökölbe szorult, amikor ismét szeretettel néz egymásra két emberi szempár, amely addig haragot szikrázott, ó, akkor majd térdeljünk le, és teljes bizalommal imádkozzuk el Jézus szavait. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.
bocsáss meg, testvér. A bajtársaddal néha-néha haragra válik át a tréfa. Ha összekaptok semmiségen, ne válj el szótlanul, keményen. Tudom, szívedben büszke dac van, de gyűrj le és ne légy haragban. A fáj is, szár is csöp sóhajtás, ne szégyeld, mondd, bocsáss meg bajtás. Ha néha édes anyádat miattad éri, sújtja bánat, tán szabad volt meggondolatlan, vagy egy szomorú pillanatban tettél, vétettél szíve ellen, lábad már is térdepeljen le, és még két szemed könnyekkel ékes, ne szégyeld, mondd, bocsáss meg, édes. Ha megbántod az Istent néha, ne legyen ajkad büszke néma. Ne mondd, hogy majd, ne mondd, hogy holnap, az időmalmok zakatolnak. A holnapot tán meg sem éred. Jobb, ha Istent még most megkéred, és mondd, por vagyok, de láss meg, Uram, és mindenért bocsáss meg nekem. Amen. Hiszek egy Istenben.

szenvedett panciós világos alatt, s megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnap úrra támadt a halottak közül, s fölment a mennyre, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan lennyit élni, és őket is voltakra, hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus

0: Testvéreim, Isten szent fia megbocsájtást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani.
1: Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátás és irgalom örömhírét hirdessék a világnak.
2: Kérünk, kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy az emberiség nagy családban megszűnjék a viszály, kodás és a bosszulás.
2: Kérünk, kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek.
2: Kérünk, kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy ne vérjen bennünket gyökeret a sértődés, a harag és a megtorlás szelleme.
2: Kérünk, kérjük, hallgass meg minket.
1: Hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra.
2: Kérünk, kérjük, hallgass meg minket.
0: Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tiéd maradjunk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: és a ti te kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek áldozatára.
0: Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, s vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a csodálatával.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi ember, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnusszal zengjük, és

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, tárazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi, ez a mi értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Ajánlotta égetjük, Urunk, és hitel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. És el szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkat, László püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük érő mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben van, szent

0: és merény minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök.

0: aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: Íme az Isten bárány, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok

0: Milyen drága te irgalmad, Istenünk, az emberek fiai szárnyad árnyékában találnak menedéket. Könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves évekkel közlöm a következőket. A jövő heti szentmise szándékok a következők. Holnap hétfőn, szeptember 14-e, este 6 órakor Szent Kereszt felmagasztalásának szent miséje lesz. Kedden, szeptember 15-én, este 6 órakor a Fájdalmas Szűzanya emléklapi szent mise. Szerdán, szeptember 16-án nem lesz szent mise. Csütörtökön, szeptember 17-én, este 6 órakor szándékra mutatjuk be a szent misét. Pénteken, szeptember 18-án, este 6 órakor hálaadó szent mise lesz, mondatja Balogh Szilvia és édesanyja. Szombaton, szeptember 19-én este 6 órakor szándékra mutatjuk be a szentmisét. Jövő vasárnap, szeptember 20-a, évközi 25. vasárnap, délelőtt 9 óra 25-kor rózsafűzér, délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise. Isten éltesse mindazokat, akiknek név vagy születésnapjuk, vagy bármilyen más családi ünnepük lesz a jövő héten, és kedves mindnyájukat. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: A szent mise véget ért, menjetek békével.
3: Istennek legyen hála.
0: Jézusom,
3: lelkünk pásztora, tekints irgalmasra, szeretett nyájadra, Urunk, mint hármát, könyörülünk hozzád, kérünk véget, a boldogságos szűzanya, és boldog világ védelmükös közben járására, oltalmas meg a te szolgáidat, és ébresz új napi és szerzetesi hivatásra. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te színed szerint
0: a és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Kárasztelekről a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Mahajduda János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szabó Gyöngyi. A mikrofonnál Bájoki Timeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk még Önöket. Nem sokára a Meseházat hallgathatják meg a gyermekek, majd 18 óra 40 perctől a Zsolozs Mesti dicséretét fogjuk imádkozni, 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 20 órától felvidéki beszélgetések, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért, 21 óra 25 perctől, hogy megismerjenek téged, 22 órától Zsolozsma kompletóriumát fogjuk imádkozni, 22 óra 10 perctől Provita Hominis dr. Kovács Zita műsorának ismétlése. 22 óra 55 perctől veled megyek lelki olvasmán Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától az éjszakai vérasztás elmélkedését hallhatják újra. 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádiónak a műsora lesz hallható. Holnap reggel 8 órától közvetítünk majd Szent Misét. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak a délután folyamán. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát és szép jövő hetet kívánok mindenkinek. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái.
1: Zörgő Bence.
2: Jancsó Milan.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. És Milán készült, ismét a világ legrosszabb gyerekei közül hozott nekünk egy történetet. Lássuk most éppen kiről.
2: Szupersztár Szerénke. Szupersztár Szerénke attól a pillanattól kezdve sztárnak készült, hogy először kilépett a világ nagy színpadára és megszületett. 10 éves korára már szentül hitte, hogy a valaha élt legnagyobb híresség válik belőle, és mindent meg is tervezett előre. Eljut a szórakoztató ipar csúcsára, a lemezeit milliószámra adják el, és sorra nyeri a díjakat. Majd önmagát alakítja egy 5 órás mozifilmben, amelynek egyszerűen ezt a címet adja. Szupersztár Szerénke, mítosz, a legenda megjött. Még életében óriási aranyszobrot emelnek neki a szülővárosában, és múzeumot alapítatnak a tiszteletére. A Szupersztár Szerénke múzeumot, ahol nem csak a személyes holmiait és a fellépő ruháit állítják ki, hanem természetesen mindazokat a fényképeket is, amelyeken ezekben a ruhákban épp a magasba emeli a különféle díjait. A kiállítás gondoskodik majd arról, hogy évszázadokkal a halála után is emlékezzenek rá, és az idők végezetéig ünnepeljék, még azon is túl. Csak volt egy aprócska bibi, Szerénke tehetségtelen volt. Ha énekelni próbált, fülszaggatóan siralmas hangok jöttek ki a torkán. Nem is annyira énekelés volt ez, mint inkább kappanhangú visítozás. Hiába költötték szegény szülők minden pénzüket hírnevére éhes lányuk énekóráira, Szerénke csak nem fejlődött semmit, sőt, igazság szerint csak még rosszabb lett. Minden alkalommal, amikor gyakorolt, valami szörnyűség történt. Egyszer például zeneórán az iskola legfelső emeletén a tanár fülére tapasztott kézzel kivetette magát az ablakon, és 5 emeletet zuhant. Amikor rátaláltak a kertben, megkönnyebbülés látszott az arcán. Szerénke egyszer a konyhában zendített rá egy irdatlan hosszú baladára, mire az anyukája sikoltozva könyörögni kezdett neki, hogy hagyja abba. És amikor a lánya persze nem hagyta abba, sőt még hangosabban kezdett kornyikálni, szegény asszony bebújt a fagyasszó ládába. Hetekig tartott, mire kiolvadt. A lány hálószobájában gyakorolt az aranyhal a Beyoncé, kiugrott az akváriumból, az aranyhörcsöge Britney meg beleugrott. Amikor meg egyik este dalra fakadt a fürdőszobában, a csempék sorra lepattogtak a falról. Az egyik karácsonyi ünnepségen, ahol Szerénke is fellépett az iskolai aulájában, az igazgatónő beindította a tűzjelzőt és evakuálta az épületet. Ha egyedül sétált az erdőben és csak dúdolgatott magában, kidőltek mögötte a fák. Amikor az egyik este a helyi közösségteremben különösen magas hangot sikerült megütnie egy szerelmes dalban, amit egy csapat szerencsére tök süket, öreg néniknek adott elő, a csécsészek szétrobbantak a kezükben, és mindenki csupa tea lett. A zenetanárával az egyik délután épp skálázott, amikor a szerencsétlen nő fejest ugrott a versenyzongorába, és szorosan magára zárta a tetejét. A lány végül a hátsó kert végébe kényszerült, de ott meg valahogy magától felgyulladt a pajta, és porig égett. Amikor egy hegy tetején egyedül énekelt, egy csapat madár hullott le az égből, és holtan a lába elé zuhant. De semmi se volt elég ahhoz, hogy Szerénként megingassa abban a hitében, hogy ő a világ legjobb énekese. Neki van igaza, és mindenki más téved, különösen az aranyhala. Így hát egy nap Szerénke elhatározta, hogy jelentkezik egy televíziós tehetségkutató versenyre, biztos volt benne, hogy egy csapásra híres lesz. Az édesanyja és az édesapja könyörögtek neki, hogy ne menjen el az egófaktor meghallgatására. Tudták, hogy csúfos kudarcot vall. Még azt is el tudták képzelni, hogy a zsűri és a közönség sikoltozva követeli, majd, hogy hagyja abba, vagy ami még rosszabb, kinevetik, amiért ilyen szörnyűen éneke. Ti megbolondultatok? Szupersztár Szerénke, ellenkezett a lány. Győzni fog. Te vagy szupersztár Erénke, mondta az anya. Tudom, és engem szupersztár Szerénkét élőben a tévében fognak megkoronázni, mint a valaha élt legnőbb énekesnőt. Apa óvatosan igyekezett megközelíteni a kérdést. De drágám, mi van, ha éppen akkor egyszerűen nem leszel formában? Szupersztár Szerénkével ez soha nem fordulhat elő. Menj, dörögte a lány. De hiszen te vagy szupersztár Szerénke, ismételte meg az anyukája. Tudom, te együgyű, és a meghallgatáson diadalt aratok. Örökké úgy fognak rá emlékezni, mint arra a napra, amikor szupersztár Szerénke elindult a hírnév útján. Mit hírnév? Meg a hírnév, vagy inkább hiperhírnév, vagyis az igazán elképesztően nagy-nagy hírnév útján. Talán előfordult vala is, hogy szupersztár Szerénke éneklése nem váltott ki a közönségből egyedülálló reakciót. Nem, drága kislányom, valóban mindannyiszor teljességgel rendkívüli volt a reakció, nyögte apa. Pontosan, kiáltott föl a lány. Szupersztár Szerénke tudja, hogy amit szupersztár Szerénke élőben fellép a tévében, szupersztár Szerénke lesz a valaha élt leghíresebb ember a földön. Jaj, ne, motyogta apa, mindörökre. Azt hittem, befejezted. Örökkön örökké. Befejezted végre? Még azon is túl. A lány egy pillanatra elgondolkodott. Igen, szupersztár Szerénke, befejeztem. Vagyis a dolog eldőlt. Kitöltötték a forma nyomtatványokat, fölhívták a megadott számokat, aztán vásároltak egy piszok drága, nagyon flancos estéit Szerénkének. Közvetlenül azután, hogy eladták a családi autót. Végül elérkezett a meghallgatás estén. A több hetig tartó folyamatosan próbáknak köszönhetően anya elköltözött az északi sarkra, így apa vitte el busszal a lányát a színházba. Szerénke ruhája akkora volt, hogy elfoglalta a busz hátuljában az összes ülést. A lány felvonult a színpadra, az apja pedig izgatottan kukucskált a függöny mögül. Hogy hívnak? Kérdezte a zsűri elnöke. Vakolt Wendel, aki roppant hiú ember volt. Bár már elmúlt 90, Wendelnek furan narancssárga színű bőre volt a barnítő spraytől. Sötétben villogó foga és parokája, ami úgy ült a feje búbján, mint egy lapuló borz. Az a típus volt, aki odabent a házban sötétben is napszöveget hord. A zsűri három másik tagját csak azért fizette, hogy ott üljenek, jól nézzenek ki, és soha ne szólaljanak meg. Az egész egofaktor Wendelről szólt. Szupersztár Szerénke, felelte a lány. Erre a névre mától kezdve mindenki emlékezni fog. A közönség halkan felmorajlott. Ki ez a lány, akinek ekkora az egója? Vakolt Wendelnek nem volt túl jó a memóriája. Elnézést, mit is mondtál, hogy hívnak? Szupersztár Szerénke, szóval Szupersztár Szerénke, mit énekezve nekünk?

0: Mit jelent az, hogy ego?
1: Az, hogy mennyire vagy magabiztos.
2: Hát én az egót úgy tudom, hogy az nagy izmot jelent.
0: Igen, az igazából az öntudat, meg az, a magabiztosságunk, igen. És ebből jön az a szó, hogy egoizmus. Ezt ismeritek? Hallottátok?
1: Igen.
0: Milyen, aki egoista?
1: Nem, magabiztos.
0: Nem feltétlenül. Az egoista az, aki magának akar mindent. Erre mondják, hogy egoista, aki magának való. Egyébként magyarul ezt az egoistát írják, hogy magának való. Tudjátok, az milyen?
2: Aki, ha kap, akkor szinte senkivel nem akarja megosztani. Csak magával.
0: Illetve harcol azért, hogy minden az övé legyen, vagy minél több, vagy a legfontosabb legalábbis az övé legyen, ugye?
2: Valásonan tanultuk azt, hogy a bálványokat, igen, köszönöm, Milán, a bálványokat tanultuk, és akkor még volt olyan is, hogy önszeretet, az, hogy te híres legyél, vagy téged tiszteljenek.
1: Istenítetted magad.
2: Igen.
0: És vajon nincs az önszeretetnek egy kicsit azért egy egészségesebb vonala is?
1: Hát de, mert például vannak emberek, akik utálják magukat. De például, hogyha te szereted magadat, de nem úgy értve, hogy istenítetted magad meg minden, hanem hogy szereted úgy, ahogy vagy, nem akarsz változtatni például a kinézeteden, szereted magadat, de nem úgy, hogy mindenki fölé helyezed.
0: Igen, ez nagyon érdekes volt egyébként, és jó, hogy ezt behoztátok, mert igen, nagyon nehéz egyébként a határt meghúzni, hogy hol van az önszeretetnek az egészséges és egészségtelen határa. Tehát, hogy meddig jó az, amíg figyelek magamra és szeretem magam, és hol van az, ami már önzés, ugye? Amikor már minden csak arról szól, hogy nekem legyen, és aztán a többi meg nem érdekel. Milyen volt ez a szerénke? Még a neve is fura.
1: Az nem szerény, az biztos, hanem magának való és egoista.
0: Igen, meg hát szerintem rendkívül beképzelt.
1: Hát igen, az is volt.
0: Baj az, hogyha valaki annyira bízik magában és a tehetségében?
1: Ez is olyan, mint az önszeretet, hogy meg kell találni az egészséges pontot, hogy hol bízol a tehetségedbe, és már hol túl nagy a motivációd.
0: Mikor gond, hogyha én azt gondolom, hogy én rendkívül tehetséges vagyok?
2: Hát akkor szinte... Azt hiszed, hogy szinte mindenben te vagy a legjobb, és mindenki más csak alattad van.
0: Pláne, ha igazából nincs is meg az a tehetséged, amit te magadnak elképzelsz, ugye? Amilyen egyébként szerénke is volt, igaz? Hát,
2: ő is eltervezte, hogy ő lesz a világ leghíresebb embere, és úgy kornyikál, hogy a magyarok is leesnek a fáról.
0: Igen, gondoltam, amikor ezt olvastam, én egyből rád néztem, hogy ez neked biztosan egy fájó pont, hogy szegény madárkák. Szeretnétek ti híresek lenni?
2: Nem.
1: Én sem, mert túl sok olyan embert láttam, aki híres volt, hogy mondjam szépen, elaltatta magát.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát öngyilkos lett.
0: Ja, hogy...
1: Mert nem bírták felfogni azt a hírességet, minden ember az életükben volt.
0: De úgy érted, hogy nem bírták meg azt a terhet, amivel a híresség igen. járt, és ezt érzelmileg megroppantak. Igen, valóban biztosan ahhoz, hogy ennek a hírességnek, vagy egyáltalán a hírességnek a terhét elviseljük, az kell egy megfelelő pszichikum, tehát kell egy erős egyéniség, és azt valóban sokan nem bírják meg, de vannak olyanok, akik vadásszák azt, hogy híressé váljanak. Ez szerintem is ilyen volt, ugye? Találkoztatok ti már ilyen emberrel, aki bármit megtett azért, hogy híressé váljon?
2: Nem.
1: Én sem. Még nem.
0: Ha már tehetségkutatóról van szó, szoktatok nézni ilyen tehetségkutató, többnyire zenei, vagy ilyen táncos tehetségkutatókat nem láttatok?
1: Hát én régebb még valamennyire néztem hát ilyen főzősó volt.
0: Ja, főzősó, igen. Azért, tehát például ezekben az énekes, meg táncos műsorokban is, hát amikor a válogatás van, akkor ott egész komolyan el lehet képedni, hogy egyes emberek mennyire nem érzékelik azt, hogy nincs adottságuk, vagy tehetségük, és mégis próbálkoznak. De ha például valaki nagyon tehetséges, és ebben mindenképpen meg akarja az útját találni, arról mit gondoltok?
1: Csinálja azt, amit szeret. Mert hogyha tehetséges, szereti, és akkor, hogyha abba jó akar lenni, vagy... Hogy is fogalmazod?
0: Hát, hogy híres.
1: Hát, hogyha híres akar lenni, és ő elbírja, persze, akkor szerintem semmi baj nincsen vele.
0: Van-e veszély annak, ha valaki híres?
2: Van néha, hogyha te túl híres vagy, akkor nagyon sokan ismerhetnek téged, és akkor például gyilkosok nagyon könnyen meg tudnak téged találni.
0: Vagy legalábbis rablók, vagy valami, akik árthatnak. Még milyen veszélyei lehetnek?
1: Ugyanaz, hogy ugye nem bírod feldolgozni azt a hírességet, csak akkor.
0: Igen, aztán még van az is, ugye, hogy, és azt hiszem, hogy ez szokott a leggyakrabban bekövetkezni, hogy híres vagy, és nagyon sokan figyelnek, nagyon sokan vannak, akik a rajongóid, és előfordul, hogy elég sok az ellenrajongó is, és elég egy botlás, egy félrelépés, egy hiba, és akkor lekerülsz arról a polcról, és ezt nagyon sokan nehezen viselik, hogy híresek lettek, aztán egy hibájuk miatt kiközösítették, mert hogy ez egyébként nagyon hamar bekövetkezik. Akit nagyon sokan figyelnek, annak nagyon hamar észreveszik a hibáit. És ha ez meg bekövetkezik, akkor nem biztos, hogy ezt könnyen fel tudják dolgozni.
2: És amúgy ma még egy, ami még veszélyes, az, hogy még néhány titkod is kiderülhet, hogyha mindenki csak téged akar látni, téged néz, meg ilyesmik.
0: Meg hát nincs magánéleted. Tehát gyakorlatilag mindenki mindent tud rólad, állandóan félned kell, nem mehetsz oda, hová szeretnél. Azért azt én úgy elég nehéznek találom, hogy állandóan testőrökkel bizonyos személyeket vigyázzanak, mert hanem folyton veszélyben van az életük. Tehát azt gondolom, ez az árnyoldala. Na de lehet-e jó az, ha valaki híres? Van-e jó abban?
2: Három jót és három rosszat mondok. Az első jó dolog az, hogy most legalább felfigyelnek egy kicsit rád.
0: Tehát odafigyelnek rád.
2: Igen.
0: Értem.
2: A másik, hogy legtöbben, hát, hogy is mondjam ezt.
0: Rajonganak érted? Vagy szeretnek? Vagy erre gondoltál?
2: Hát legalább egy kicsit szeressenek. Nem pedig azt mondod, hogy kérlek, nagyon szeressetek engem, hanem azt mondom, hogy például kedvehettek engem. A három rosszat azt fel tudom sorolni, az egyik az, azt már mondtam, és a másodikat is. A harmadik még az, hogy lehet, hogy néha elvesznek tőled valamit.
0: Tehát akinek van valami, annak van veszíteni valója is, ugye? De azért igen, az is jó érzés lehet, hogy rajonganak értem, hogy szeretnek, hogy ismert vagyok. Ezek így pozitívumok meg, hogy ugye azért az sem mellékes, hogy a híres emberek azért valamiért kicsit nagyobb megbecsülésnek örvendenek meg, hát elég sok esetben kicsit többet is keresnek, mint az átlagember. Tehát van pozitívuma is, és negatívuma is, csak mind a kettőt meg kell tudni élni, és el kell tudni viselni. Van egy angol mondás, ami úgy hangzik, hogy ha viseled a koronát, akkor bírd el a súlyát. És azt gondolom, hogy igen, ha erre vállalkozik valaki, akkor meg kell tanulni azzal együtt élni. De van a hírességnek egy másik változata, amit úgy hívnak, hogy hírhet. Ezt hallottátok-e?
2: Ez az, hogy nem igazán látnak téged, de ismernek téged, elég jól ismernek, de nem látnak téged. Én ezt úgy értem.
0: Az a hírhet, aki valami rossz dolog miatt lesz híressé. Például a rablók, vagy a...
2: De például a cápák is elég hírhet. Annak is legtöbbször mondják, hogy hírhettek arról, hogy megtámadják az embert. Állatokra is lehet ezt mondani.
0: Pontosan.
2: Vagy helyekre is.
0: Igen.
2: Például az Atacama-s sivatagra is, mert ott kínzó meleg van.
0: Ja, Bermuda háromszögre.
2: Igen.
0: Igen. Tehát a hírhet és a híres között az a különbség, hogy általában aki híres, azt valamilyen pozitív dolog miatt híres, leginkább arra használjuk. Ha pedig valaki valami rossz dolog miatt válik híressé, akkor arra inkább azt mondják, hogy hírhet. Ilyen személyekről hallottatok, akik ilyen hírhettek?
2: Én személyekről nem hallottam, de állatokról igen.
0: Hát igen, vannak ezek a diktátorok például. A nagyon keménykező, mindenkori keménykező és kegyetlen uralkodók, ugye?
1: Szerintem még Joseph Stalin is hithet volt.
0: Igen, Stalin ő az egyik leghírhettebb valóban, és még sokan. De például a terroristák között is vannak ilyen hírhettek, amikor valaki nagyon kegyetlen. Például tanultatok ti Vlad Cepesről?
2: Igen, hogyha valaki vele csúnyát mert mondani, vagy csúnyát csinált vele, akkor annak egy elég nagyon, de nagyon-nagyon nem szép dolgot csinált, a karóba húzatást, amikor egy rudra fel, hogy is mondjam így.
0: Rudat átszúrtak rajta, igen, ez nagyon-nagyon kegyetlen volt. Igen, tehát vannak azért ilyen hírhett emberek is, sajnos, és híresek is. Gondolom, hogyha híresek nem szeretnétek lenni, hírhettek még annyira sem. Azt hiszem, hogy azért hírhet nem sok mindenki szeretne lenni, de van, aki ezt felvállalja, és azt mondja, hogy és akkor mi van, legalább félnek tőle. Igen, a hírhet emberek azok, akik arra utaznak, hogy mások féljenek tőlük. Egyébként igen, ez a terrorizmus is erről szól, hogy megfélemlíteni másokat. Na de hát azért van egy csomó olyan híres dolog, ami jó dolog. Én például nagyon szeretem a rajzfilmeket, az ilyen híres rajzfilmfigurákat. Nektek van-e ilyen?
3: Nekem Spongyabob például.
0: Például. Lelőtte a poént, ugye Minád? Neked is Spongyabob a kedvenced?
1: Igen, hát nekem ő így a kedvenc, nem csak rajzfilm, hanem kitalált karakterem. Ő a kedvenc.
0: Szerintem a nagy klasszikusok, Mickey Egér, Tom és Jerry, meg hát még lehetne sorolni, ezek is mind-mind ilyen híres rajzfilmfigurák. Meg a híres mesehősök, meg a híres hősök, akik nagy tetteket vittek végre, vagy a tudósok, akik hatalmas felfedezéseket tettek. Nagyon sok olyan ember van.
3: Én tudok egy híres tudóst, Charles Darwin például.
0: Igen.
1: Nekem van egy kérdésem, hogy Oppenheimer hírhet vagy híres?
0: Mondjuk úgy, hogy híres, mert hogy ő igazából tudós volt. Az egy dolog, hogy az atombombákat az ő irányításával készítették el, viszont Isten igazából ő tudósként irányított ezt az egész folyamatot. A bombát ledobni, meg használni, azt meg már a politikai és katonai vezetés tette, tehát az már nem rajta múlott, nyilván megkérdőjeleződik, igen. Ez egyébként nem rossz kérdés lévén, hogy olyasmi dolgot hozott létre, ami ugye tömegpusztító, és bizony elgondolkodik ilyenkor az ember, de azért azt tudni kell, hogy maga a tudományos folyamat, amit ők kutattak, az később atomreaktoroknak is az alaptechnológiája lett, amivel viszont elég nagy mennyiségű elektromos áramot lehet termelni, tehát megint csak az van, hogy a tudományt lehet jó, meg rossz dologra is használni.
3: Amúgy van egy élőlény, ami képes túlélni az atombomba robbanását.
0: Na és melyik ez?
3: Nem csak, amit Milán mondott, hogy sugott, hogy a medveállatka, de van egy nagyobb élőlény is, ami képes túlélni, ez nem más, mint a csótány. Hát a csótány, hát az szinte egy túlélő mester, mert hogyha levágják a fejét, képes hétig elélni, és élelem nélkül egy hónapig, és szinte mindent túlélnek, és a legtöbben nagyon félnek tőlük, mert undorítónak tartják, de én nem tartom őket undorítónak, én inkább ilyen érdekes lényeknek tartom őket.
0: Mindaddig, amíg nem megy az ételetbe bele. Mert hogy kedvelik egyébként, igen, az élelmiszert, és abba azért bele szoktak ők menni.
1: De úgy van, hogy minden peanut butter magyaróvajba belemehet 27 ilyen bogár darab, beleértve csótány darab is, mert az még nem károsítsa az emberi egészséget, és az ilyen spagett is, meg az ilyen tésztás dolgokba belemehet több mint 200 ilyen csótány darab, meg bogár darab, mert az még nem károsítsa, hogyha a mértékben eszed, és pár ilyen állatszőr is.
0: Hát azért én ilyen szempontból nagyon finnyás vagyok, úgyhogy amit én meg akarok enni, azt hagyja egyem meg én, és velem együtt ne egyék meg a bogarak, meg semmi, és bár most nagyon elterjedt az, hogy különböző ilyen fehérje forrásként használják a rovarokat, na hát nekem ez sem a... Az én gasztró kultúrámban ez nem fér bele. Nem tudom, te hogy vagytok vele?
3: Nem, hát...
0: A bogár evése.
3: Például ugye vannak a kínaiak, akik szinte mindent megesznek, ezzel egy bajom van, hogy az állat hordozhat betegséget, és megeszik, és abba belehalnak, és hogyha terjedő betegség, akkor... És még egy dolog, ugye a csótányt az a legtöbb ember hírhetnek tartja, nem pedig híresnek. Én azok közé, a kevés emberek közé tartozom, akik híresnek tartják, nem pedig hírhetnek.
1: Én két dolgot is szeretnék. Az egyik az, hogy amit Bence mondott, hogy betegségeket hordozhatnak. Például Kínából indult el a Covid is, mert megettek egy denevért.
0: Legalábbis ezt mondják. Na, ezt azért még mindig nem tudjuk tudományosan bizonyítani.
1: Igen, és akkor az, hogy én a bogár evésre úgy vagyok, hogy többször is belerepült a légyeszámba. Például, amikor apukámmal szaladtunk, akkor belerepült a légyeszámba, és még nem éreztem, és ráharaptam.
0: Igen, hát azért a mi kultúránkban nincsenek hagyománya, szerintem egyhamar nem leszünk mi bogárevők, úgyhogy itt azt hiszem le is zárhatjuk ezt a témát. És hát el is telt a műsoridő, úgyhogy köszönöm ismét ezt a rendkívüli hölgyeméről szóló történetet. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és egyet jót beszélgettünk ismét. Hallgatóknak meg köszönjük, hogy megint velünk tartottak, és hát maradjanak a Mária Rádióval. A jövő héten is jövünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Szent háromság, fény kútfeje, szent egységnek legelseje, az égő nap már száll alá, szívünkbe gyújjon égi láng.
1: Már reggel is dicsért dalunk, most este ismét itt vagyunk. A hozzád esdeklő szavak dicséretedre szóljanak.
0: Áldott az Atya és a Fiú, s a lélek is, ki vígaszunk. Szent háromság egy Istenünk, örökké áldjon énekünk. Amen. Amen. Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szőtelek. Alleluja. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet. Míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szőtelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,

0: és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szent papi díszben pompázol, a hajnal csillag előtt szültelek. Alleluja. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldog ember, aki az Úrat féli, akinek öröme telik az Úr félelmében.
1: Hatalmas lesz annak ivadéka a földön, mert áldást élvez az igazak nemzetsége.
0: Házát jólét és gazdagság tölti be, és igazsága örökre megmarad.
1: Az igaz úgy világít, mint fény a sötétben. Jóságos ő, irgalmas és igazságos.
0: Boldog, aki szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi dolgait, mert szilárdan áll mindörökké.
1: Örök emlékezete marad az igaznak, rossz hírtől nem kell félnie.
0: Szíve nyugodt, mert az Úrban bízik, szíve erős, nem ismer félelmet, míg ellenségei szégyenben maradnak.
1: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre. Feje dicsőségesen felemelkedik.
0: Látja ezt a gonosz és bosszankodik, fogát csikorgatja és magát emészti. A bűnösök vágya szerte foszlik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinek és nagyok. Alleluja. Alleluja, üdv dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja.
1: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
0: Alleluja, átvette uralmát Urunk, mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja.
1: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült mennyasszonya. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgái, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Ti Sion hegyéhez járuljatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, mindjájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkéhez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hatatósabban kiállt, mint Ábelé.
0: Nagy a mi Úrunk, nagy az ő ereje.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Bölcsességének nincs határa.
1: Nagy az ő ereje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje.
0: Nem 7-szer kell megbocsátanod, hanem 70-szer 7-szer, mondja a mi Urunk. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, A kevékedőket széjjel szórta,
1: hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem 7-szer kell megbocsájtanod, hanem 70-szer 7-szer, mondja a mi Urunk. Örvendezzünk az Úrban, akitől minden jó származik, kérjük őt szívvel, lélekkel.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Mindenek Atya és Ura, te elküldted fiadat a világba, hogy mindenütt dicsőítsék nevedet. Erősítsd meg a népek között egyházad tanúságtételét.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Add, hogy tanulékonyan fogadjuk az apostolok ige hirdetését, és hitünk igazsága szerint alakuljunk.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Te, aki szereted az igazakat, tégy igazságot a jogtalanságot szenvedők ügyében.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Oldozd fel a megkötözötteket, nyisd fel a vakok szemét világosságodra, állíts talpra a megtörteket, és oltalmazd a jövevényeket.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Teljesítsd jóságosan a te békétben elhunytak vágyait, add, hogy fiad által eljussanak a szent feltámadásra.
1: Urunk, hallgasd meg imádságunkat.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, és te mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Figyelj életed eseményeire, s azokból megtudod, hogy mit kíván tőled Isten. A mindennap eseményeiben Isten lefordítja számodra az evangéliumot. Mondta Michel Kuiszt.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: a rádió, egy fénysugár a lelkednek.
1: Köszöntöm a Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió hallgatóit. Felvidéki beszélgetésünk című műsorunk veszi most kezdetét, mely ismét az interneten keresztül köt össze beszélgető partneremmel. A Miriam Rádióban a hallgatók szeretettel fogadják velem együtt Derzsi György, színészt, operetténekest, rendezőt.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, én is.
1: Kedves György, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mit jelentett számodra a csalóközi gyerekkorod? Mi mindenre adott ez lehetőséget, ami elvitt téged egy ilyen művészi irányba, hogy a színjátszás, az éneklés felé fordulj? Ez gyermekkorodban alakult ki benned?
2: Igen, ez gyermekkoromban alakult ki, ugyanis én a tehetségemet az én édesapámtól örököltem, aki a mai napig a kántorként működik, és hát gyerekkoromban már ott ültem a kántori székben, majd fújtató is voltam, ugye, mert akkor még fújtattak, nem voltak még villanymotorok, amik hajtották a levegőt az orgonába, szóval én minden szentmisén ott ültem édesapám mellett, és hát ott ültem, ott vele énekeltem, és akkor alakult ki bennünk édesapámmal együtt, hogy én is örököltem az ő hallását, az ő hangját, és aztán így elkezdtem foglalkozni a zenével, elkezdtem foglalkozni a zongorával, és későbbiekben meg már megkért, hogy néha helyettesítsem őt a templomba.
1: Melyik egyházközösség ez? Hova költ a szülőfalud?
2: Nagyszarván születtem, ott éltem a gyerekkoromat egészen 20 éves, 21 éves koromig, és ott éltem, és ugye ott a római katolikus templomba voltam megkeresztelve, első áldozó, ott voltam bérmálkozó is, és hát édesapám ugye ott már nem ott kántor, hanem már Nagypakán, meg Légen szokott kántorkodni, tehát minél idősebb, annál több helyre hívják is, annál több szolgálatot tesz. Így gyerekkoromban egy volt a zene, a hittel, és így úgymond fejlődtem ebben a zenében, és kialakult bennem 18 éves koromra, hogy én ezt szeretném továbbvinni, a zenét.
1: A kántorság, ez egyszeri megmutatkozási alkalmat jelentett, vagy alkalmanként?
2: Alkalmanként volt. Hát ez a tini korszakom igazából így telt el, hogy minisztráltam is, amikor édesapám játszott, aztán nagyobb lettem, akkor minisztráltam is, de volt úgy, hogy beöltöztem minisztrásnak, és akkor szóltak, hogy nincs fújtató, és akkor levetköztem civilbe, és akkor fölmentem, és én voltam a fújtató. Szóval volt minden megoldás számomra abban az időben. És aztán volt olyan, hogy édesapám nem tudott elmenni hétköznap, mert dolgozott, és akkor a hétköznapi szentmisén én játszottam, vagy nem tudott elmenni temetésekre, mert nem engedték el, mert kora délután volt a temetés, és akkor nem tudott eljönni munkahelyről, akkor elmentem. Én helyettesítettem ilyen 16-17 éves koromban. Szóval aztán ez így adott, hogy ehhez nekem van tehetségem is. A középiskolás éveim alatt én úgy döntöttem, hogy én ezzel szeretném folytatni.
1: Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az egyházzene volt az első, amiből így építkeztél, amiből merítettél. Hogyan képezted magad tovább, utána milyen jellegű zenével foglalkoztál? Vagy a szín esetleg azért zene volt az, amit korábban tudatosan szerettél volna művelni?
2: Hát ez párhuzamosan indult szinte, mert ugye mióta eszemet tudom, elkezdtünk járni templomba, és hát mellette ugye otthon pedig hallgattuk a zenéket, mert édesapám énekes, és volt egy zenekar, a Magiszter, és abban ugye hétvégente ő járt zenekarával, meg hétközben próbáltak, és hát én azt is ugyanúgy hallgattam azt a zenét, és ugyanúgy utánoztam úgymond édesapámat, és ez így együtt forrott. Ahogy édesapám szombaton bált vagy esküvőt játszott, vasárnap pedig templomba volt, én is így voltam, hogy én jártam vele, jártam velük, ahova mentek éppen, és akkor segítettem kipakolni, meg ott behangolták ők a zenekart, a hangosítást, és akkor a sofőrjük engem mindig utána hazahozott. És aztán vasárnap pedig együtt mentünk a templomba. Tehát ez a kétfajta zene, tehát hogy egyszerre énekeltem, mondjuk a húsvéti, vagy hát nagy héten a keresztfához megyek, meg mit tudom én, egy akkori Edda dalt, vagy valami ilyesmi. slágert, vagy mit tudom én, Kovács Kati dalt énekeltek, szóval amiket játszottak, Apostol. Szóval ezeket a zenéket én egyszerre tanultam, egyszerre szívtam magamba.
1: Tehát a nyilvános közönség előtt való megmutatkozásod, az egy családi közös élmény is volt, az édesapáddal történt.
2: Igen, nem tudok visszaemlékezni arra az időre, de elég korán kezdődött ez, hogy én egyszer csak ott a kántori padon, ahol ültem, és kezeltem a regisztereket, apámnak úgy segítettem mindig. De meg tudta volna ő is maga csinálni, de hát így vont be a kántorságba, hogy a szemével rámutatott a regiszterre, és akkor én ezt kihúztam, vagy visszatoltam. Nem tudom a napot, vagy nem tudom visszaemlékezni, hány éves volt, amikor én is vele énekeltem ezeket a dalokat, a templomi énekeket. Persze ugyanúgy otthon daloltam, vagy énekeltem, amit ő éppen tanult a zenekarával. Szóval egyszerre indult ez az egész, és akkor 10 éves voltam, amikor 13-12 éves voltam, amikor egy-két fiúval a faluba kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk zenekart, és akkor elkezdtünk mi is gyakorolni ilyen táncdalokat, ilyeneket, ahogy hát utánoztuk apámékat. És hát 15-16 évesen döntöttem úgy, hogy igazából nekem a rock zene is tetszik, tehát a heavy metal. Akkor az olyan a 14-től 19-20 éves koromig volt ez a nagyon rock, nagyon kemény zene korszakom. Mellette pedig vasárnap mentem és énekeltem a templomi énekeket, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott az én zenei ízlésem, és mindent, tényleg mindent tanultam, mindent énekeltem, mindent szerettem. Ugyanúgy a tévében voltak ezek a kívánság műsorok, ugye ott hallottam egy operettet, akkor mit tudom, Vágyom egy nő után, jaj, de szép, és akkor már az is tetszett. Minden jó zenét úgymond szívtam magamba azokban az időkben, és ugyanúgy a, mit tudom én, a heavy metal zenekart is meghallgattam, sőt volt egy a Pokolgépet is hallgattam, és akkor volt egy olyan daluk, hogy a Sánta Kántor menekült, ez volt a szöveg, és akkor ezt mindig énekeltük apámnak, és vicces, tehát vicces volt, nem vettük ezeket ugye komolyan. A bátyám, tudom én, ilyen funky zenét hallgatott, nekem az is tetszett, nem hallgattam állandóan, de az is tetszett, és nem kapcsoltattam ki vele. Otthon mindent hallgattunk, és minden zenét meghallgattunk. Most van zenekarom, és viccesen szoktam mindig fönkonferálni, hogy a homokórát, hogy én az gyerekkoromban mennyire utáltam. Azt is csak azért, mert hogy minden hétfőn az ment a kívánság műsorba, minden hétfőn kérték a homokórát, és már untam a homokórát, már nem akartam hallani. De most pedig úgy vagyok vele, hogy a zenekarom minden koncertjén eljátszuk a homokórát, mert annyira szép, és annyira szeretem azt énekelni.
1: Csalóközi fiatalként a kántorság és az ifi banda, a zenekarok után mi volt az az első alkalom, amikor az oktatás révén, vagy nem a családodtól, meg az ismerősöktől, vagy a barátoktól, az egyházközösségtől tanultál, sokat fejlesztett a hallásodon, ízléseden, mint mesélted, hanem amikor akár iskolai közegben is tanárok, vagy egyéb szakmai példaképek álltak eléd.
2: Hát már az általánosban, sajnos nem jártam zeneiskolába 18 éves koromig, mert ugye faluban nem volt, csak apámtól tanultam, a kottát is otthon tanulgattam, nem jártam zeneiskolába. 18 éves koromban, akkor ugye az ifjú szívekben is énekeltem, és akkor már jártam Pozsonyba a Népi Konzervatóriumba, ott tanultam zongorát és éneket, majd Győrbe, az érettségi után jelentkeztem a Győri Richter János Konzervatóriumba, és ott jártam 2 évet, és onnét vettek fel engem az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Tehát eléggé eklektikus volt az én zenei tanulmányom.
1: Kedves György, azt mondtad, hogy nagyon sok helyen megfordultál, és nem csak a sok stílus, hanem a sok helyszín, a sok tanár és intézmény, rengeteg helyről, ahonnan csak tehetted, igyekeztél a zenét magadba szívni, és fejlődni, ebből táplálkozni. A tanulmányaid alatt még mindig részese voltál ezeknek a zenekaroknak, a faludbeli csoportnak, illetve az ifjú szívek, a fellépések mennyire tarkították a mindennapjaidat?
2: Az első zenekarom, ami nagyszarván működött, az én 21 éves volt, amikor végleg feloszlott. Ugyanis én 18-19 éves voltam, amikor megismerkedtem a musicalekkel. pontosabban a Jézus Krisztus szupersztárral, és én a Jézusnak a dalát a Getsemáni kertben, azt én nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon megtanultam. Én ilyet szeretnék énekelni, nagyon-nagyon szeretném. És akkor a Jókai Színház Komáromba hirdetett egy meghallgatást, stúdiós szerepkörbe, oda a színházba, amiben én elmentem, de nem vettek föl. Viszont a Mária evangéliumát tűzték műsorra, amiben én szerettem volna nagyon eljátszani Jézust, és szóltam is nekik, hogy én szeretnék Jézust énekelni, de így leráztak telefonba. Aztán jött a Zselizi Rock Fesztivál, ahol én szóló kategóriában elvittem ezt a Jézus a Getsemáni kertben című dalt, a Jézus Krisztus szupersztárból. Úgy én azt megnyertem, és akkor ott Balla Igor, aki volt a moderátor, vagyis a bemondó, akkor ő beajánlott engem a színházba, a Jókai Komáromba, és akkor ott meghallgatott engem Boldog Olivér és Beke Sándor, akik rögtön felajánlották a Jézus szerepét a Mária evangéliuma című rockoperában, és akkor ott ugye viccesen meg is egyeztem, hogy egy hónappal ezelőtt kértem, hogy hallgassanak meg, és akkor így ezen nevettünk, hogy de a szerep az enyém lett, teljesen mindegy, hogy milyen úton, de hogy örülnek, hogy végül is megtaláltak így engem. És hát ugye ott ismerkedtem meg Vadkert Imrével, aki a Gábor főangyalt énekelte, és ott barátkoztunk össze.
1: Volt olyan szerep, vagy akár ez is, ami előtt imádkoztál azért, hogy a tiéd lehessen? Ez a meghallgatás, amit mondasz, ez lehet, hogy nem csak emberi körökben történt?
2: Azóta is van az életemben egy olyan belső sugallat, ami amúgy vezérel, hogy ezt próbáljam meg, mert ennek sikerülni kell, ez sikerülni fog, és nagyon végigéreztem mindig is a Jóistennek a gondviselését, és az ő terelgetését a mai napig szinte példákat tudok mondani, szinte évente. Amikor történt valami az életemben, akkor meg tudom visszamenőleg, sőt, már volt olyan, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy ezt a Jóisten irányított, és ő kézi vezérlésre vette át az én életemet egy pár pillanat erejéig. Ez is olyan volt, annyira hittem benne, annyira éreztem, hogy ez az én szerepem, hogy ezt nekem kell énekelni, hogy Zselizre is azért mentem, mert ugye a Jézus Krisztus szupersztárból a dallal, hogy majd ott azt meg fogják hallani olyan emberek, akik majd be fognak ajánlani engem a Jókai Színházba, és így is történt. És hát ugye akkor én a faluba dolgoztam, munkanélküli voltam, és hát ott a faluba vezették be a gázt, és akkor ott kellett így lapátolni, és akkor egyszer csak jött délben a telefon, amikor hazamentem ebédelni, hogy menjek este meghallgatásra a Jókai Színházba. Elmentem, és hétfőtől a Jókai Színház tagja voltam, és megkaptam a Jézus szerepét a Mária evangéliumába. Tehát ez annyira a Jóisten terelt a felé, hogy nem is gondolkodtam, csak mentem és csináltam, és én szoktam mindig azt mondani, mindig szoktam példálozni, amikor a főiskolás voltam, hogy hát ezt a beívnék az utcáról egy embert, az is meg tudná, sőt, jobban megcsinálná. Hát én voltam akkor az az ember, aki az utcáról bement, mert tényleg letettem a úgymond lapátot délután 4 órakor, és hétfőtől pedig a Jókai Színházban főszerepet énekeltem. Annak úgy kellett történni, és a Jóisten akkor oda mindent odaadott, mindent alám rakott, hogy az sikerüljön.
1: A szavaid hatása alatt állunk, azt hiszem mindnyájan, akik most hallgatnak, részben amiatt az alázatosság miatt is, hogy nem tétlenkedve bármi nemű munkát megragadtál és igyekeztél hasznossá tenni magad, és hogy Isten nem hagyta elveszni azt az értéket, ami benned van, és valóban kiragadott, méltó helyre emelt, és egy különleges szerepben, egy igazi ajándékkal mutatta meg azt, hogy mi a te utad.
2: És hát micsoda kezdés, ugye, hogy valakik ugye évekig járnak stúdiósok, meg kisebb-kisebb szerepek, egyszerűen egyre nagyobb szerepek, én egy főszereppel berúgtam az ajtót, úgymond. Teszem hozzá, hogy utána átjelentkeztem Győrbe, a Győri Nemzeti Színházba, és ott azért előről kezdtem, tehát ott kis szerepekkel kezdtem, és úgy kaptam egyre nagyobb feladatokat, és onnét vettek fel az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Budapestre vettek föl, a Operett Musical szakra.
1: Mit jelentett számodra az, hogy egy falusi fiúnak belecsöppenni a nagyvárosok szerepébe, és ezután is egy még nagyobb színház, még nagyobb közönség elé állni, hogy másabb jellegű közönség várt Budapesten, Magyarország fővárosában? Tehát, hogy akkor fiatalként mi vonzott inkább? Kötöttél a szülőfaludhoz, jártál haza, vagy az a hallgatóság, a felvidéki emberek, akik itt voltak, vagy szívesen mutatkoztál meg a fővárosban is?
2: Én nekem igazából teljesen mindegy, hogy hol voltam. Én mindenhol jól éreztem magam. Nekem a közönség az egyforma, én nem teszek különbséget közönség között. Nekem minden este, minden egyes koncertem, minden egyes előadásom nekem az egy olimpia. Nekem ott akkor meg kell nyernem az éppen ott lévő közönséget. Volt, amikor öten néztek, mert csak öten voltak kíváncsiak az előadásomra, öten jöttek el, annak az öt embernek is ugyanúgy játszottam, mint amikor, tudom én, volt egy 60. előadásom, a Szerelmem Sárdiból 350-en voltak. Én mindig ott éreztem a legjobban magam, ahol éppen fölléptem, és nem tettem soha különbséget. Otthon, odahaza teljesen azért más föllépni abból a szempontból, hogy például, mikor Nagyszorván énekeltem, az egyik sorom a Sárdi műsoromba az Adj Uram Istenből, hogy itthon vagyok újra, újra visszatért a dalos madár. Az egy picit úgymond elérzékenyített abba a pillanatba, hogy most itthon énekelek, de ez csak tényleg csak a szülőfalom az, amikor az ember azoknak énekel, akikkel együtt fölnőtt és ismertek. Emlékszem, amikor először jártam vissza, akkor volt az egyik bácsi, akivel együtt lapátoltam, és felszólt a színpadra, hogy Gyurika, együtt lapátoltunk, és igen, és ezek nagyon, nagyon komikus pillanatok voltak, de nagyon szeretetteljes volt az egész, és szerettem nagyon, és mai napig szeretek a három királyokat, Kovács Koppánnyal, Vadkert Imrével, Nagyszorván találtuk ki, Nagyszorván volt az első koncertünk, ott igazából kezdődött az egész. Tehát kötődök, nagyon is kötődök a szülőfalumhoz és Csallóközhöz.

0: Milyen jelentőséggel bírnak számodra a színésztársaid vagy a zenésztársaid? Az, hogy egy közösségben valósítod meg azt a művészi előadást, azt a pillanatot, hogy közösen éled meg a társaiddal, vagy épp egy magad adsz elő. Mi az, amiben igazán a mélységet, a tartalmat könnyebb számodra megragadni?
1: Ebben sem szoktam különbséget tenni. Voltak a három királyokkal is voltak olyan koncertjeink, amikor lejöttünk a színpadról, és azt éreztük, hogy szétrobban a mellkasunk, mert hogy olyan szeretetet kaptunk, és olyan katartikus pillanatok voltak a koncert közben is. Viszont ugyanúgy volt a monodrámámban is, mind a kettőben, akár a Lehárban, akár a Szerelmem Sárdiban, hogy nem akartam lemenni a színpadról, mert annyira éreztem a nézőknek a szeretetét, és hogy annyira rám hangolódtak, annyira be tudtam őket kapcsolni a történetbe, a dalokkal, a játékommal, hogy nem akartam én sem akartam lemenni a színpadról, mert annyira jól éreztem magam. És ezek megismételhetetlen pillanatok. Tehát amikor a következő koncert van, vagy ugyanaz a koncert, vagy ugyanaz az előadás van, akkor nincs olyan, hogy akkor abban a pillanatban érint meg az a pillanat, az a katartikus élmény, akkor jön, hanem mondjuk egy másik dalban, egy másik szövegben a darabon belül. Minden előadás más, minden előadás egy kihívás, minden előadás egy új kaland számomra. Akár a fiúkkal, Imrével és Koppánnyal megyek, akár a saját monodrámámmal, akár éppen az adott színházban, ahol játszom. Tehát ez mindegyik előadásban más-más helyen mindig van valami olyan plusz, amiért vissza akarok menni a színpadra, és csinálom ezt az egészet, és a mai világban ugye, hogy elvették tőlünk a színpadot, ez a vírus, igazából ezek, amik nagyon-nagyon hiányoznak, ezek a pillanatok, ezek a színpadon megélt pillanatok, ezek nagyon-nagyon hiányoznak, ami ugye a lelkünket emelte.
0: Azt hiszem a hallgatók és a nézők számára is ugyanez a személyes kötődés az, ami által hiányolunk benneteket.
1: Hát akkor ez közös, nagyon, nagyon közös.
0: György, mesélnél arról, hogy rendezőként mi volt az első alkalom, ami adódott, amikor kipróbálhattad ezt a fajta tevékenységet is?
1: 2014-ben a Komáromi Lovasszínház igazgatója felkért, hogy az egyik előadáshoz csináljak egy ilyen háttérzenét. Történetesen a János Vitéznek kellett a zenei alapjait elkészítenem, és akkor én ezt vállaltam, és amikor bemutattam neki, elvittem a határidőre, elkészítettem ugye a zenét, és megmutattam neki, és közben elmagyaráztam, hogy éppen mi történik a zenébe, hol vagyunk, stb. El is énekeltem, ugye én János Vitézt több mint 10 éven keresztül játszottam Magyarországon több színházban, 5-6 rendezésben, és hát ugye azt szoktam mondani, hogy a cselló szólamot is ismerem a János Vitézben, annyira sokat játszottam, és annyira szerettem játszani. Elmagyaráztam neki, megmutattam a zenéket, hogy mi hol van, és akkor azt mondta, hogy Gyuri, meg tudnád ezt nekem rendezni? És hát addig én nekem eszembe nem jutott rendezni.
0: Váratlan ötlet volt ez?
1: Az ő részéről, ahogy én előadtam a zenét, meg az egész darabot, akkor jött neki az ötlet, hogy ezt lehet, hogy én meg is tudnám rendezni. És akkor mondtam neki, hogy hát kérek szépen egy kis gondolkodási időt, elszámoltam magamba 5-ig, és akkor mondtam, hogy igen, vállalom. Ugye akkor már megvoltak a szereplők, és hogy az egyik szerepet, a strázsamestert, hogy vállalnám-e. Hogy megrendezem is, és hogy játszom is benne. És akkor ez egy teljesen őrült ötletnek tűnt, de mondtam, hogy miért ne próbáljuk meg. Ugye a szerepet tudom, már csak gyorsan megtanulok lovagolni, és akkor meg is csinálom.
0: Igen, valóban ilyen gyorsan ment.
1: Gyorsan ment a dolog, de nem lettem hű, de jó lovas. Megcsináltam, amit kellett, de nem mondtam magam lovasnak, azóta sem mondom magam lovasnak. Azt szoktam mondani, hogy igen, ültem már lovon.
0: Ez volt az első lovas élményed? Korábban lovagoltál már?
1: Nem, ez volt az első lovas élményem, igen. És aztán jött a próbaidőszak, és én megnéztem a teret, hogy mit lehet, mik az adottságok, megnéztem a díszletet, hogyan, és akkor én fejbe szinte kockáról kockára kidolgoztam az egész rendezést, és egy nagyon szép előadás kerekedett belőle, és akkor az igazgatónak annyira tetszett, és annyira meg volt velem elégedve, hogy utána fölkért, hogy akkor abban az évadban minden darabot én rendezzek. És utána jöttek sorba az utolsó betyár, a honfoglalás, akkor egy operett gálát rendeztem, Mikulás gálát, és akkor onnét jött ugye a következő lépcsőfok az életembe, a zeneszerzés, ami szintén a Komáromi Lovasszínház igazgatójának lett az ötlete, hogy a Kincsem nevű lóról, Csoda kancáról írjunk egy musicalt, és hogy írjak zenét, biztos tudok zenét írni. Addig írogattam zenéket, de így igazából darabot, zenés színdarabot nem írtam. Hát mondom, tegyünk egy próbát. És az első dal rögtön olyan jól sikerült, annyira tetszett neki, hogy mondta, hogy akkor csináljuk meg, írjuk meg a Kincsem című musicalt, amit 2015-ben mutattunk be, szintén én rendezésemben.
0: Van bármilyen személyes élmény, ami inspirált, akár a zene, akár az események, a téma megszületésekor?
1: Semmi nem. Ő adott egy feladatot, hogy a Kincsemből musicalt kell írni, küldött dalszövegeket, akkor én megkerestem Varga Emesét, aki a Jókai Színház dramaturgia, most jelenleg a művészeti vezetője. Megkértem őt, hogy hozzunk össze egy dramaturgiát, hozzunk össze egy darabot, és a adott dalszövegekre, meg a történetre elkészült a szövegkönyv, és akkor én elkezdtem írni hozzá a zenét, ami igazából hát olyan 3 hónap alatt írtam meg, és fantasztikus. A életem egyik legszebb időszaka volt a zeneszerzés terén, mert hogy nem tanultam zeneszerzést, nem tanultam színpadi zeneszerzést, és mégis olyan volt a folyamat, az egész zeneszerzői folyamatom, mint hogyha évek óta azt csinálnám. És olyan könnyű volt, olyan láttam, ugye elolvastam a szöveget, a szövegkönyvet, és egyszer csak láttam a jelenetet, és hallottam hozzá a zenét. Azóta is szoktam így beszélgetni például Istenről barátaimmal, hogy gyerekek, ha valaki megkérdőjelezné, hogy létezik-e Isten, szóval, hogy akkor én hogyan csináltam meg? Hogyan írok azóta is zenét, hogy nem tanultam? Szimfonikus zenekarra hangszereltem a musicalt, és nem tanultam addig. Magam, amit otthon csinálgattam, zenéket, alapokat, azok nem sajátok voltak, hanem más zenéket reprodukáltam ilyen zenei alapnak, de saját zenét nem írtam, és egyszer csak a semmiből megírtam egy 2 órás darabot, ami nagyon nagy siker lett, és nagyon szerette a néző, addig míg játszottuk. Utána írtam egy másik musicalt, ami szintén ilyen nagyon rövid idő alatt volt, hogy egy komplet jelenet, ami 17 perces volt, azt reggel fölkeltem, odaültem a számítógéphez, és este 5 órakor még pizsamában még mindig ott ültem, egy kávéval, de elkészült rengeteg zene, és volt olyan, hogy ott ültem a teraszomon, és jöttek a könnyeim, mert nem tudtam, hogy honnét jön ez az egész, ez a zene, ami kijött belőlem, és amikor vannak olyan részek, például a Vörös Rébékbe, ahogy ha meghallom, hogy borzongok tőle, mert nem hiszem el, hogy ezt én írtam. Szóval, hogy nem tudom fölfogni, hogy honnét jött ez a zene. Ilyenkor mindig ledöbbenek. Számom nem kérdés, hogy Isten hogy létezik, vagy nem létezik, hanem itt van állandóan, itt van, és tereli az életemet, és arra visz, amerre kell mennem.
0: Csodás dolog megtapasztalni a saját bőrünkön ezt az Isten jelenlétet, és fontos is az, hogy kérjük is a jelenlétét, tudjuk észrevenni, és adjuk át magunkat, hogy rajtunk keresztül alkothasson a világ számára. Mennyire jellemző az, György, hogy az egyes feladatokat, amik megtalálnak téged, akár új dolog, mint kihívásként mondtál többet is, de rutin dolgokat is, hogy felajánlasz-e az Úrnak?
1: Ezt így nem. Én sokkal, sokkal gyakorlatiasabb vagyok. Nem tudom, szabad-e ilyet mondani, de hogy én Istennel, én gyerekkorom óta úgy vagyok, és úgy is veszem, mint az apám, szóval, hogy...
0: Égi édesapánk, hogy ne? Úgy gondolom, igen, hogy igen, van jogunk, igen, olyan, és ez a szeretet, ami megengedi, hogy ezt mondhassuk.
1: Igen, de olyan is a kapcsolatom vele, szóval, hogy bármi rossz ért, bármi kellemetlen dolog ért, én soha eszembe nem jutott, hogy ez most az Isten büntetése lenne, vagy hogy ezt a jó Isten most jól megbüntetett ezzel, hogy nekem eszembe nem jutott soha az életem során, pedig voltak, rengeteg kudarc volt az életemben, rengeteg kudarc a sikerek mellett, nagyon sok kellemetlen dolog volt a szakmámban is. De hogy egyszer, egy fél gondolatig sem jutott el az bennem, hogy az Istent hibáztatni, hogy ezt a jó Isten, miért ver engem az Isten, vagy valami. Szóval, hogy én napi rózsafűzérmondó vagyok.
0: Hogyan tudod beépíteni a mindennapjaidba? Mikor találsz rá alkalmat? Van ideje, amikor este?
1: Este lefekvés előtt rózsafűzért mondok. Hány éve már? 16 éve vagy 17 éve. Napi rózsafűzérmondó vagyok. Van, amikor belealszom, mert fáradt vagyok, valamikor eldőlök, és de mindig ott van, és akkor mit tudom én, hajnalban fölkelek, és az rám van tekeredve a rózsafűzér, szóval. De minden nap van, és ez egy állandó dolog az életemben, és abba is úgy vagyok a Jóistennel, hogy valamikor teljesen máshova mennek a gondolataim. Nem is csak mondom, csak mormolom, de mégis azt érzem, hogy nem kell mindig koncentráltan keresni az Isten jelenlétét, amikor úgyis ott van. Sokkal egyszerűbben élem meg az Istennel való kapcsolatomat, mint azt olvasni szoktam, vagy hallgatni tanúságtételeket, hogy nálam az olyan hétköznapi dolog, hogy a Jóisten velem van.
0: Mindannyiunkkal.
1: Igen, szóval, hogy miért ne lenne mindig velem, amikor rossz van, akkor is. Számomra nem kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és hogy velem van-e mindig. Mert mindig látom, érzem, tapasztalom naponta, tapasztalom, hogy mennyire ott van velem állandóan. Akár a zenében, akár a fellépésekkor, akár amikor gyermekeimmel vagyok. Ugye napi imádságban ott van a hála. Minden nap hálát adok, vagy hogyha volt ilyen, hogy nagyon késő éjszaka ért véget a fellépésem, és nagyon messze voltam a otthonomtól, tudom én két és fél óra autóút, akkor amikor megérkeztem, az volt az első, hogy jaj, hála Istennek, köszönöm is, hogy hazahoztál. Minden nap kérem az áldását a gyerekeimre, a családomra, a barátaimra, vagy azok éppen azért szoktam imádkozni, aki kéri, vagy látom, hogy szüksége van az imádságra, hogy imádkozzanak érte, akkor megemlítem az imáimba, Istenem, áld meg őt, áldásod kíséri egész napját, és áld meg minket is, és köszönöm, hogy velem voltál ma is.
0: A mindennapjaidban mennyire jellemző?

0: csütörtökönként rózsafüzérre, a színház után 9:30-10 kezdődött a rózsafüzér, és oda több színész kollégával is jártunk. Volt egy időszak, amikor minden csütörtökön ott rózsafüzért mondtunk.
1: Ez egy ilyen jó példa volt, amiben bele lehetett vonni egymást, vagy véletlen találkoztatok ott?
0: Ez picit hosszabb történet, de elmondom, elmesélhetem, hogy én, amikor megjöttem Medjugorjeból, akkor egy barátommal mentem föllépni, és akkor kérdezte, hogy merre voltam nyaralni, stb. És akkor mondtam, voltam Medjugorjeba, és kérdezte, hogy ez micsoda Medjugorje. És akkor ugye elmondtam, hogy Mária jelenések voltak, vannak a mai napig is. Beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát, hogy kérdezi, hogy szoktál imádkozni. Mondta, hát én persze, én minden nap a rózsafüzért. Melyik az a rózsafüzér? Az a sok bogyó, tudod, és akkor az, hát az nagyon hosszú lehet. Hát mondom, 25 perc, 30 perc körülbelül még elmondom, és te ezt minden nap elmondod? Hát mondom, ja. És akkor kiderült, hogy ő is járt gyerekkorában templomba, meg első áldozó is volt, de teljesen elhagyta a templomot, a hitét, és akkor így este ilyen Budapestre érkeztünk, hát ilyen évfél után, a fellépés után, és akkor ne haragudj, megtanítál nekem, hogy hogy kell imádkozni a rózsafüzért? Hát mondom, figyelj, hát gyere, üljünk be az autóba, és akkor ülj át az én autómba, én már ugye ott ültem a kormánynál, ő pedig az anyósülésen, és akkor mondom, tudod mit, akkor itt van ez a 5-10, üdvözlégyet, tudod? Át, emlékszem rá, mi atyánkot? Azt tudom. Jó, hát akkor jó, akkor én elkezdem mondani, elmondom, félig elmondom a titkot, te meg majd folytatod. És akkor elkezdtem mondani a rózsafüzért, és nem, elmondtam a titkot, és akkor ő nem válaszolt, csak csöndbe ült. Vártam pár másodpercet, és akkor mondtam tovább én. Akkor jött a következő üdvözlégy, következő, és ő mindig hallgatott, nem szólt. Pedig kértem, hogy mondja, de nem mondta. Jó, hát akkor én folytattam tovább. A második tizednél olyan keserves sírásba, zokogásba kezdett, hogy verte a fejét oda a kalaptartóba, és nagyon-nagyon üvöltött az autóba. Úgyhogy én nekem is elkezdtek jönni a könnyeim, és néztem a fabogyóimat, úgymond, hogy mi történik itt ezekkel a fabogyókkal, mi ez ami történik ebbe az autóban. Nagyon, nagyon érdekes, mert ugye előtte olvastam Medjugorjéről, és azt írták az egyik, nem tudom melyik nővérnek a könyvét olvastam, hogy aki Medjugorjében jár, azután annak a családjába megtérés, csodás megtérés lesz, vagy a baráti körébe, vagy a családjába. Nem is foglalkoztam bele, nem szoktam ezekkel foglalkozni, és nem is kerestem az alkalmat, hogy na, kit valakit meg kell térítenem, vagy nem. Szóval nem, ezzel nem foglalkoztam. Biztos van ilyen, örülök neki, csodálatos lehet. És akkor ez a barátom, azóta szinte napi szinten vagyunk, addig nem nagyon beszéltünk, de azóta szinte napi szinten vagyunk kommunikációban. És akkor mondja nekem, az ötödik tizednél bekapcsolódott, és hát ilyen hüppögve próbálta mondani a rózsafüzért, és mikor vége lett, akkor így ültünk, percekig csöndbe ültünk, és azt mondta nekem, hogy kicserélték a szívemet. És ez olyan döbbenet volt számomra, hogy ezt olvastam a könyvben, hogy ez az élményük, akik megtérnek, hogy mintha kicserélnék a szívüket, hogy van kérdés, hogy létezik-e jó Isten, vagy hogy a szűzanyának az oltalma, a segítsége, van még kérdés? És ott jöttek a könnyeim nekem is, és így mondja nekem, hogy Gyuri, most mit csináljak? Hát mondom, nem tudom, fogalmam nincs, mondom, menj el gyónni, vagy menj el gyónni. És akkor másnap fölhívott délbe, hogy már a második szentmiséjéről jön ki, és hogy elment gyónni, és hogy ugyanúgy zokogott végig a gyóntatószékbe, hogy ez el fog múlni, és hogy ezt tápláljuk, ezt valahogyan járjunk össze imádkozni. És akkor nekem a Benkóczi Zoli nagyon jó barátom, kollégám volt az Operett Színházban, és neki mondtam, hogy nincs valami rózsafüzérkör, ahol tudnánk járni. És akkor mondta, hogy gyertek minden csütörtökön van a sziklakápolnába. Csütörtökönként ott mindig ott imádkoztunk. És ez a barátom, ez azóta is, ő is napi rózsafüzér mondó lett.
1: György, még egy dolgot muszáj, hogy kimondjak és hozzátegyek, mert hogy a művészvilágról sokszor az a kép él az emberekben, hogy van egy bizonyos életmódjuk, amiben ez a fajta vallásosság, a hitüknek a megélése nem kap helyet, vagy átalakul, vagy megfakul. És ez egy különleges

0: dolog, hogy számodra pedig pont az ad inspirációt, új lendületet, és megerősít, hogy bárhol hely tudsz állni az ének, a színjátszás, a rendezés terén. Köszönjük szépen, hogy Derzsi György vendégünk volt a mai felvidéki beszélgetésekben.
1: Hát én köszönöm, hogy megszólítottatok meg, hogy felkértetek erre a beszélgetésre. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm, és minden jót kívánok a Mária a rádió hallgatóinak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte. Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa tédre hullott előtte és kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, mi meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt és így szólt hozzá, te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumban Péter apostol egy olyan kérdést tesz fel Jézusnak, amely minden ember életét érinti. Uram, hányszor kell megbocsájtanom testvéremnek, ha véd ellenem? Talán 7-szer. Péter úgy érezhette, hogy a nagylelkű ajánlatot tesz. A zsidó hagyomány szerint 3-szori megbocsájtás már bőségnek számított. Ő ezt több mint megduplázta. Jézus válasza azonban minden emberi számítást felülmúl, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Jézus ezzel nem 490 alkalmat jelöl meg, hiszen nem azt mondja, hogy vezessünk naplót arról, hányszor bocsájtottunk meg valakinek. A 70-szer 7 a teljesség száma. Azt jelenti, hogy a keresztény ember szívében a megbocsájtásnak nincs határa. De miért ilyen fontos a megbocsájtás? Azért, mert Isten maga is így bocsát meg nekünk. Ha Isten minden bűnünket számon tartaná, kiállhatna meg előtte, mondja a Zsoltáros is. Mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájan kaptunk már több irgalmat Istentől, mint amennyit valaha is kiérdemelhettünk volna. Jézus ezért elmondja az irgalmatlan szolgáló szóló példabeszédet. A király elszámoltatja szolgáit. Eléje vezetnek egy embert, aki 10 000 talentummal tartozik. Ez felfoghatatlan összeg. Egy egész élet munkájával sem lehetne visszafizetni. Ez a szolga mi vagyunk, testvéreim. Nem pénzzel tartozunk Istennek, hanem szeretettel. Minden elmulasztott jó cselekedet, minden önzés, minden harag, minden ítélkezés, minden szeretetlenség adósságként nehezedik ránk. Mi magunktól képtelenek vagyunk ezt megfizetni. Aztán a szolga leborul a király előtt, és ezt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Valójában lehetetlen, hogy megfizesse. Mégis a király megszánja, megsajnálja, és nem részletfizetést engedélyez, nem haladékot ad a szolgának, hanem az egész adósságát elengedi. Ez a mai evangélium szíve. Ilyen a mi mennyei atyánk. Nem azért bocsájt meg, mert megérdemeljük, hanem azért, mert szeret bennünket. Amikor őszinte bűnbánattal meggyónunk, Isten nem emlékeztet régi bűneinkre, és nem mondja, hogy ezt már sokatszor követted el, hanem ő új életet ad, és tiszta lapot nyit az életünkben. A mai ima szándékunk mi más lehetne egy gyönyörű evangélium alapján, mint a megbocsájtás. Imádkozzunk azért, hogy egymásnak tiszta szívből tudjunk megbocsájtani, és egymás ne haraggal és gyűlölettel megsebezzük az embereket, így tönkre tegyük.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod. Jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

0: Az Úr legyen veletek!
1: Istenem.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt, nem tudom, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogyan én is megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, aki már foglalkozott gyerekekkel, megfigyelhette, hogy a gyerekeknek különösen erős az igazság érzetük. Ha valami konfliktus van közöttük, és az ember megpróbál közöttük valahogy rendet tenni, akkor mindjárt akad egy-kettő közülük, aki felkiált, hogy az nem igazság. Az igazságot természetesen a gyerekek úgy képzelik el, hogy ha valaki ellenük vétett, csalt a játékban, vagy bántott őket, vagy valami történt, és ő igazságtalannak tartja, akkor azt szigorúan meg kell büntetni. Ha viszont ő hibázik, hogy ő vétkezik, hát ő vele úgy irgalmasnak kell lenni. Tehát a gyerekek igazsága az kb. Így tart, hogy vele elnézőnek kell lenni, az ellenfeleivel pedig keményen igazságosnak. Hát testvérek, már megnőttünk, de lehet, hogy nem mindent nőttünk ki ebből a dologból. Lehet, hogy mi is úgy vagyunk, hogy ha valaki minket bánt, akkor azt igazságosan kell megbüntetni. Sokszor annyit gondolkozunk rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megfizetni az illetőnek, bosszút állni. Tervezgetünk, mint Ludas Matyi, hogy hogyan fizesse vissza Döbröginek, amit ellene tett. És hát Ludas Matyi természetesen itt a pozitív szereplő, ő a jó fiú. És a Döbrögi a rossz fiú. Igen. Attól függ, hogy kinek a bőrében vagyunk. Nem akarok Döbrögi pártjára állni, természetesen, de most visszatérek ide az evangéliumi részhez. Izrael, mikor még gyermek volt, amikor Isten kiválasztotta, hát mondhatni még egy kicsit ilyen neveletlenek és vadak voltak. Több ezer évvel ezelőttről beszélünk. Azok között ott rendet és igazságot tenni, nem volt könnyű. Isten megpróbálta, felajánlotta neki a barátságát, a vele való személyes kapcsolatot, hogy az egész nép próféta legyen, hogy mindenki beszélgessen vele. Szólt is hozzájuk a Sínai hegyen, ők nem kértek ebből, Mózessel beszéljél velünk, ne beszéljél, félünk, hogy meghalunk. És így akkor az Istennel való személyes kapcsolat és a vele való barátság helyett a törvényt választották. És a törvény szigorú volt, kemény volt. Bizonyos bűnökért halál járt. Gyilkosságért, házasságtörésért, istenkáromlásért, bizonyos dolgokért halálbüntetés járt. És sok más dologért is nagyon kemény szigorú volt a büntetés. Az ember vétkezett, elő volt írva pontosan, hogy milyen vétekért, milyen engesztelést kell nyújtani az Istennek. Lehet, hogyha nekünk is a pap megmondaná a gyóntató székbe, hogy na, nézzük ki akkor az Ószövetségből, a Leviták könyvéből, vagy amíg ott meg van írva, hogy na, ennyit vétkeztél, jó, akkor 2 bika, 3 juh. Amikor azzal visszajössz, akkor utána feloldozlak. Hát lehet, hogy meggondolnánk, hogy legközelebb vétkezzünk-e, akkor se lehetett olcsó egy bika, vagy egy bárány, ma sem az. Meg vagyunk szokva, hogy ingyen kapjuk a feloldozást. Talán az az érzésünk, hogy elmondjunk egy miatyánkot, vagy valamit, amit a pap felad elégtételnek, azzal kifizetjük, rendezzük az adósságot, tehát szó sincs róla. Azzal csak a jó szándékunkat fejezzük ki, hogy tényleg akarunk megjavulni. Nehéz. És én foglalkoztam gyerekekkel egészen kicsiktől nagyokig, és láttam, hogy a kicsiknél bizony nagyon szigorú szabályokat kell hozni. Másképp nem lehet köztük rendet tartani. És ahogy nagyobbak lettek, ott már próbáltam barátságos lenni, és az értelmükhöz szólni. A kicsiknél még nincs kivel beszélni, még nincs benőve a fejelágyuk. A nagyokkal már lehet értelmesebben beszélni, és ott már nem egyre kevésbé volt szükség szabályokra, szigorúságra, fegyelemre, büntetésre vagy jutalmazásra. Ott már jó esetben megértették a dolgokat. Na most Izrael is, ahogy nőtt egyre jobban, és a törvény szigorából, a büntetésekből lassan-lassan megtanulta a leckét, és Isten, amikor eljött az idők teljessége, elküldte az ő egyszülött fiát közéjük. És ő azt mondta, hogy jó, a törvény a ti nevelőtök volt. Ezt igazából Szent Pál fogalmazza meg. A nevelőtök volt, hogy felkészüljetek Krisztus eljövetelére. Tehát az a szigorúság, amit a törvény előírt, a mózesi törvény, az arra volt, hogy felnőjenek arra, hogy majd Krisztus eljön, és egy új országot, egy új törvényt, a szeretet törvényét és az irgalom szövetségét kösse meg velük. Nem tudom, mennyire álltak készen. Jó kérdés. Valószínű, hogy Péterben úgy előjött az igazságérzet, ő megértette, hogy ez már nem az Ószövetség. Jézus itt már valami másról beszél, ez már nem az igazságosság országa, hanem az irgalom és a szeretet országa, és próbált ebbe beilleszkedni, de hát nála is betelt a pohár. Mikor valaki valószínű már tyúk szemét taposta egyszer, kétszer, háromszor, és akkor azt mondta, na jó van, most már hát egyszer hibázol, kétszer hibázol, most már legyen elég. És akkor Jézushoz fordultam, mégis, hát hányszor kell, talán 7-szer, biztos az már neki nagyon nagy számnak tűnt. És Jézus erre nem azt mondja, hogy na jó, 7-szer, mert akkor azt mondta volna, hogy na jó, akkor kibírom a 7-et, de 8-adjára vége van a másiknak, akkor eddig volt a barátság, aztán jön a megtorlás, vagy többet szóba se állok veled. És Jézus meglepő választ ad, 70-szer, 7-szer. Nem érdemes kiszámítani, persze 490-szer, de azt mondják, hogy ha valaki 490-szer tud véteni ellenünk, akkor az valószínű, hogy az a házastársunk. Más embernek nincsen lehetőség ennyiszer véteni ellenünk. Úgyhogy, de Jézus nem azt mondta, hogy na 489, 490-es kész, ott jön a vállás, vagy az örök harag, vagy ilyesmi. Nem, azt akarta mondani, hogy mindig. De miért? És itt jön a példabeszéd. A példabeszédből is lehet érteni. A királynak ez az adósa tartozott 10 000 talentummal. Ez a felfoghatatlan összeg. Egy talentum az 50 kg ezüstöt jelentett. Egy talentum az egy hatalmas vagyon. Egy. És itt azt mondja, 10 000 talentummal tartozott a királynak. Hogy tartozhatott a királynak 10 000 talentummal? Fogalmam sincs. De a példabeszédben ez azt akarja érzékeltetni, hogy amivel mi Istennek tartozunk, akár egy bűnt is, ha elkövettünk Istennel szemben, azt nincs, hogy rendezni. A 10 000 talentum ezüstöt az ember, ha 10 élete van, és egész végig rabszolgaként dolgozik, akkor sincs, hogy kifizesse. Pedig így könyörög aztán, hogy légy irgalmas irántam, majd megfizetek. Hát hogy fizetett volna meg? Sehogy se. Azon egy országot lehetett venni azon az összegen, nem egy ember nem volt, hogy megfizesse, úgyhogy munkával letör lesz, esélyesen volt rá. Így az Úr irgalmas volt és elengedte. Tehát az Istennel szembeni tartozásunk megfizethetetlen. Lehet, hogy nekünk kicsinek tűnik, de mivel Istennel szemben vétettünk, ezért megfizethetetlen ez a tartozásunk. A másik, amikor embertársunk vét ellenünk, itt a példabeszédben olyan 4 hónapnyi fizetésről van szó, annyival tartozik neki az embertársa. És ő megragadja, szorongatja a torkát, és börtönbe veti, amíg meg nem fizeti a tartozását. Nagyon érdekes fejlemény itt, amikor az illetőt börtönbe vetik, akkor igen, egyesek észreveszik, feljelentik a királynál, és a király végül visszavonja a megbocsátást, a tartozás elengedését, és azt mondja, az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, más fordításokban itt a kínzóknak az van. Átadta őt a kínzóknak. Hát mik ezek a kínzók? Hát ez a Ludas Matyi démonjai. Gyakorlatilag. Ezek belülről kínoznak minket. Ha nem tudunk nagy lelkűek lenni, nagy vonalúak és elengedni a mások tartozását irántunk, nem pénzről beszélek, hanem ha vétett valaki ellenünk, és az igazság érzetünk felkiált, hogy ez nem igazság, és ezt nem lehet. Ha nem tudunk nagyvonalúan megbocsátani, úgy, ahogy Isten is megbocsát nekünk, valahányszor kérjük az ő irgalmát, akkor nem Isten ad be minket egy börtönbe, hanem magunkat küldjük be a saját magunk börtönébe, ahol átadjuk mi saját magunkat a kínzóknak. Mert onnantól kezdve nekünk békességünk nem lesz. Átadjuk magunkat a kínzóknak. Mert egész nap az a gondolatmenet, hogy hogyan álljak bosszút, hogyan tegyek igazságot, gondolatban már 100-szor elbeszélgetünk a másikkal, aki vétett ellenünk, persze nincs jelen, ez ilyen a fejünkbe lefuttatott párbeszéd, és akkor kiosztjuk, és elmagyarázzuk, és jó bemondunk neki, és ezt megcsináljuk nem tudom hányszor. A másiknak kutya baja sincs, köszöni szépen, nagyon jól van, nem szenved egyáltalán, de mi őt azzal büntetjük, hogy nem bocsátunk meg neki. Az egyetlen ember, akit megbüntetünk azzal, hogy nem bocsátunk meg, az mi saját magunk vagyunk. Mert a meg nem bocsátás, hogyha megmarad hosszú távon bennünk, az

De emiatt is lehetséges, hogy beteggé tesszük saját magunkat. Testvérek, nem azért kell megbocsátani a másiknak, mert az igazságos. Egyáltalán nem igazságos. Azért, hogy ne tegyük magunkat saját kínzóink hatására beteggé. Ha mi békét akarunk, akkor nagyvonalúaknak kell lennünk. Nem azért, mert a másik megérdemli, hogy megbocsássunk, nem azért, mert a másik térden csúszva bocsánatot kért. A legtöbb esetben ez nem is történik meg. Lehet, hogy a másik nem is fogta fel, hogy mekkora kárt okozott a mi lelkünkben. Fel se fogja. És valószínű, hogy nem fog bocsánatot kérni soha, pedig úgy könnyebb lenne. Én sokszor így vagyok vele, ha bocsánatot kérsz, akkor megbocsátok, és ha nem, akkor mi van? Akkor dúlok, fúlok, és kínzom saját magamat. Átadom magamat a kínzóknak. És aztán, amikor rájövök, hogy a saját békémet adtam oda, és azt vissza kéne szerezni, akkor az Úrhoz megyek, és Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg, mert te nagyvonalúan megbocsátasz nekem mindig, én pedig ahhoz képest egy semmiségért itt tartom a haragot, és igazságot akarok tenni. Egy adott ponton, testvérek, el kell döntsük, hogy kit akarunk követni. Jézus Krisztust, vagy Ludas Matyit. Igazságot akarunk, vagy irgalmasságot. Melyik országnak akarunk a polgárai lenni? Az igazságosság országának, ahol az ószövetségi törvény van érvényben, életet életért, fogad fogért, szemet szemért. Kemény büntetés, kemény vezeklés, szigorúság. Vagy pedig az irgalom és a szeretet országába, ahol megbocsátás uralkodik, és ahol béke van a lelkekben. És sajnos nem működik az a dolog, hogy amikor én rólam van szó, akkor az irgalom országában szeretnék állampolgár lenni, de amikor valaki ellenem véd, akkor mindjárt az igazságosság országába átiratkozok gyorsan. Vele szemben igazságosan kell elbánni, velem szemben pedig irgalommal. Pedig úgy valahogy megvan a hajlam bennünk, felnőttekként, és nem csak a gyerekekben van ez. Nem működik, testvérek, el kell döntsük. Jézus Krisztus arra hívott meg minket, hagyjuk magunk mögött az igazságosságot. Bízzuk az igazságszolgáltatást az Istenre. Mi pedig bocsássunk meg, legyünk nagyvonalúak azért, hogy visszakaphassuk a lelkünk békéjét, és meggyógyulhassunk, talán abból a sebből is, amit az embertársunk okozott nekünk, vagy inkább a mi helytelen reakciónk okozott saját magunkban. Mert ha rögtön azt mondtam volna, hogy hát nem sértődök meg, mert rossz napja van, nehéz élete van, nehézségekkel küzd, azért viselkedik így, nem engem akart megbántani, hanem ő, neki van egy ilyen helyzete, és azért ő róla szól ez az egész, nem én rólam. És megmondom őszintén, a legtöbbször 99%-ban a másik ember nem akar minket megbántani. Nem szándékosan. A múlt vasárnap ugye erről volt szó. És akkor eszembe jutott egy történet. Barátom, aki még tegnap itt volt, ő is diakónus. A közösségünk, most már lassan 30 évesek leszünk, az elején még egy munkatársával együtt a közösség alapítói voltak, és együtt dolgoztak egy műhelyben. És hát egész nap együtt voltak, aztán eljöttek a közösségbe is, és ott is együtt voltak. És az én barátomnak az volt a szokása, hogy szeretett hangosan imádkozni saját szavaival. Hát szoktunk mi énekeket énekelgetni, és akkor közte két ének között mindenki imádkozhat. Tehát ha az ember csak úgy halkan, vagy magába imádkozik, akkor mindenki imádkozhat egyszerre a két ének között, vagy akár az ének közben is. Na hát, ennek a testvérnek az volt a szokása, hogy ő jó hangosan mondta az imát, hát mondtuk neki már többször, hogy egy kicsit vedd halkabbra, mert túl hangos, a saját gondolatomat se hallom, vagy bekapcsolódok a tiédbe, és akkor arra mondok ámment, de ha nem tudok azonosulni vele, akkor meg kell várjam, míg befejezed, és hát nem csak hangosan, hanem hosszan is imádkozott általában, és ezt mondom, többször szóvá tettük neki, jó, megértette, bocsánatot kért, megígérte, aztán elfeledkezett sokszor magáról. És egyszer egy dicsőítés közben még tartott az ének, és egyszerű elkezdett hangosan imádkozni, és egyszer csak az a testvér, akivel együtt dolgozott, így elkezdett kopogni. És egyszer csak a mondat közepén megállt, lefagyott, és megsértődött. Nagyon megsértődött. Napokig nem szólt a kollégájához, pedig egy műhelyben dolgoztak. És aztán egy pár nap után megkérdezte a másik tőle, hogy valami bajod van velem? Igen, annyira megsértettél, nekem annyira rosszul esett,

Amikor tudom én, hogy hangosan imádkozok, meg tudom én, hogy sokat beszélek, meg igen, már mondtátok, tudom, de annyira rosszul esett, amikor így lekopogtad az én imámat, hogy hallgassak már el, már fejezzem már be ezzel a kopogással, megszégyenítettél az egész közösség előtt. A másik, miről beszélsz, testvérem, nem emlékszek semmire. Hát igen, nem emlékszel, ott voltunk a közösségben, és akkor a másik elkezdett mosolyogni, hogy hát az ének szövege ez volt, szívem ajtaja előtt megállt és zörgetett, Jézusról volt szó, és akkor hallgatta, hogy Jézus zörget a szívünk ajtaján, és akkor kopogott egyet, hogy szemléltesse az ének szövegét. Eszébe se volt őt figyelmeztetni, hogy hallgasson már el. Csak ő magára vette, egy félreértés volt gyakorlatilag, napokig emésztette magát, és nem szólt a kollégájához. Eddig egy félreértés volt. Meg kellett volna kérdezni, testvérem, miért kopogtál, nekem olyan rosszul esett. És akkor lehetett volna rögtön tisztázni, hogy félreértés. A legtöbbször ez van. Nagyon kevés olyan eset van, amikor valaki szándékosan meg akar bántani minket. Ezért fontos tisztázni, megbeszélni, megbocsátani. Mert az alatt a 3 nap alatt a másik köszöni szépen nagyon jól volt, csak nem értette a másik, miért nem szól hozzá. Ő pedig emésztette magát, és egy csepp békése volt az alatt a 2 nap alatt. Átadta magát a kínzóknak. Ezt tesszük sokszor mi is. Testvérek, Jézus eljött és arra hívott minket, hogy lépjünk ki az igazságosság országából, és legyünk ennek az ő új országának a tagjai, az állampolgárai, az irgalom és a szeretet országáé. És ha ez még nem megy, mint ahogy Szent Péternek se nem nagyon ment az elején, akkor kérjük meg. Talán most itt a lehetőség a Szentmise 2. felében. Adjuk oda a szívünket Istennek. Tegyük oda a kenyér és a bor mellé a patinára. Uram, itt az én megsebzett szívem, amelyben dúl az igazságosság utáni vágy, a sértettségem, öleld át a te szeretetteddel az én megsebzett szívemet. Töltsd be a te szereteted, de gyógyítsd meg az én sebzett szívemet, és tedd azt képessé arra, hogy irgalmas legyek, hogy meg tudjak bocsátani, hogy szeretni tudjak, és innentől kezdve az irgalom országának állampolgára tudjak lenni. Amen.

Elhívtalak azért, hogy nékem élj. Engem köves, a szégyen ér is téged. Én küldelek, vigyázok rád, ne félj. Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a fény.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szőtt ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora!
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot. A munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
2: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
2: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
2: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben olálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől. Nem érhet téged semmi bántódás.
2: Saját szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úrra te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
2: Így nem ér semmi baj. Otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
2: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspiskígyon és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
2: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom. Minden szükségében közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
2: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
2: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
2: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.
0: Menj ne, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
3: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Pro Vita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntik Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 818. adásával egyben. Hálával is nagy szeretettel köszöntöm a szűzanyát Kisboldogasszony napján. De köszönöm a visszajelzéseket is, legyen dicsőség az Úrnak mindenért. A mai műsorban folytatom az előző adásban elhangzott, megkezdett a Feminizmus hazugsága című cikket, amely a Maradjatok meg szeretetemben magazinba jelent meg az utolsó számban. Itt az előző adásban három hazugságról volt kifejtve, emlékeztetőül röviden felsorolom őket. Az első nagy hazugsága a feminizmusnak, hogy az abortusz minden nő alapvető joga. A másik hazugság, hogy az egyház és mindazok, akik elutasítják az abortuszt, bántják a nőket. A harmadik hazugság, az egyház a szexuális élettel kapcsolatos tiltásokat használja fel arra, hogy uralkodjon a nő teste felett. Ez ki volt bőven fejtve, mind a három hazugság. Most pedig következik a negyedik hazugság, ami arról szól, hogy a fogamzásgátlók növelik az abortusz számát. Ez igazság, hogy növelik, tehát ők pontosan azt mondják, hogy nem igaz, hogyha fogamzásgátlás van, akkor nincs abortusz. Ez nem így van. És ennek a kifejtése is most következik, tehát a feministák negyedik hazugsága így hangzik. A könnyen elérhető fogamzásgátlás hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen szükség abortuszra. Hát ez nem így van. Éppen, hogy nő ennek a száma. Tehát ez hazugság. A kutatások ugyanis kimutatják, hogy ahol elterjedt a fogamzásgátlás, ott az abortuszok száma is növekedett. Ez ugye első hallásra meglepőnek hangzik, de így van. Az 1997 és 2007 között egy reprezentatív kutatást végeztek 2000 termékeny korban lévő 15-től 49 éves korig spanyol nőken. Az eredmények kimutatták, hogy ebben az időszakban 49,1%-ról 79,9%-ra emelkedett a fogamzásgátlást használó nők aránya Spanyolországban. Tehát 30,08%-kal nőtt. De ugyanebben az időszakban az abortuszok száma is megnőtt Spanyolországba, és pedig 5,52-ről 11,49-re 1000 nőre számítva, azaz több mint duplája. Franciai és svájci kutatások is alátámasztják ezeket az adatokat, mindjárt később erről is szó lesz. A fogamzásgátlók használata nem vezet az abortuszok számának csökkenéséhez. A népszerűsítésük és társadalmi szinten való terjesztésük inkább az abortuszok számának növekedéséhez vezetett. Na most itt azt is meg kell jegyezni, hogy a fogamzásgátlók nem biztosítnak 100%-os védelmet, még a gyártó cégek is adnak 2-3% hibaforrást, és tehát akkor, hogyha a fogamzásgátlás úgymond nem hatékony, és mégis foganás lesz, akkor természetesen a nem kívánt gyermek az el lesz abortálva. Dr. James Smith, Dallasi Egyetem professzor azt mondja, hogy az abortuszra érkező nők többsége fogamzásgátlást használt. A feministák szerint az esemény utáni tabletta fogamzásgátlás vészhelyzet esetére holott abortív hatása van. Tehát, ha bekövetkezett a megtermékenyítés, ez a tabletta elindítja az abortuszt. A feministák ezen kívül nem látják, vagy nem akarják látni a fogamzásgátlás népszerűsítése, vagyis a fiatalság szexualizációja és az abortuszok számának növekedése közti egyszerű összefüggést, mely kétségkívül a fiatalok említett szexualizációjának következménye. Na most akkor van egy külön alcím, és pedig a gender aktivisták nevelése. Hát ez egymagába is megdöbbentő, de ha nem képezik őket, akkor nem biztos, hogy a gendert lehet terjeszteni, publikálni. Néhány évtizeddel ezelőtt a feminizmus az egyetemekre is behatolt. A feminista nézetekkel és úgy általában a feminizmussal egyetemi professzorok foglalkoznak, és olyan szakirányzatok diákjai, melyeknek első ránézésre nem sok közük van a feminizmushoz, nyelvészek, művészettörténészek, zenetudósok. A diákok még a feminista teológiáról szóló előadásokon is részt vehetnek. Hát, elgondolkoztató. A feminizmus hajtásai, mint a gender tanulmányok és queer tanulmányok már egyetemi szakterületek, melyekben tudományos karriert lehet csinálni. A gender ideológia ma számos társadalmi és humán szakterületre behatol. A gender tanulmányok teoretikusai abból az előfeltételből indulnak ki, hogy az emberi élet valamennyi területét befolyásolja a nemi identitás szociális és kulturális átélése. Az alapvető tévedés azonban abban rejlik, hogy a gender tanulmányok nem tudomány, hanem áltudomány. A gender ideológia a marxizmus-leninizmus folytatásaként az ideológiai nihilizmus legveszélyesebb formája, és mint ilyen, teljesen ellentmond a széles körben értelmezett antropológia valós megállapításának. A feminizmus ma azt a benyomást próbálja kelteni, hogy egy tudományág. A gender tanulmányok előadói azonban nem titkolják, hogy valójában nem az ismeretek, hanem a világ megváltoztatása a céljuk. Az előadások ideologizált témái arról tanúskodnak, hogy a gender tanulmányok inkább agymosás, mint felsőoktatás. Az előadók között több feminista és abortuszpárti mozgalmak aktivistái vannak. Ezen kívül a rendes tanulmányok keretében a hallgatóknak torz képet mutatnak az egyházról, abból a célból, hogy a hallgatók szemében hittel telenné tegyék. Nem meglepő tehát, hogy azok a manipulált diplomások, akik évekig a neomarxizmus által irányított egyetemeken tanultak, ma abortuszpárti tüntetéseken vesznek részt. Ráadásul a mai feminizmus és a gender ideológia már nem csak a tudományt, az oktatást, a kulturális intézményeket, múzeumokat és színházakat, a művészetet és a filmművészetet uralja, hanem a tömegmédiát is. És egyre inkább behatol a mindennapi társadalmi életben. A nők idézőjeles felszabadításáért küzdő mozgalom tönkretette a nőiességet, és ennek következtében egyre nehezebb igazi férfiakat és igazi nőket találni. Ezt a cikket Wojciech Dobrowicz írta alá, mert a mai feminizmus egy olyan ideológia, mely mérgével világszerte nők millióinak elméjét mérgezi meg. Folytatásként a Lengyel Életvédő Egyesület elnökének a tudósítását is közreadom, ahol inkább statisztikai adatok vannak, de érdemes egy ilyent is figyelembe venni, hogy hol is tart a világ. A fogamzásgátlás önmagában nagy erkölcsi rossz. Alkalmazása tönkreteszi a kölcsönös házastársi szeretetet, mert elferdíti az igazságot a házastársak nemi aktusáról, melynek önzetlen, önajándékozásnak kellene lennie. Mindenek előtt azonban az engedetlenség megnyilvánulása a Teremtő Isten iránt, aki gyermekeket akar életre hívni. Írja ezt dr. Antoni Ziba. Sok helyen, különösen a médiában azt a hamis érvelést propagálják, hogy a fogamzásgátlás segít elkerülni a terhesség megszakításokat, amint az előzőekben is szó volt erről. Az igazság azonban az, hogy a fogamzásgátló eszközök propagálása és használata tömegméretekben az abortuszok számának nem a csökkenéséhez, hanem éppen a növekedéséhez vezet. Egyesek még az úgynevezett esemény utáni tablettát, az RU486-os abortusz tablettát, vagy a méhen belüli spirált is fogamzásgátlásnak nevezik. Nagy félrevezetés. A terhesség megszakítást gyakran a menstruációs ciklus szabályozása elnevezés alá rejtik. Ez a fogalmi káosz az oka a pontatlan statisztikai adatoknak, melyek szerint például Hollandiában viszonylag alacsony a művi abortuszok száma. A gyermekek a spirálok és a hormonális tabletták abortuszt előidéző hatása következtében halnak meg, de ez nincs benne a statisztikákban. Számos szakember, azok is, akik az emberi élet védelmének oldalán állnak, de azok is, akik egyetértenek az abortusszal, látják az ok-okozati összefüggést a fogamzásgátlás és az abortusz között. Az alábbiakban néhány ezzel kapcsolatos kijelentést idézünk. Dr. Christopher Tietze professzor, aki a terhesség megszakítások problémájával világméretekben foglalkozó statisztikusok közül az egyik legtapasztaltabb, ezt állítja. Magas korrelációra számíthatunk az abortuszok száma és a fogamzásgátlás között azoknál a populációknál, melyekben az abortusz és a fogamzásgátlás is szabadon hozzáférhető. Nagyobb az esélye a terhesség megszakításnak azoknak a nőknek az esetében, akik fogamzásgátlást használnak. Dr. Judy Barry a következőket deklarálja. Egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy bár ennek ellenkezőjét feltételeznénk, a fogamzásgátló eszközök propagálása az abortuszok számának növekedéséhez vezet. Tehát itt vannak alátámasztott forrásokkal, Sex Education for Bureaucrats, ez egy 1981-es, még 81-es adat. Dr. Janet Smith, a Dallasi Egyetem professzora Amerikában, a fogamzás, gátlás és a természetes családtervezés között az az alapvető különbség, hogy az abortuszon átesett nők az esetek többségében használtak fogamzásgátlót, míg azok a nők, akik a természetes családtervezés valamelyik módszerét alkalmazzák, szinte soha nem mennek terhesség megszakításra. Ha ezek a nők váratlanul teherbe esnek, elfogadják azt. A fogamzásgátlás kizárja a nemi érintkezésből a prokreációs tényezőt, ilyenkor a terhesség inkább balesetnek tűnik, nem pedig természetes következménynek, melyre a felelősség teljes embereknek fel kellene lenniük készülve. Ilyenkor az abortusz lesz a nem kívánt terhesség problémájának a megoldása. A fogamzásgátlás lehetővé teszi a nemi életet olyan nők számára, akik nincsenek felkészülve arra, hogy egy gyermekről gondoskodjanak. Ha teherbe esnek, szemére vetik a meg nem született gyermeknek, hogy beleavatkozott az életükbe, és az abortuszhoz menekülnek. Tény, hogy az a felfogás és pszichológiai hozzáállás, mely megengedi a fogamzásgátlást, ugyanolyan készségesen megengedi a terhesség megszakítást is. Az amerikai Guttmacher Institut jelentéséből kiolvasható, hogy az USA-ban 2008-ban abortuszon átesett nőknek az 54%-a használt fogamzásgátló eszközöket a terhesség megszakítást megelőző hónapokban, főként óvszert és fogamzásgátló tablettát. Franciaország. A Franciaországban az abortuszon átesett 163 nőn végzett vizsgálatból az derül ki, hogy 46%-uk 6 hónappal a beavatkozás előtt fogamzásgátló tablettát vagy méhen belüli spirált használt. 20,5%-uk óvszert, 10%-uk egyéb terhesség megelőző módszert, és csak a nők 13,7%-a nem használt semmilyen fogamzásgátló eszközt. Egy másik kutatás, amelyet 14.700 francia nőn végeztek, kimutatja, hogy 1034 nőnek, aki nem tervezetten esett teherbe, vagy abortuszra volt az utóbbi 5 évben, 65%-a fogamzásgátlót használt, 21%-uk tablettát, 9%-uk spirált, 12%-uk óvszert, és 23%-uk más módszert. Svájc. A családdal és fogamzásgátlással foglalkozó információs központ adatai szerint azoknak a nőknek az aránya, akik bár fogamzásgátló tablettát és óvszert használtak, mégis kérvényezték a terhesség megszakítást. 1990-ben 49% volt ez, 92-ben pedig már 73%. Nagy-Britannia. Leedsben, az M-Stop abortusz központban 5 év alatt 4666 abortuszon átesett nőt kérdeztek meg a teherbe esésük okáról. 46,6%-uk azt felelte, hogy az óvszerek megbízhatatlansága miatt estek teherbe. Elgondolkodtató. Hazug kép a fogamzásgátlás megbízhatóságáról. Egyik oka a terhesség megszakításnak, a megfogant gyermekek megölésének az, hogy egy hamis mitoszt terjesztenek a médiában, mely szerint a fogamzásgátló eszközök szinte 100%-osan megbízhatóak. Sokan szexuális életüket az ebbe a hamis reklámba betett bizalommal kezdik, majd később a módszer megbízhatatlanságától meglepve úgy döntenek, hogy megölik a tervezetlenül megfogant gyermeket. Az elterjedt nézetekkel ellentétben nem létezik 100%-osan hatékony fogamzásgátló módszer. De tény, hogy az ártalmatlan, természetes módszerek, a hőmérőzéses módszer, a szimptotermális módszer, az ovulációs módszer, vagyis a Billings-féle módszer nagyon hatékonyak. Különösen is elítélendő, hogy a média elhallgatja azoknak a kutatásoknak az eredményeit, melyek arról tanúskodnak, hogy a fogamzásgátlók milyen nagyon megbízhatatlanok a fiatalok esetében. A liberális, erkölcsromboló sajtó nem közli ezeket az információkat. A fogamzásgátlás nagyfokú megbízhatatlansága a kiskorúaknál. A Family Planning Perspective folyóiratban megjelent cikkben 1999-ben közölt adatok többek között arról is tanúskodnak, hogy a 20 évnél fiatalabb, partner kapcsolatban élő szegény nők 71,1%-a egy éven belül teherbe esett az óvszer használat ellenére is. A közepesen gazdag nők esetében ez az arány 51,3% volt. Az óvszer megbízhatatlansága a fiatal nők esetében 4-szer nagyobb, mint az ugyanannyi tagot számláló 30 évnél idősebb nők csoportjánál. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémiának a Pediatrics folyóiratban ugyancsak 1999-ben közölt adatai szerint a kiskorú nők esetében a fogamzásgátló tabletták megbízhatatlansága több mint 10-szer nagyobb, mint a felnőtt nők esetében, és eléri a 15%-ot. Bátran ki kell mondanunk, hogy a fogamzásgátlás nem csak, hogy nem csökkenti a terhesség megszakítások számát, de még növeli is, és propagálása még több, meg nem született gyermek megöléséhez vezet. Lehet, hogy ez a műsor egy kicsit olyan száraz és statisztikai adatokból állt, de mindez alátámasztja azt, hogy a fogamzásgátlás nem előzi meg, vagy nem iktatja ki az abortuszt, sőt, ennek a növekedéséhez, megnöveléséhez is vezet. És hogyha egy kicsikét visszanézünk, visszatekintünk a fogamzásgátlók elindítására, úgy 100 évvel ezelőtt, akkor Dr. Pincus az első tabletták embereken történő kipróbálása véget átadta ezt a fogamzásgátló tablettát Dr. John Rock professzornak, aki a Harvard Egyetem Massachusetts USA-ban nőgyógyász tanár volt. Dr. Rock ezt a hormont teljesen ellentétes célra használta föl. Gyermektelen asszonyokat akart gyermekhez juttatni. Dr. Rock ugyanis rájött arra, hogy egyik másik meddő asszonynál nincs teljesen kifejlődve az anyaméh. Az volt a gyanúja, hogy emiatt nincs ezeknek az asszonyoknak gyermekük. Tény, hogy a terhesség ideje alatt fejlődésnek indul az anyaméh. Ezt szolgáltatta Dr. Rock gyógymódjához az alapötletet. Nagyobb mennyiségű progeszteron és ösztrogén hormon beadásával látszat terhességet akart előidézni a kísérlet alatt álló asszonyoknál. A kísérleti idő alatt gondolta, annyira ki fog fejlődni a méh, hogy a hormon beadás megszüntetése után lehetséges lesz majd a terhesség, hiszen megindulhat a pete fejlődés és beérés. A két orvos homlok egyenest ellenkező irányban dolgozott. Az egyik megszüntette a hormonnal a peteérést, a másik elősegítette az anyamék kifejlődését, az egyik megakadályozta a terhesség létrejöttét, a másik elősegítette annak bekövetkezését. Mindkét kutató elérte a célját. Dr. Pincus felfedezte a fogamzásgátló tablettát, Dr. Rock pedig hozzásegítette a gyermektelen nőket, hogy gyermekük lehessen. Ezen is el lehet gondolkozni. Tehát, amikor Pincus úgymond fogamzásgátlást akart, ugyanakkor Dr. Rock az életpártján gyermektelen nőket, meddő nőket akart gyermekhez juttatni, segíteni. Nagyon különös történetek ezek, hogyha jó szándékkal, jó célra használjuk fel, akkor nagyon sokat segítünk. Másként pedig rombolás. Ez viszont elkerülendő. Mindenkinek egy áldott új hetet kívánva elbúcsúzok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

veled megyek. Így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Használd a képességeidet című részt.

Amikor Raffaello, a nagy festő, felkereste barátját, és azt nem találta otthon, névjegye helyett egy papírra kört rajzolt, és azt hagyta az ajtóban. Barátja tudta, hogy szabad kézzel tökéletes kört csak Raffaello tud rajzolni. Arthur Sullivan, angol zeneszerző barátjával együtt vacsorára volt hivatalos egy olyan házba, ahol előtte csak egyszer járt. Az utcához érve rájött, hogy elfelejtette a házszámot. Sose bánt, mondta barátjának, így is megtalálom. Ezután odament minden ház cipőkaparó vasához, és gyengéden megrúgta. Végül felkiáltott. E hang, ez az! John Grimshaw Wilkinson, a nagy botanikus, 23 éves korában vesztette ellátását. Tudományos munkáját egy pillanatra sem hagyta félbe. Így kis idő múlva Nyelve hegyével több mint 5000 növényt tudott megkülönböztetni. Boldogok azok az emberek, akik fel tudják fedezni képességeiket, és azokat ki is akarják fejleszteni.

0: Mindnyájan egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
0: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
5: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
0: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
5: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
6: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

Kedves hallgatóink, önök a következő percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallják, amely az első pénteki virasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyik nap Jézus kiment a házból és leült a tópartján. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt egy bárkába és leült, a tömeg pedig a parton maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenre tanította őket, mondván, íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszére esett. Jöttek az égi madarak és fölcsipegették. Más mag köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen a földbe. Amikor azonban forrón tűzött a nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. Ismét más szúros bogácsok közé esett. Amikor a bogácsok felnőttek, elfojtották. A többi jó földbe hullott és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik meg 30-szorosat. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Azt hiszem, nagyon ismerős volt az imént elhangzott vagy olvasott evangélium. Hallottuk hittanon, misén, 100-szor, 1000-szer, hogy kiment a magvető vetni, hogy a magnak egy része az útszére esett, más köves talajra, tövisek közé, többi pedig valami jó földbe. És talán amikor meghallottuk az első mondatokat, valakiben megszületett az a gondolat, hogy ó, megint ez van. Nem, hát ezt ismerjük. Tudom, hogy mi következik. Hallottam már, és életünk során ugyanazokat az evangéliumokat látjuk és halljuk újra és újra. Hogy az egyház ugyanazokat a szentírási részeket, igéket olvassa fel nekünk, és mégis különböző dolgok történnek bennünk. Mert van, aki úgy megy haza, akár egy találkozóról, akár egy szentmiséről, hogy egyetlen mondat elkíséri őt egész héten. Más talán már a templomajtóban se tudná pontosan elmondani, hogy miről szólt az evangélium, és hogyha őszinték vagyunk, akkor mind a kettőt megtapasztaltuk. A papok is, mert lehet, hogy nem tudná elmondani, hogy miről prédikált az evangélium alapján, de mi hívek is, hogy hallgattuk, szép volt, de így valahogy így elment. És volt olyan vasárnap, amikor egyetlen mondat talán úgy belénk égett, hogy egész hetünket meghatároztam. És talán azért is zavar bennünket ez, mert egy olyan világban élünk, amely megtanított bennünket arra, hogy mindent gyorsan megkapjunk, hogy gyorsan eredményt kell hoznia. Egy eléggé teljesítményközpontú világban élünk, és akkor vagyunk elégedettek, hogyha valamibe belekezdünk, és hamar látjuk az eredményét. És erre építik fel az életünket, ugye erre építik a reklám, erre építenek a reklámot. Kicsit nézzetek így a magatok, tudom én, bármilyen felületére, hogy a reklámok, amik veletek szembe jönnek, miket ígérnek nektek. Ugye ilyeneket ígérnek, hogy 3 hónap alatt megtanulunk egy nyelvet, 30 nap alatt kilóktól tudunk megszabadulni. Néhány hét alatt megváltoztathatjuk az életünket. És minden egyre gyorsabb lett körülöttünk, gyorsabban kommunikálunk, gyorsabban válaszolunk, gyorsabban vásárlunk, és hozzászoktunk ahhoz, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor történjen valami. És észrevétlenül ugyanazt az elvárást próbáljuk belevinni a lelki életünkben is. Hogy elkezdek imádkozni valakiért, és néhány hét múlva szeretném látni az eredményt. Elmegyek gyónni, és azt szeretném, hogy attól kezdve, hogy kijövök a gyóntatószékből, azok a bűneim ne legyenek az életemnek a része, hogy következőben már azt ne gyónjam meg a papnak. Elhatározom, hogy türelmesebb leszek, és aztán másnap ugyanúgy felbosszant valaki, és már azt gondolom, hogy semmi értelme az egésznek. Egy szülő évekig próbálja nevelni a gyerekét, és amikor nem látja a változást, egyszer csak elfárad. Egy
egy házasságban is valaki próbálkozik, de a másik nem változik olyan gyorsan, ahogyan várta, és akkor milyen könnyen kimondjuk, hogy hát az egésznek nincs értelme, mert mi gyors eredményt szeretnénk. De a Jóisten egészen más ritmusban dolgozik, és ez köti össze azt hiszem az Úr Jézusnak az evangéliuma, amit hallottunk, és a konko is ezután következik a konkoról szóló példabeszéd a kettőt, hogy a Jóisten vet, a másikban pedig a Jóisten vár. És nekünk mindkettőben ugyanazt kell meglátnunk, hogy a Jóistennek van türelme az emberhez. Van türelme hozzám. Nekünk sokszor nincsen. És ez mennyire megmutatkozik az életünkben is. Az érettségi környékén beszélgettem egy édesanyával is, hát nem akart panaszkodni, de hát ha már találkoztunk, akkor kijöntötte a lelkét, és elmondta, hogy a gyereke, a fia az egy eléggé rossz társaságba keveredett, otthon egyre több a veszekedés, hogy a srácot nem érdekli az érettségi, nagyon lazán tud állni mindenhez, és az édesanyja próbált beszélni vele, kérlelte, aggódott érte, és próbálta rábírni, hogy változtasson, de hogy a gyerekről leperget minden szó, amit az édesanyja mondott, és a beszélgetésünk során egyszer így elszakadt az édesanyjában is a húr, és azt mondta, hogy Szent Úr, én már feladtam ebből a gyerekből, úgy se lesz semmi. És hazafelé ez a mondat így járt a fejembe, hogy nem azért, mert hogy elítélem ezt az édesanyját, hanem valahol tudtam azonosulni a fáradtságával, de hogy vajon mit élt át, vagy mit kellett megéljen, hogy azt mondja, hogy én már feladtam, és hogy ebből nem lesz semmi. És azt hiszem, hogy mindannyian talán eljutunk néha oda, hogy valakivel kapcsolatban azt érezzük, hogy én már mindent megtettem, hogy nem tudok többet, és hogy egyszerűen feladom. Hogy nem tudok mit vele kezdeni. És akkor egy másik mondat is így megszületett bennem, hogy ahol mi sok esetben egy-egy szerettünk embertársunk életére egy óriási pontot teszünk, oda a Jóisten csak egy vesszőt teszünk. És azt mondja, hogy állj meg, ennek a történetnek még nincsen vége. Mi lezárjuk valakinek az életét, de a Jóisten folytatni akarja. És pontosan ezt látjuk a magvető példabeszédében. Ugye az Úr Jézus tanít, gyógyít, hirdeti az Isten országát, rengetegen hallgatják, és közben mégis egyre többen támadják a farizeusok, vannak, akik a csodák miatt követik, mások lelkesednek érte néhány napig, aztán eltűnnek, és emberileg nézve Jézusnak is feltehetnénk a kérdés, hogy van-e ennek értelme? Érdemes ennyi embernek beszélni? Érdemes ennyi magot szétszórni, amikor ilyen sok elvész? És az Úr Jézus válasza nagyon meglepő. Azt mondja, hogy a magvető kiment vetni, és csak vetett. Hogy a magvető nem áll meg minden egyes lépés után, hogy kiszámolja, hogy vajon ebből a magból lesz-e termés. Nem azt mondja, hogy ide már nem szórok, mert ide nem érdemes, hanem nagy lelkűen vet, szinte pazarlóan. És talán ez a példabeszéd egyik legmeghatóbb üzenete, hogy a Jóisten egészen különös bizalommal fordul az ember felé. Nem azt mondja, hogy beléd már nem érdemes vetni magot. Hogy én téged lezártalak. Lehet, hogy én csak köves földet látok magamban, de jó Isten még akkor is vet. Lehet, hogy százszor elhatároztam, hogy másként fogok élni, és százszor ugyanoda jutottam vissza. De jó Isten még akkor is vet. Lehet, hogy valaki évek óta ugyanazzal a függőségével küzd, de jó Isten nem megvet, hanem hinti a magod beléd. Lehet, hogy egy házasságban már alig maradt valami abból, ami valaha összekötötte a két embert, de Jóisten még oda is vet.
Lehet, hogy valaki 70 vagy 60 évesen azt mondja, hogy én már ilyen vagyok rajtam, már nem lehet változtatni, hagyjon nekem mindenki békén, de a Jóisten akkor is vet. Minden találkozón, minden vasárnapi szentmisén, minden evangéliumban, minden szentgyónásban, minden reggel, amikor fölébredünk, ő újra vent. Mert ahol mi pontot teszünk, oda a Jóisten még csak vesszőt tesz az életünkbe. De az Úr Jézusnak a példabeszéde nem csak a Jóistenről szól, hanem rólunk is. A mag jó, a magvető ugyanazzal a szeretettel vet. Az igazi kérdés inkább az, hogy milyen földé válik a szívük. Van, amikor olyanok vagyunk, mint az útszél, hogy halljuk a Jóisten szavát, de nem jut el igazán a szívünkig. És nem azért, mert rossz emberek vagyunk, hanem mert annyi minden történik körülöttünk, hogy semminek sincs ideje gyökeret verni. Halljuk az evangéliumot. Talán még meg is érint egy mondat, aztán, hogy kilépünk a templomból, vagy az otthonunkból, elővesszük a telefont, és hazafelé már azon gondolkodunk, hogy mi lesz holnap. Jönnek a hírek, az üzenetek, a problémák, a munka, és azt se tudjuk délután, hogy miről szólt az evangélium. És nem azért, mert az ige az gyenge volt, hanem mert nem kapott időt. Máskor köves talajok vagyunk, hogy megírít bennünket egy prédikáció, egy lelki gyakorlat, egy tanítás, egy szentgyónás, valami megmozdul mélyen bennünk, és azt mondjuk, hogy na mostantól másképp fogok élni. És aztán jön az első nehézség. Elfogy a lelkesedés, és minden visszatér a régibe. De a hit az nem lelkesedésből él, hanem gyökerekből. A gyökér pedig az lassan növekszik, és idő kell neki. És aztán ott van a tövises föld. Talán ez áll hozzánk a legközelebb, és nem azért nem terem bennünk a Jóisten igéje, mert elutasítjuk, egyszerűen túl sok minden nő bennünk egyszerre. Növekszik bennünk az aggodalom, a munka, a teljesítménykényszer, az anyagi bizonytalanság, a programok, a problémák, a család, a feladatok. És ezek közül egyik dolog se rossz, mert a munka nem rossz, a család nem rossz, csak annyi minden tölti be a szívünket, hogy a Jóisten szava már nem kap levegőt, és akkor lassan megfojtják a tövisek. Nincs idő csendes imára. Nincs idő meghallgatni egymást, nincs idő vasárnap megpihenni, és nincs idő arra, hogy a lelkünk levegőt vegyen. És végül ott van a jó föld, és sokáig úgy gondoltam, hogy a jó föld az a szenteknek a kiváltsága. Hogy azoknak jut, akiknek rendben van a lelki életük, akik jól imádkoznak, akikben nincsen kő, nincsen tövis. És ma egyre inkább azt gondolom, hogy a jó föld az nem tökéletes földet jelent, a jó föld az befogadó föld. Olyan szív, amely hagyja, hogy a Jóisten dolgozzon benne. És akkor itt ér össze a magvető története a konkolynak a példabeszédével, hogy amikor kikelt a mag és növekedni kezdett, ugye a konkoly történetében a szolgák észreveszik, hogy ott van a jó mag között a konkoly is, és az első reakciójuk az nagyon emberi. Azt mondják, hogy mester, mi megyünk és kitépjük az egészet. Rendet akarnak tenni azonnal. És milyen érdekes, mi ott is sietünk, ahol a Jóisten vet, és ott is sietünk, ahol a Jóisten vár. A magvetőnél gyors eredményt akarunk, a konkolynál gyors ítéletet akarunk. Mi gyorsan szeretnénk látni, hogy ki a jó és ki a rossz, hogy ki tartozik ide és ki nem, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Hogy ki reménytelen és ki menthető. És szeretjük az egyértelmű kategóriákat, pedig az emberi szív sokkal bonyolultabb ennél. És mindannyiunkban ott van a búza és a konkoly, van bennünk nagy lelkűség és van önzés. Tudunk szeretni,
és tudunk sebezni. Tudunk imádkozni, és közben tudunk haragot hordozni. Tudunk másoknak szép tanácsokat adni, és a saját életünkben ugyanazokkal a gyengeségekkel küzdeni évek óta. És ezért olyan meglepő a gazdának a válasza, azt mondja a szolgáknak, hogy ne tépjétek ki a konkolyt, mert vele együtt akkor a búzát is kitépnétek. És nem azt mondja, hogy nincsen ott konkoly, hogy nincsen rossz, nem azt mondja, hogy minden mindegy, hanem azt mondja, hogy ti csak azt látjátok, ami most van. Ti azt látjátok, hogy a jó mellett ott van a rossz is, de én azt is látom, ami még lehet. És ez a legnagyobb különbség a Jóisten és közöttünk, hogy mi pillanatokat látunk egymásból az életünkből, de a Jóisten egészben látja a mi történetünket. Mi meglátunk valakit életének egy rossz pillanatában, és azt mondjuk, hogy ilyen ember, a Jóisten pedig látja azt is, hogy honnan jött, hogy milyen sebeket hordoz, hogy mivel küzd, és főleg azt, hogy az ő kegyelméből mivé válhat még. Gondoljunk Péter apostolra. Ugye, hogyha valaki nagypéntek éjszakáján találkozott vele, akkor hallhatta, hogy az Úr Jézust háromszor megtagadta, és milyen véleménye lehetett Péterről? Hát a gyáva, a gerinctelen, egy becstelen ember volt, egy megbízhatatlan, aki kudarcot vallott, és ebből az emberből vezető lett. Emberileg nézve, hogyha mi ott lettünk volna, biztos, hogy nem engedtük volna, hogy Péterből vezető legyen. Csak hogy az Úr Jézus nem nagypéntek éjszakáján fejezte be Péter apostolnak a történetét, ő már látta benne azt az embert, aki majd a feltámadást követően tanúságot tesz róla. Azt az apostolt, aki megerősíti a testvéreit. Azt az embert, aki végül az életét is odaadja Krisztusért. Mert ahol mi pontot tennénk egy ember életére, oda a Jóisten még mindig egy vesszőt ír. És ez nem csak arra vonatkozik, ahogyan másokra nézünk, sokszor saját magunkkal vagyunk a legkegyetlenebbek. De amikor azt mondjuk, hogy én már ilyen vagyok, hogy rajtam nem lehet segíteni, ha elfogadtok, jó, ha nem mehettek. És azt mondjuk, hogy a vonat elment. De honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy a Jóisten mit tud még kezdeni velünk? Talán néha az alázatnak álcázott hitetlenség az, amikor azt mondjuk, hogy rajtam már a Jóisten sem tud változtatni. Mint ha mi jobban ismernénk Isten kegyelmének a határait, mint maga a Jóisten. És itt válik nagyon fontossá az idő, mert mindkét példabeszédben időre van szükség. A magnak idő kell, a búzának idő kell, a megtérésnek idő kell, a megbocsájtásnak idő kell, egy kapcsolat gyógyulásának idő kell, egy embernek idő kell. És talán sokan vannak közöttünk, akik évek óta ugyanazzal a gyengeséggel küzdenek. Talán van közöttünk olyan szülő, aki évek óta imádkozik a gyermekéért, a családjáért, a társáért. Talán valaki hosszú ideje próbál megbocsájtani, de amikor meglátja azt az embert, még mindig összeszorul a gyomra. Talán valaki próbál rendbehozni egy kapcsolatot, és úgy érzi, hogy semmi sem változik. És akkor ilyenkor jön a legnagyobb kísértés, hogy azt mondjuk, hogy az egésznek nincs értelme. De mi van, hogyha közben a föld alatt növekszik a gyökér? Mi van, ha Isten éppen akkor dolgozik a legmélyebben, amikor mi a felszínen semmit sem látunk? Izajás profétánál olvashatjuk, hogy azt mondja a proféta, hogy az eső és a hó nem tér vissza az égbe annélkül, hogy meg ne öntözni a földet, és az Isten szava sem tér vissza hozzá eredményektelenül. És ez óriási vigasztalás, mert azt jelenti, hogy nem minden történik a szemünk előtt. A legfontosabb dolgok gyakran a mélyben kezdődnek. A búza sem úgy nő, hogy ma elvetjük, holnap pedig már aratunk. Először eltűnik a földben, egy ideig úgy néz ki, mintha semmi sem történne, és közben éppen a legfontosabb történik, hogy gyökeret ereszt. És a kegyelem is sokszor ilyen.
Ezért mondja az Úr Jézus a konkolyról, hogy várjatok, hogy ne akarjátok kitépni azonnal. És ezt nem közönyből mondja, hanem reményből. A Jóisten türelme nem gyengesség, Jóisten azért türelmes, mert látja azt a lehetőséget, amit mi még nem látjunk. És talán nekünk is ezt kellene megtanulnunk tőle. Mert milyen könnyen akarjuk kitépni a konkolyt másokból. Megmondjuk a gyerekünknek, hogy mi a baja. Megmondjuk a házastársunknak, hogy miben kellene megváltoznia. És pontosan tudjuk, hogy mit csinál rosszul a szomszéd, a munkatárs, a rokon, és néha még azt is, hogy mit csinál rosszul az egyház. De közben megfeledkezünk arról, hogy bennünk is nő a konkoly. És talán ezért nem az a legfontosabb feladatunk, hogy állandóan a rosszat keressük és tépjük egymásból, hanem hogy segítsük növekedni a búzát. Milyen más lenne sokaknak a családi élete, ha nem csak azt mondanák ki, ami rossz. Ha egy szülő nem csak azt mondaná a gyermekének, hogy miben hibázott, hanem azt is, hogy mit tett jól, hogy miért büszke rá. Ha egy házasságban nem csak a másik hiányosságait tartanánk számon, hanem néha kimondanák, hogy köszönöm, hogy ezt megtetted. Ha nem csak a saját bűneinkkel harcolnánk megszállottan, hanem elkezdenénk tudatosan növelni magunkban a jót. És Pál apostol nem egyszerűen azt mondja, hogy harcolj a rosszal, hanem mélyebbet mond, azt mondja, hogy ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Növeld a búzát, mert ahol erősödik a búza, ott egyre kevesebb hely marad a gonkolynak. És talán érdemes feltennünk magunknak két személyes kérdés is. Az első, hogy most a jelenlegi életedben ki az, akiről te már lemondtál? Ki az, akiről kimondtad, hogy én többet nem imádkozom, érte? Ami van, az van, eltelik, nem érdekel. Ki az, akiről lemondtál? A gyereked? A házastársad? A testvéred? A szomszédod? Ki az, akinek az életének a végére pontot tettél, miközben talán a Jóisten még mindig a vesszőt teszi? És a második kérdés, amit kérdezzünk meg magunktól, hogy hagyom-e, hogy Istennek legyen ideje velem, hogy hagyok-e a Jóistennek időt önmagammal kapcsolatban, hogy tudjak gyökeret ereszteni, hogy legyen ideje a búzának kikelni az életemben. Mert könnyű azt mondani, hogy Uram, légy türelmes másokhoz. De megengedem-e neki, hogy ilyen lassan dolgozzon bennem is? Vagy azonnal szeretném látni a növekedést? Nem minden nagy ismeréssel fogunk hazamenni vasárnaponként. Újra és újra talán a konkolyt fogjuk újra meglátni önmagunkban. És nem minden imádság után fogunk valamit érezni, nem minden szentgyónás után szűnik meg azonnal a gyengeségünk, de hogyha engedjük, hogy újra és újra átjárjon a Jóisten szava, akkor én hiszem, hogy észrevesszük, hogy valami megváltozott bennünk. Talán türelmesebbek lettünk. Talán már nem haragszunk annyira arra az emberre. Talán könnyebben tudunk bocsánatot kérni. Talán kevésbé ítélkezünk. És talán észreveszünk azt, aki mellett korábban elmentünk. És talán egy régi bűn már nem uralkodik rajtunk úgy, mint korábban. Nem egyik napról a másikra, hanem lassan. Mint amikor a mag gyökeret ereszt. Mint amikor a kovász átjárja a tésztát. Mint amikor a mustármagból lassan nagy növény lesz. Mint amikor a víz újra és újra átjárja a vásznat. És talán az evangélium után nem az a legfontosabb kérdés, hogy én melyik földtípus vagyok, és nem is az, hogy ki körülöttem a búza és ki a konkoly, hanem egyetlen kérdés, hogy hagyom-e, hogy a Jóisten igéje ne csak elérjen hozzám, hanem belém is hatoljon. Hagyom-e, hogy legyen ideje dolgozni bennem? Hagyom-e, hogy olyan részeket is megérintsen bennem, amelyeket évek óta elzártam előle?
hagyom-e, hogy megváltoztassa a véleményemet arról az emberről, akiről már lemondtam. A Jóisten még mindig vet, a Jóisten még mindig vár, és a Jóisten még mindig dolgozik. Amíg ő nem tett pontot embertársaink és a saját életünk végére, addig nekünk sincs jogunk pontot tenni sem a magunk, sem egy másik embertársunknak az életére. Legyünk türelmesek, adjunk időt, hogy tudjon dolgozni bennünk, és tudjon a mag, amelyet elvetett bennünk pazarlóan, kikelni. Amen.

Kedves hallgatóink, Önök az elmúlt percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallották, amely az első pinteki virasztáson hangzott el a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashana, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashana, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashana elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Rómából. Igen. Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Anibale templom a Piazza Astia Via Tuscolana van 15 percet gyalog a Lateran Bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Laterani Bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van.

0: hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, bár nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál Ulrich Kampe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három esperesség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségébe káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy partos pecsál, ez így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállásra, már kihasznál, mint a reklámhelye.
1: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó, hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton menjünk haza, még maradok a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk már azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatyá, amit az első dolog az intelligencia, az értelem, emelte ki a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeretet szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyik szabadnak lenni, és hát mostan hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadságot biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébánia vagyok, káplán. Hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen. Meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy eskü és egy magyar eskü, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét van szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai, kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen
0: hát érik? Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban München periférián igen. lakó emberek, a mi egyház községünk tartozók közt, sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól.
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt veszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi
0: így is lehet
1: lelkipásztori igen, tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert olyanak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyanak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. és az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk, mint az Isten, tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveledi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizó műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vigyázz meg a gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Szeretetem teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéken kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vigyázzatokra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett. Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Ja, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.
1: Asszony!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miért kezdetben most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Szűz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: erre

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltóbb a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Keressétek Istent, és élni fog lelketek. Ez a Zsoltár rész számomra nagyon fontos szerepet tölt be a mostani életemben, mivel azt látom a világban, hogy nagyon sok ember elfordul az Istentől, nagyon sok fiatal nem foglalkozik a saját lelkével, nem értik azt, hogy miért fontos az, hogy a jó Istennel foglalkozzunk, vagy miért fontos az, hogy a mi lelkünkkel foglalkozzunk. Mindig keresik a fiatalok az élvezeteket, keresik azt, hogy teljesen maximalizáljuk ki a mát, és a fiataloknak az élete egyik napról a másikra telik a legtöbbjének. Viszont ez a Zsoltár vers arra világít rám, hogy akkor fogjuk megőrizni a lelkünket, akkor fog élni a mi halhatatlan lelkünk, amit a Teremtés könyvében az Isten elmond, hogy ezt ő adja nekünk, az ő éltető lelke él bennünk, hogyha keresni fogjuk az Istent, hogyha egy picit is foglalkozunk vele. A gimnazistáimnak mindig hozom ezt a Zsoltár verset, és azt mondom mindig nekik, hogy nem muszáj nektek már most rögtön hatalmas megtérésben templomba járni, és folyamatosan minden nap órák hosszát imádkozni, csak törekedjetek arra, hogy minden nap az elején gondoljatok Istenre. Én a saját napomban is mindig keresem az Istent. Keresem a szertartásainkban, keresem a természetben. Egy-egy sétáláskor keresem a lágy szellőben, ahogy a Szentírás is mondja. Nekem is ezért fontos, hogy keressem az Istent, mert meggyőződésem, hogy akkor fog az én lelkem is élni az örök boldogságban és a mennyországban, hogyha minden nap keresem az Istent. Hogyha minden nap foglalkozok vele és törődök az Isten kapcsolatommal.
1: Mosztocki Sándor, görögkatolikus lelkipásztori kisegítő gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal

és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vígasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

Milady Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő percekben egy tanúságtételt hallhatnak, amely 2025. augusztusában hangzott el Medjugorjeban a 36. ifjúsági fesztiválon.
1: Hvala Isusi Maria, evo nas.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt vagyunk újból a délutáni program kezdetén. Folytatjuk a tanúságtételeket. És hallani fogjuk azt, hogy lehet Máriával együtt közösségben élni. Hallgassuk meg Aldis Csámánszot, Latviából és a családját a tanúságtételükről.
3: Slava Isusu i Marii!
2: Dicsőség az Úrnak és Máriának! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Я рад, что сегодня могу поделиться с вами своим свидетельством о том, как Богородица родила меня к новой жизни.
2: Drági mladí, kedves fiatalok, örömmel szolgál, hogy megoszthatom veletek ma a tapasztalatomat arról, hogyan szült engem újra a szűzanya az új életre.
3: Я родился в Латвии, в стране, которая тогда была частью Советского Союза и была поражена коммунизмом и всеми заблуждениями, которые она несет, он несет с собой.
2: Aldis Csámánsz a nevem, 56 éves vagyok, Lettországban születtem, amely annak idején a Szovjetunió része volt, és ezért szenvedett a kommunizmustól és mindenfajta tévhittől, amit ez hozott magával.
3: Жизнь без Бога, алкоголь, бессмысленность и грусть.
2: Úgy nőttem föl, hogy a családom egy tipikus szovjet modell szerinti család volt. Élet Isten nélkül, alkohol, értelem nélküli élet és szomorúság. Az Istenről nem beszéltünk, mert ez tiltott volt.
3: Я тоже начну молиться, когда состарюсь.
2: Az egyedüli hely, ahol Istenről valamit hallhattam, a nagyanyám háza volt. Az ő házában a feszület volt a falon, és ő imádkozta a rózsafüzért. Én ezt nem értettem. Azt gondoltam, hogy ezt csak az idősek teszik, és majd én is, ha megöregszem, én is így fogok tenni.
3: Это единственный обычай, который я помню. Поэтому я воспринимал алкоголь как что-то вполне естественное.
2: Abban az időben a szórakozás egyedüli módja az alkohol volt. Ez, amire egyedül emlékszem. Ezért az alkohollal való életet, mint teljesen természetest fogadtam el.
3: Я вырос в семье, где мне не объясняли, кто я и зачем я живу. Я жил в мире лжи и быстро сам научился лгать. В детстве часто воровал. Пить начал в 12 лет, потому что все мои сверстники пили. Когда я выпивал, я чувствовал себя сильным и смелым.
2: Majdnem mindannyian, akiket ismertem, ittak, és olyan családban nőttem fel, ahol nem tanították meg, hogy ki vagyok, és miért létezem. A hazugság világában éltem, és én is gyorsan megtanultam hazudni. A gyerekkoromban gyakran loptam. Inni pedig 12 éves koromban kezdtem, mert a kortársaim mind ittak. Amikor ittam, erősnek és bátornak éreztem magam.
3: Погружался в зависимость. Алкоголь, наркотики, азартные игры. Я оказался на дне. Иногда я часами лежал на диване, не желая никого видеть. Однажды я попытался покончить с собой, но врачи спасли меня.
2: Az idő múlt, és én egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem a függőségben, alkoholfüggőségbe, kábítószer és szerencsejáték függőségbe. Megérintettem a legeslegmélyét. Órákig tudtam feküdni a heverőn, és nem akartam saját magamat és senki más látni. Egyszer megpróbáltam az öngyilkosságot is, de az orvosok megmentettek, és ezután nagyon rosszul éreztem magam.
3: Но ничего не менялось. В конце концов, один психолог посоветовал: иди в церковь и посиди немного внутри. Но я все откладывал.
2: Elkezdtem segítség után nézni, de itt különböző varázslókat, gyógyítókat és pszichológusokat kerestem meg. Végül, mivel nem változott meg semmi, egy pszichológus arra biztatott, menjek a templomba, és töltsek ott bizonyos időt. De ezt is mindig halaszgattam.
3: Внимательно выслушал меня и дал мне книгу о добродетелях и пороках. Сказал, чтобы я подготовился к исповеди.
2: Amikor nagyon rosszul éreztem magam, végül elmentem a templomba. A templom zárva volt, és ezért becsöngettem a plébánia ajtaján. Idősebb pap nyitott ajtót, behívott, hogy menjek be. Figyelmesen meghallgatott, és adott nekem egy könyvet az erényekről és a bűnökről. Azt mondta, hogy készüljek föl Szent Jónásra. Amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, megértettem, hogy csupa bűnöm van, és egy erényem sincs. És első reakcióm az volt, hogy haragosan mindent elutasítottam.
3: Я записывал все грехи, даже тех, что там не были указаны. Я написал очень много.
2: Так, мегиш, elkezdtem készülni a Szent Jónásra. A lelkismeret vizsgálat alapján, ami az imakönyvben volt, felírtam a minden bűnömet, és még hozzá is tettem azokat, amik nem voltak leírva. Nagyon sokat írtam.
3: Это было то, что я любил больше всего и никогда не упускал такой возможности. Но впервые в жизни я не хотел идти. Я знал, что должен исповедоваться.
2: Amikor eljött a Szent Jónás napja, a barátom elhívott horgászni. Ez olyasmi volt, amit nagyon szerettem, mindennél jobban szerettem, és soha nem hagytam volna ki. De mégis életemben először nem volt kedvem menni. Tudtam, hogy el kell menni a Szent Jónásra.
3: У меня пересохло горло, но я все же дочитал до конца. В покаянии священник дал мне молитву «Литании крови Христовой».
2: Nagyon nehezemre esett olvasni a bűneimet, amelyeket leírtam. Kiszáradt a torkom, de mégis végigolvastam az egészet. A pap azt adta, hogy elimádkozzam Jézus vére litániát engesztelésül. Amikor elolvastam az első két szót, Jézus vére, elindultak a könnyeim, és nem tudtam tovább olvasni. Örömet, békét és szabadulást éreztem. Ez volt az első mély találkozásom Istennel.
3: Я своих ошибках. Я больше не прячусь, потому что истина освобождает.
2: Azóta a hozzátartozóimhoz elmondom a hibáimat, nem rejtegetek semmit. Az nagyban segít, hogy őszinte lehetek, mert az igazság felszabadít.
3: Сильное желание поехать куда-то далеко, увидеть что-то новое. Я больше не хотел жить по-старому, искал новых друзей и новый смысл жизни. Так, в 2002 году я впервые приехал в Меджугорье.
2: Egy pap elhívott, hogy zarándokoljak Medjugorjéba. Valahova távolra szerettem volna elutazni. Nem akartam a régi életemet élni, új barátokat kerestem, és az életnek új értelmet szerettem volna adni. Akkor 2002-ben így jöttem először ide.
3: Все одно и то же. Я только ждал, когда все закончится. Я даже не мог представить, что когда-нибудь начну молиться добровольно.
2: Nem tudtam imádkozni. Nagyon nehezemre esett hallgatni a rózsafüzért, mindig ugyanaz, és csak azt vártam, mikor lesz vége. Nem tudtam el sem képzelni, hogy valaha is önként fogok rózsafüzért imádkozni.
3: Молитва для меня – это не произношение выученных фраз, а общение с Богом.
2: Mégis, éppen itt Medjugorjéban először tudtam őszintén és mélyen imádkozni. Az Úrral beszélgetni.
3: Пойти один молиться на подбороду. Я взял с собой Библию и на горе открыл ее наугад и начал читать. Слова как будто были обращены именно ко мне. И меня потекли слезы, думая, что это просто эмоции.
0: Было это одно.
2: Egy reggel, amikor úgy éreztem, hogy el kell mennem Podbrdóra imádkozni, magammal vittem a Bibliát. Fönn a hegyen találomra kinyitottam, és elkezdtem olvasni. A szavak úgy tűntek, mintha éppen hozzám szóltak volna, elindultak a könnyeim, mert nagyon mélyen megérintődtem. Megkérdeztem az Urat, ez valóban igaz, vagy ezek csak az én érzéseim? Lapoztam egyet, és elolvastam a Izaiás próféta könyvéből részletet, meghallgattam az imádat, láttam a könnyeidet. A te életedhez 15 évet adok hozzá.
3: Были обращены только ко мне. Для меня это было как тайна, доверенная Богом. Эти слова я ношу в сердце и живу до сих пор. Когда мне очень тяжело, я всегда вспоминаю их, потому что знаю, что Бог не лжет.
2: Akkor tudtam, hogy a Szentírás ezen szavai csak nekem szólnak. Számomra ez olyan volt, mintha az Úr egy titkot bízott volna rám. Ezeket a szavakat a szívemben hordozom, és a mai napig ezek szerint élek. Amikor nagyon nehéz, eszembe jutnak ezek a szavak, és tudom, hogy az Úr nem hazudik.
3: Я тогда пережил глубокое прикосновение Божьей любви, что через Библию со мной говорит Господь.
2: Akkor nem értettem, de ma már tudom, hogy akkor egy mély, az Úr szeretete mélyen megérintett, és hogy a Biblia szavain át maga Isten beszélt hozzám.
3: Просто побежал с горы вниз, полон радости. С тех пор я стал приезжать Меджугорье каждый год. И иногда по нескольку раз. Потому что именно в Меджугорье я нахожу надежду и смысл жизни. И именно здесь можно пройти трудные моменты в жизни.
2: Örömmel telve tértem vissza, és az a vágy volt a szívemben, hogy mindenkinek elmondjam ezt a találkozást Istennel. Azóta Medjugorjéba gyakran minden évben jöttem, és néha többször is évente, mert mindig visszajött a reménység, és az életem értelmet nyert. Itt mindig megkönnyebbültem, és megoldást találtam az életem nehézségeire.
4: Oženil sem se i moja ljubljena supruga Edite.
2: Megnősültem, és az én szeretett feleségem Edite.
3: Тоже пережила в жизни много трудностей и нашла утешение в Боге благодаря Меджугорье. Мы работаем над собой, чтобы дарить любовь другим.
4: Моя люблена
2: szeretett feleségem Edite nagyon sok nehéz pillanatot élt meg az életben, és szintén az Istenben találta meg a vigasztalást Medjugorjében. Örülünk mindketten, hogy és sokat dolgoztunk azon, hogy másoknak is átadjuk ezt a szeretetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Edite a nevem.
4: Я сам супруга Алдиса,
5: которого очень люблю и благодарю Бога за то, что он открыл дар жизни.
4: Коего яко волим.
2: А ферьям Алдис, akit nagyon szeretek. Nagyon nyitott az élet ajándékára. Nagy családban születtem, én voltam a legidősebb, és 8 fiatalabb testvéremről gondoskodtam. Már gyerekkoromban lehetőséget kaptam, hogy megtanuljam, hogyan kell másokról gondoskodni.
5: 2006-ben году. Я прошедшие годы мы так много научились. Подобно Алдису, я тоже выросла в среде, где было много алкоголя.
2: Először 2006-ban jártam Medjugorjében. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt években. Aldishoz hasonlóan én is olyan környezetben nőttem föl, ahol sok alkohol volt.
5: Ненавидела алкоголиков. А Бог всё время посылал их мне на жизненный пути. Думаю, это продолжалось до тех пор, пока он сам и Меджугорская Богородица не научила меня любить их и понимать, что в них находится страдающий Иисус, который ждёт моей любви.
2: Gyűlöltem az alkoholt, és gyűlöltem az alkoholistákat, az Úr pedig állandóan őket küldte az életembe. Azt hiszem, ez mindaddig tartott, amíg maga Isten együtt a medjugorjai szűzanyával nem tanított meg, hogyan kell őket szeretni és megérteni, hogy bennük Jézus van, aki szenved, és aki az én szeretetemet várja.
3: Учебных заведений, университет и колледж. Я главный энергетик в районе нашего города и владелец небольшой электромонтажной фирмы.
4: Stretan sam.
2: Boldog vagyok. Két egyetemet is elvégeztem.
4: Kostruci sam pedagóg.
2: Pedagógus vagyok, és elektrotechnikai mérnök. Jó a munkám van. A községünkben én vagyok a fő energetikus, egy kis cégem van.
3: No, самый большой дар, который дал нам Господь, это наши дети. У нас их 10. Одного ребенка уже нет с нами, он в небе, случился выкидыш, и мы потеряли его.
4: No, najväčší dar,
2: de a legnagyobb ajándék, amit az Úr adott, a mi gyerekeink. 10 gyermekünk van.
4: Jedno je dijete već u nebu.
2: Egy gyermekünk már a mennyben van. Spontán vetélés miatt vesztettük el.
3: Ей 19 лет. Она очень ответственная, но не смогла сейчас приехать с нами. Она осталась в Латвии.
4: Prvá Felicita.
2: Első Felicita, 19 éves. nagyon felelősségteljes, nem tudott velünk jönni, Lettországban maradt.
5: Jászeps
2: 16 éves, minden, amit kézbe vesz, sikerül neki.
6: Как вы уже знаете, с самого детства я ездил в Меджугорье. Сначала это были для меня просто поездки в другую страну, потому что я был маленький. Но с каждым годом я все больше начинал молиться и сдружусь с Богом.
2: Amint azt tudjátok, kiskorom óta zarándokoltam Medjugorjéba. Eleinte csak kirándulások voltak ezek egy másik országba, mert kicsi voltam. De évről évre egyre többet kezdtem imádkozni, és összebarátkozni az Úrral.
6: Друзей и тех, кому это нужно. Я с радостью поднимался босиком на горы с конкретным намерением.
2: Medjugorjében konkrét személyekért imádkozom, családokért, barátokért, és azokért, akiknek erre szükségük van. Örömmel megyek fel mezítlába hegyekre, egy bizonyos konkrét szándékkal.
6: На хлебе и воде. Я присоединился к непрерывной молитве и посту за священников в Латвии.
2: Most 16 éves vagyok, 10 éves korom óta minden 13-án kenyéren és vízen böjtölök a papokért. Bekapcsolódtam az állandó imába és böjtölésbe Lettországban, amit a papokért folytatunk.
6: Сначала я постился, потому что видел, как постится мой отец. Он был для меня примером. Я хотел быть таким, как он, делать то, что делал он.
4: Постим за свеченика.
2: Böjtölök a papokért, hogy az Úr erőt adjon nekik, hogy nekünk szolgáljanak. Eleinte azért böjtöltem, mert láttam, hogy az édesapám is böjtöl. Ő volt a példaképem. Olyan szerettem volna lenni, mint ő, azt tenni, amit ő. Azután megértettem, hogy a böjt valami sokkal mélyebb, megnyitja a szívemet, és megújít.
6: Где был с группой молодых людей. Мы служили детям и семьям, помогая им узнать Иисуса, принося улыбку на их лица, улыбку, которую она давно не видели.
2: Néhány nappal ezelőtt visszatértem Romániából, ahol misszióban voltam, egy csoport fiatallal, és gyermekeknek és családoknak szolgáltam. Segítettünk nekik megismerni Jézust, és így az arcukra varázsolni a mosolyt, amit már régóta nem láttak.
3: Это у меня еще Лидия 15 лет и Магдалена 14 лет.
4: Осим него имамо još
2: Айта Киевул, Лидия. Aki 15 éves, Magdalena 14 éves.
3: Они очень любят женский футбол и прекрасно поют.
2: Mindketten nagyon szeretik a női focit és gyönyörűen énekelnek.
3: Любит играть на саксофоне.
4: Bernard ima 13.
2: Bernard 13 éves és szeret szaksofonon játszani.
3: Табита 12 лет, ей завтра Табита 11 лет, ей завтра будет 12 лет. Она очень чувствительная и любит помогать другим.
2: Табита 11 éves. És holnap lesz a születésnapja, már 12 lesz. Nagyon együttérző és szeret másoknak segíteni.
3: Августин, 8 лет, любит работать и помогает мне, и всегда напоминает о молитве.
2: Augustin, 8 éves, szeret dolgozni, segíteni. Mindig emlékeztet arra, amikor eljön az imádság ideje. Teodor, 6 éves, és ő egy kreatív lélek.
3: Которая осталась в Латвии, сейчас она в больнице.
2: Még egy örökbefogadott lányunk van, Mária, aki Lettországban maradt, jelenleg éppen kórházban van.
3: Ментальные нарушения. Мы познакомились с ней, когда я работал в воспитательном интернате для сирот. После окончания учебы она пришла ко мне и моей жене и спросила: пожалуйста, можете ли вы меня принять меня в свою семью? Мы посмотрели друг на друга и сразу поняли да. Тогда ей было 18, сейчас ей 30.
2: Mária, árva gyerek volt, mentális problémákkal küzdött, amíg pedagógusként dolgoztam árvaházban. Az iskolázattatásom végén oda jött hozzám és a feleségemhez is megkérdezte: kérlek benneteket, befogadnátok-e a családotokba? Egymásra néztünk, és mindjárt tudtuk a választ. Akkor 18 éves volt, ma 30 éves.
3: Вначале у нас была маленькая квартира, и мы жили в ней очень тесно. Нас было много на таком небольшом пространстве. Мы молились в намерении получить большее жилье. И теперь у нас большой дом площадью 800 квадратных метров.
4: У початку с моим
2: Элейнте кичи лакашунг ворт. Агон сюкен вортунг шокан. És a hely pedig kicsi volt, imádkoztunk arra szándékra, hogy legyen nagyobb lakásunk. 800 négyzetméteres házról, ami most már a miénk.
3: Дал в пользование свое помещение, а через короткое время продал нам по такой низкой цене, что фактически подарил. Вот так Господь заботится о нас.
2: Ugyanakkor kerestünk egy olyan helyiséget, ahol a szegények számára főzhetünk. Először csak használatra bocsátott a rendelkezésünkre egy ember a házát, majd később olyan alacsony bérleti díjért, hogy lényegében nekünk ajándékozta. Az Úr így módon gondoskodik rólunk.
3: Несколько лет у нас дома работала кухня для нуждающихся. Мы варили суп, и к нам приходили бедные, в основном алкоголики с улицы, на обед. Мы делились с ними тем, что нам дал Бог.
2: Az otthonunk mindenki számára nyitva van. Néhány évig a házunkban működött a szegények számára főzőkonyha. Levest főztünk, és jöttek hozzánk a szegények, legtöbbjük alkoholista, aki az utcán élt. Megosztottuk velük mindazt, amit az Úr nekünk adott. Ima találkozókat és lelki gyakorlatokat szervezünk, különösen a fiatalok számára. A gyerekek megnőttek, és ők is szeretnék megosztani a kortársaikkal a saját tapasztalatukat az Úrral. Néhány hónapra fogadunk fiatalokat más országokból is, Olaszországból, Japánból, Amerikából, azokat, akik nemzetközi programok keretében Lettországban tanulnak. Szeretnénk a fiatal hallgatóknak segíteni.
3: Organizujem palomnictvo iz Latvije Međugorje.
2: Más humanitárius tevékenységet is folytatunk, látogatjuk a szegény családokat, keressük azokat, akiknek szükségük van segítségre, és azokat is, akik tudnak segíteni másoknak. Szervezünk zarándoklatokat Lettországból Medjugorjéba.
3: Наших дітей ми називаємо меджугорськими дітьми, тому що іменно здесь я заново родився.
2: Меджугор'єт a szülőházunknak, szülő otthonunknak tekintjük a gyermekeinket. Medjugorjei gyerekeknek nevezzük, mert én is éppen itt születtem újjá.
3: То, що ми в сім'ї називаємо серцем Меджугор'я.
2: A Medjugorjében van még valami, amiről szeretnék beszélni. Az, amit a családunk Medjugorje szívének nevez. Ez pedig a böjt, ima és hallgatás szemináriuma, lelki gyakorlata a Domus Pacisban, amit a medjugorjei ferencesek vezetnek.
3: Там действительно есть время для Бога, а чем больше ты с Богом, тем больше у тебя радости.
4: Radi se o 5 dana provedenih u tišini i molitvi.
2: 5 nap, amit csendben és imádságban töltünk, kenyeren és vízen böjtölve. Itt igazán van időd az Istenre, és minél többet vagy Istennel, annál több örömöd van.
3: В этих духовных упражнениях я понял, почему Господь нас зовет молиться и поститься сердцем. Господь исцелял меня, освобождал и призывал делиться этим опытом с другими.
2: Amikor 2004-ben először vettem részt ezeken a lelki gyakorlatokon, megértettem, miért hív bennünket a szűzanya, hogy imádkozzunk és böjtöljünk szívvel. Az Úr gyógyított, felszabadított, és arra hívott, hogy megosszam a tapasztalataimat másokkal.
3: Уже 20 лет каждый год я приезжаю и организую группу паломников из Латвии на семинар поста.
2: Az egész Lettországot szerettem volna elhívni erre a lelki gyakorlatra. Azóta már 20 éve minden évben szervezetten hozom ide a zarándokok csoportjait a böjtös lelki gyakorlatra.
3: Сначала я боялся, что они будут мешать другим. Но было наоборот. Они были тихими, молились. Даже вставали рано, чтобы идти со мной на поклонение и постились.
4: На семинаре Масус.
2: Lelki gyakorlatokon velünk vannak a gyerekeink is, saját akaratuk szerint. Eleinte féltem, hogy majd zavarnak másokat, de éppen ellenkezőleg csendesek voltak, imádkoztak, és éjjel is felkeltek, hogy jöjjenek velem a szentségimádásra, és böjtöltek is.
3: Na poszt. Потому что я так люблю этот хлеб, мне он так нравится, ты возьмешь меня?
2: Tegnap, amikor imádkoztunk a szentségimádás után, hozzám jött Bernard, és azt kérte, apa, kérlek, vigyél magaddal az idén a böjtös lelki gyakorlatra, mert annyira szeretem ezt a jó kenyeret Medjugorjében.
3: Мы не хотели разрешать детям поститься на хлебе и воде.
2: Emlékszem, amikor nem akartuk a gyerekeknek megengedni, hogy böjtöljenek kenyeren és vízen.
4: Ali Jászeps.
2: Jászeps sírva fakadt.
4: Ér, mi svi smo chteli biti roditeli i zabranivati to.
2: Mert azt akarta csinálni, amit mi szülők tettünk, és akkor mégis megengedtük neki. De amikor láttuk, hogy mennyire szeretné, engedtünk neki.
3: Так они учатся лучше всего. Есть пословица: научи детей молиться, чтобы тебе потом не пришлось бы молиться за них.
2: Kiskoruk óta látták, mennyire fontos a böjt, és milyen módon kell megélni a böjtöt. A gyermekeket saját jó példánkkal kell tanítanunk, mert ilyen módon tanulnak a legjobban. Van egy közmondás, és tanítsd meg a gyermekeidet imádkozni, hogy később ne kelljen értük imádkoznod.
3: Мы стараемся жить с Богом и Богородицей. У нас не всегда получается, но мы учимся, падаем и поднимаемся. А когда? Тогда едем в Меджугорье. Здесь мы черпаем силу и получаем ответы на свои вопросы и идем дальше.
2: Mindennapi családi életünkben igyekszünk az Úrral és a Szűzanyával együtt élni. Nem mindig sikerül minden, de tanulunk, elbukunk és újra felkelünk. Amikor valami nehézségen megyünk keresztül, elmegyünk Medjugorjéba, és itt kapunk választ minden kérdésünkre, erőt kapunk, és tovább tudunk lépni.
3: Любил говорить о горе Подбрада. Подбрада – это Вифлеем, потому что именно там Богородица рождает нас к новой жизни. Я тоже это пережил, и она всегда ждет нас там.
2: Megboldogult Szlávko atya, a jelenések hegyére azt mondta, Podbrdo, Betlehem, mivel minket a szűzanya ezen a hegyen szül az új életre. Én is ezt megtapasztaltam, ő mindig vár itt bennünket.
3: Это на практике, дома с женой, детьми, друзьями и всеми, кого встречаю.
2: A szűzanya üzenetei, Medjugorje, ez egy életmód számomra, irány, hogyan kell az életben viselkednem. Beléptem ebbe az iskolába, és minden nap tanulok gyakorlatban, otthon a feleségemmel, gyerekeimmel, barátaimmal és az emberekkel, akikkel találkozom.
3: То, что я нашел здесь, я не мог найти нигде. Так и осталось по сей день.
2: Itt kezdődött az én őszinte megtérésem. Az, amit itt megtaláltam, azt sehol máshol nem tudtam volna meglelni. Így maradt ez a mai napig.
3: За то, что он все еще посылает Марию.
2: Szeretném megköszönni az Úrnak, hogy még mindig küldi Szűzanyát. De Medjugorje, azok az emberek is, akik itt élnek. Ez nem csak a templom és a hegyek. Hálás vagyok a ferenceseknek. Mert tanítatok benneteket, és szolgáltok nekünk. Nektek is hálás vagyok, plébánia lakói.
3: И особенно общину Свет Марии.
2: Mert szeretettel fogadtok bennünket. És külön szeretném megköszönni a Mária szíveközösségnek.
3: És молитвенной группой из Латвии, частью которой мы являемся, споем вам песню, которую всегда поем, когда возвращаемся из Меджугорья.
2: Hálásak vagyunk Mária Világossága Egyesületnek, és Lettországból érkezett imacsoporttal együtt egy dalt fogunk előadni, amelyet mindig örömmel énekelünk, amikor hazafelé megyünk Medjugorjéból. Nagy köszönet azért, hogy végig meghallgattatok.
0: Kedves hallgatók, önök az elmúlt közel 40 percben egy tanúságtételt hallhattak, amely 2025-ben hangzott el a 36. ifjúsági fesztiválon Medjugorjeban.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Guido, hitvalló, sekrestyés. A belgiumi Laekenben volt a boldogságos Szűz Máriának egy temploma. Már az ezredik esztendő tájékán is régi templomként és híres búcsújáró helyként ismerték. Sokan nyertek ott meghallgatást Isten anyjánál. Ott imádkozott egyszer a Szent Szűz kegykép előtt egy szolgalegényféle. Annyira komoly és kedves volt az arca imádság közben, annyira sugárzott róla a buzgóság, hogy ritkán lehetett ilyet látni a búcsúsok között. A templom papját elfogta a kíváncsiság. Ki lehet ez? Honnét került ide? Szóba bocsátkozott hát vele, és hamarosan megtudta, hogy Anderlachból való, Guidónak hívják. Elmondta a legény, hogy odahaza bizony szegényesen vannak, de azért

Zúgolódás, elkeseredés ismeretlen náluk. Amióta az eszét tudja, mindig béketűréssel viselték a nyomorúságot. A legsúlyosabbat is. S ha már nagyon nagy volt a baj, csak azt emlegették, amit az ószövetségi Tóbiás is szokott szegénysége idején. Elég gazdagok vagyunk, ha féljük az Istent. És mindjárt tudta körvendezni. Azt is szentigaznak tartották, amit Krisztus Urunk mondott. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Szegények bizony, de épp ebben van a reménységük. Fontos ügyben jött most a boldogságos szűzhöz. Azt szeretné megtudni tőle, mihez fogjon, hogy szegénységében is jól szolgálja az Istent. Gondolt már arra, hogy remete lesz, és valami pusztába húzódik. Hallott ilyesmiről a szent emberek életében. De nem nagyon talál pusztát a közelben, és azt sem igen tudja, hogyan kell hozzákezdeni a remetéskedéshez. A tisztelendő úr erre mindjárt tett neki ajánlatot. Mit keresne a pusztában? Maradjon itt a templomban, sekrestyésnek. Egyéb dolga sem lesz, csak az Úristennek szolgálni, az ő házát rendben tartani. Éppen szükség lenne egy tisztességes, megbízható emberre. Csak ugyan, ezt mintha neki találták volna ki, gondolta Guido. Mindjárt megkötötték az egyességet, és az új sekrestyés átvette birodalmát. Igaz, hogy egész nap ott foglalatoskodott, de soha olyan rendben nem volt a laekeni templom. Ragyogtak a ruhák, a kelyhek, a gyertyatartók, de még a legutolsó zug is a tisztaságtól. Nem volt ott por vagy pókháló. Pedig sok sarat piszkot hordtak be a búcsúsok egy-egy nagyobb ünnep alkalmával. Mikor azután mindent eligazított, letérdelt az oltár elé, és bizony sokszor éjszakára is ott felejtkezett. A nagy buzgóság mégsem hitette el vele, hogy csak ő ért a dologhoz. Szívesen hallgatott mások útbaigazítására, a plébános úr parancsára. És mindenkivel szemben nagyon szíves volt. Nem csoda, hogy a templom látogatói megszerették, s ajándékokkal akartak neki kedveskedni, de Guido nem fogadott el semmit. Sőt, a maga kis béréből segített a szegényebbeken, a nagy nyomorúságban lévő búcsúsokon. Úgy látszik, valami kis megtakarított summácskája is lehetett, mert egy brüsszeli kereskedő egyszer rábeszélte, hogy társuljon vele. Azzal bíztatta, hogy a haszomból még több jót tehet. Guido beleegyezett az ajánlatba. Ott hagyta a sekrestyési szolgálatot, és új társával közösen vásárolt egy szállítmányra való árut. Minden pénzecskéje ráment a vásárra, de a hajó, ami a portékájukat hozta volna, útközben elsüllyedt. Így hát a nehezen összekuporgatott garasoknak végük volt. Guido azért nem csüggett el. Úgy látta, hogy egy kis kapzsiság is lehetett a vállalkozásában, s alázatos szívvel fogadta a bajt, mint az Úristen figyelmeztetését. Visszatért a laekeni templomba, s még nagyobb buzgósággal folytatta ott, ahol abba hagyta. 1012. szeptember 12-én Laekenben halt meg.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

a jelenben. Ne aggódjatok a holnapért, írja Máté 6.34-ben. Ez egy olyan embernek mondatott, aki kísértésekben volt, és gondok miatt elcsüggett, miközben így szólt, idézem. Meddig kell ebben a kísértésben lennem, idézett befejezve. Inkább kellett volna elgondolkoznia, és naponta így szólnia. Ma kell kitartanom. Mondta Szent Poimen sivatagi atya.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai műsorunkban egy újabb beszélgetésre hívom meg önöket, Egyed Júlia iskolalelkésszel. A harmadik beszélgetésünk a Mária Rádió oldalán, honlapon, az archívum menüpont alól a kedves hallgatók visszahallgathatják a Júliával folytatott első két beszélgetésünket. Az igaz, hogy ez a mai beszélgetés bizonyos nézőpontokat érintve kötődik az első kettőnek a témájához, de köszöntelek, elsősorban Isten hozott a mai műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Én köszönöm, hogy elvállaltad ezt az újabb beszélgetést is, és amikor együtt dolgoztunk az óvodában pár évvel ezelőtt, vallástevékenységet tartottál, és beteg lett a fiatok. Akkor azt láttam rajtad, és megfogalmaztam magamban, feltűnt nekem, hogy nem voltál kétségbeesve, nem panaszkodtál a fiatoknak a betegsége miatt. Hogy ezt úgy Isten békében, szeretetében és igazságában elfogadtad ezt a helyzetet. Ezt láttam én kívülről. Akkor most kezdjük az elején, hogy mi is történt a fiatokkal, és mi történt benned, bennetek, mint szülő, hogyan éltétek meg, hogyan élted meg ezt, mint édesanyja, hogyan éltétek meg ezt a nehéz helyzetet. Mondhatom úgy is, hogy visszatérve az előző két beszélgetésünk témájához, a kudarchoz, krízishelyzethez, nehézséghez, kísértéshez, ki ahogy nevezik, ki ahogy tudja, hogyan éltétek ezt ti meg?
2: Hát azzal kezdeném, hogy akkor, abban a pillanatban, amikor kiderült a betegsége, kétségbe voltam esve. Azt hiszem, hogy ez teljesen normális dolog, hogy az ember olyankor megijed, és nem is tudja a következő lépését. Hát elég rég történt már, tehát ez 2011-ben volt, amikor az akkor 7. osztályos fiamról kiderült, hogy agydaganata van. És amit ugye műteni kellett, és azután kiderült, hogy ez a daganat rossz indulatú, ez azt jelentette, hogy kezelni kellett. Az egész történetben úgy estünk mi bele, mert hogy nem egy hosszan kialakuló betegség volt, hanem egy derült égből villámcsapás módon érkező betegség volt, ami pár hét alatt derült ki, és jóisten után talán a leghálásabb vagyok annak a gyerekorvosnak, akihez a gyerekek tartoztak, mert hogy nagyon gyorsan helyes irányba gondolkodott és helyes irányba küldött el bennünket, és ez volt az első lépés, ami az ő gyógyulása felé vezetett, mert egy hosszú kivizsgálási folyamat végzetes lett volna. Ő a kis agyában volt egy daganat, ami a létfenntartó szerveket nyomta, a szív, légzés, és hát egy jó nagy daganat volt, amit onnan gyorsan kellett műteni. Tehát, hogy a gyorsaságról beszéljek, megpróbáltam készülve a beszélgetésre visszapörgetni az eseményeket, de hogy igaziból egy hét alatt történtek a dolgok. Tehát azelőtt körülbelül 2-3 hétig ilyen hűlésre utaló fejfájásos tünetei voltak, amit kezelt a gyerekorvos, ahogy az szükséges volt, de hogy az nem változott, ezért gondolkodott ő gyorsan, és küldött el egy gyerekneurológushoz, aki megint nagyon gyorsan lépett, és számunkra ismeretlen orvos nagyon gyorsan lépett, és nagyon gyorsan lett diagnózis. Tehát megfogta a kezét Péternek, és vitte a következő helyre, és ott nézték. Tehát, hogy tudásából fakadóan ő ezt nagyon gyorsan és helyesen tudott lépni. Hát ez egy szombati nap volt. És akkora méretű volt ez a daganat, és olyan helyen, ahol úgy kevés idő volt arra, hogy várakozni, vagy gondolkodni rajta. Tehát itt nagyon gyorsan kellett erről gondolkodni. Hogy a Jóisten hogy lép közbe, szerintem ennél az első mozdulatnál ott volt. Tehát, hogy a gyerekorvos nagyon gyorsan jó irányba, helyesen tudott gondolkodni, és jó irányba mert elküldeni minket egy ilyen nehéz helyzetbe. És nem halogatta, hogy hát nézzük meg ezt, vagy nézzük meg azt, hanem egyből a legnehezebb tudásából kiindulva. Igen. És hogy ezt műteni kellett, és hát úgy gondolkodtunk, hogy legyen Budapesten ez a műtét, mert hogy itt az országban is messzi városba kellett volna utazni, vagy Bukarestbe, vagy Kolozsvárra, ahol ezt elvégezheti. És szükség volt, hát egyrészt nagyon sok pénzre már a műtét kapcsán, és lehetőségekre.
1: Igen, emlékszem, hogy a város akkor a város összefogott azért, hogy teket segítsen, úgy, ahogy tud.
2: Első perctől ezzel a betegséggel azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember tud odaállni a másik mellé. Jó barát is, és alig ismerős is, és teljesen idegen is. Ugye ez egy csodálatos, ha nem hangzik furcsán, de ez egy csodálatos megtapasztalása volt annak, hogy az emberek egymás mellé állnak. És hát mesélem tovább a gyorsaságot, mert hogy ez ugye kiderült ez a diagnózis, és akkor keresni kellett a lehetőségeket, hogy hogyan, de nagyon gyorsan. Amikor a férjem telefonált a budapesti klinikára, ahol ilyen műtéteket, idegsebészetre, ilyen műtéteket végeznek, és fölvette az orvos a telefont, aki végül műtötte Pétert, az első szava az volt, hogy ön engem hogy talált meg? Nem szoktam felvenni a telefont.
1: Gondviselés.
2: És akkor átküldte az orvosi leleteket, és azt mondta az orvos, hogy ezt pénteken kell műteni. Tehát ez egy keddi nap volt. És a másik gond ott volt, hogy Péter akkor töltötte a 14. évét, hát ahhoz, hogy kiutazzunk akkor Magyarországra, vagy útlevél kellett volna, vagy személyi útlevelet előtte értelemszerűen nem készítettünk, mert hogy tehát, hogy pár nap kellett ahhoz, hogy ő a 14. életévét betöltse, és személyit kell készíteni. Na most a személyi készítése az időbe telik.
1: Igen.
2: És ez egy megoldhatatlannak látszó történet volt, mert hogyan?
1: Három nap alatt.
2: Még annyi se. Hogy ezt most hogyan? Tehát Péter azért elég rosszul érezte magát, tehát fájt a feje, nem igazán bírt ő a lábán állni, és ahogy bementünk az okmány irodába, ugye, ahol készítik a személyi igazolványokat, és mondtuk, hogy nincs jól, és hogy milyen kérdeztük, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön. Fiatal ember, aki ott dolgozott, az rákérdezett, hogy mi a gond, és hogy hát agydaganat, és azt mondta, tessék ideadni a papírokat. Mindent kitöltött, és délután 4-kor tessék jönni az igazolva. Mert hogy engem fiatalabbkor, gyerekkoromban ott azon a klinikán műtöttek agydaganattal. És
1: nem véletlen, nincsenek véletlenek.
2: Nincsenek véletlenek, és a Jóisten megmutatja az utakat, és ad lehetőségeket. Tehát, hogy csodálatos ez a történet. Az, hogy az orvos fölvette a telefont, az, hogy egy nap alatt lett személye, és mi útnak tudtunk indulni Péterrel, az, hogy kerültek segítő emberek, akik ezt a jó pár ezer eurós összeget a mi rendelkezésünkre összegyűjtötték, illetve lehetőséget találtak ugye lelkész kollégánk volt, aki ezt a részét felvállalta, hogy bankszámlát nyit, és mert hogy erre fizikailag nem így volt van. Ideje az embernek, tehát ezt így ő van. Rendezte. És ő hirdette, és ő mondta az embereknek, és ő mondta mindenütt, mert hogy mindent egyedül megoldani nem lehet.
1: Így van, így van.
2: És mindig vannak segítő emberek. A budapesti műtét után Péter jól érezte magát, tehát egy olyan jól sikerült műtét volt, haza is jöttünk, és várni kellett az eredményre, ugye a patológiai eredményre. És pár hét után, két-három hét után derült ki, hogy egy nagyon agresszív és rossz indulatú daganatfajta az, ami az ő fejében nőtt. És úgy akkor kezdtünk érdeklődni, hogy itt mit lehet csinálni, milyen kezelések vannak. Ugye gyerekonkológia vagy Kolozsváron, vagy Bukarestben van, és ilyen jellegű. És úgy azt mondták, hogy 6% a gyógyulás esélye. Ez a 6% gyógyulás esélye itt azt jelentette, hogy ez nagyon kevés. Érdeklődtünk Magyarországon, Budapesten is, ott 10% esélyt mondtak, gyógyulási esélyt ígértek, és akkor hát mindenki elkezdett keresgélni. Németországban nagyon jó barátaink, német barátaink élnek, akik szintén odaült a számítógép elé, és végignézte a németországi klinikákat, hogy hol milyen lehetőség van, és a Münsteri klinikán volt egy olyan kezelési lehetőség, amit az ottani gyerekonkológia végzett, ami 50-80%-os gyógyulási esélyt jelentett, és hát ez egészen másképp hangzott. Ez egy olyan kezelés volt, ami még tanulmány fázisban volt, tehát, hogy még nem volt lezárt. Igen. Már 10 éve végezték, de még nem volt lezárt kezelés, és ugye külföldi állampolgárnak a költségeket viselni kell. Ez egy olyan 90 000 euró volt, amikor a német barátunk mondta, akkor azt mondtuk, hogy hát ez nem az a helyzet, amit mi be tudnánk vállalni. És azt mondta, hogy de kell, hogy legyen megoldás. És elment a bankba, és kölcsönt vett fel, és a saját házát tette be biztosítéknak. Hatalmas kölcsönt vett fel, hogy az előleget a kórház számára be tudja fizetni. És ezt mi kérdeztük, de hát még maradt fel összeg, ezt hogyan tudjuk majd visszafizetni, és azt mondta a barátunk, és igaza van. És ez volt az első, nem az első, az egyik tanulás ebből a történetből, hogy azt mondta, hogy senkinek nincs ekkora összege, de mindenkinek van egy kevés, amit össze tud adni.
1: Igen.
2: Mindenkinek van egy kevés, hogy oda tudja adni a másiknak, hogy az, és össze tud gyűlni. Az alatt a kezelési időszak alatt össze tud gyűlni. Ő sem tudta, mi sem tudtuk.
1: Szerintem volt hite ennek a
2: egyértelműen, igen. Igen. És azt kérdezte, hogy akkor ezt így vállaljuk-e. És akkor rábólintottunk, ahol ők laknak, az egy 80 kilométerre van a Münsteri klinikától, és azt mondta, hogy náluk lakhatunk Péterrel, tehát ez rendben volt. Az oda utazást és a hazajövést, mármint az ottani otthonunkhoz való utazást kellett megoldani, és az ottani református gyülekezet tagjai, elsősorban idős emberek, ugye, akik nyugdíjasok, akik szabadabbak időben, ők felváltva vállalták be azt, hogy minket visznek és hoznak, amikor szükséges, mert ez nem egy bennfekvő kezelés volt.
1: Igen.
2: A másik csodálatos dolog, és egyértelműen az Isten vezetése volt ebben a történetben, az ottani orvos, aki Pétert fölvette a klinikára, és aki minden lehetőséget megragadott, és mindent úgy intézett, hogy a lehető legkevesebb költségbe kerüljön. Mert egy ilyen kezelés költsége az minden, tehát a telefonhívástól az eszközökig, amit használnak, minden
1: benne van
2: ebben az összeg, tehát minden pénzbe kerül, és képes volt kiírni. Ugye mi a német rendszert, egészségügyi rendszert nem értettük, tehát hogy kérdezték, van-e biztosításunk, hát hogy lenne biztosításunk, akkor milyen rendszerben vagyunk, számunkra a privát volt az a szó, amit mi itt használni tudtunk, de hogy az egy másik világ, tehát az egy ilyen luxus kategória, és amikor ő észrevette, hogy ezt mi nem tudjuk, akkor minden helyre, ahol Péter meg kellett jelenjen, kiplakátolta, hogy Péter, és ez a születési dátum, most ő nem privát, hanem ilyen fizető, tehát saját költségét fizető kategóriában van. Tehát, hogy arra odafigyelt, hogy sehol ne legyen tévedés, és a költségek ne legyenek nagyok. Csodálatos ember volt. Nyilván, hogy a kezelést nem ő vezette csak egyedül, hanem az összes orvos, aki ott volt az onkológián. És amit még ebből a történetből nagyon jó tapasztalatként tudok megfogalmazni, a hozzáállása minden orvosnak és nővérnek, akivel ott találkoztunk. Tehát, hogy ez egy súlyos betegség, ez egy nehéz betegség, de van belőle gyógyulás. És nem éreztük egy percig se azt, hogy itt most, idézőjelben mondom csúnya szóval, hogy Pétert halatják. Mert hogy egy ilyen nehéz és ilyen agresszív daganattal kell küzdenie.
1: Úgy helyesen álltak hozzá a személyzet is.
2: Igen, és azért ez az itthoni hozzáállás és az ottani hozzáállás között volt egy különbség. Az egy magánember részéről is talán, és hát orvosokkal nem igazán volt itt most a kezelés kapcsán lehetőségünk találkozni, mert az a 6% az nem...
1: Igen. Mennyi ideig tartott a kezelés?
2: Másfél évig.
1: És másfél évig akkor te ott voltál, együtt voltatok.
2: Igen. Újra műtötték, hogy megnézzék azt, hogy maradt-e bármi maradvány.
1: A kezelés
2: rákos,
1: után?
2: Igen. Nem a kezelés, a kezelés megkezdése előtt. Tehát ugye kivették a daganatot Budapesten és Münsterben, újra műtötték, és 8 órát tartották altatásban azért, mert egy olyan anyaggal figyelték, hogy van-e rákos daganat, ami
1: kimutatott, világított,
2: igen, és ott volt a patológus mellette, és ami gyanúsnak tűnt, azokat a szövetrészeket rögtön vizsgálta is, és ezért tartott ez a 8 órás műtét, hogy ott helyben rögtön nézte. Hál' Istennek nem volt. Illetve egy, ugye az agyvízben, a gerincszer kapcsolódó vízben egyetlen egy gyanús sejtet találtak, és ezért a kezelés fokozatát egyel emelték. Tehát, hogy egy súlyosabb, nehezebb kezelés volt, hogy biztos legyen. És ez így alakult. A másik csodálatos történet, mert hogy ez az, és a Jóisten vezetését lehet végig látni, hogy amikor Pétert a műtőbe bevitték, ugye Péter 7-es volt, ő hát valamennyire tudott angolul, amúgy a másik nyelv az a spanyol volt, amit egy-két éve kezdett az iskolába tanulni, de hogy németül nem tudott. És nyilván, amíg odaértünk, pár szót, köszönést, ezt-azt megtanítottunk neki, de hogy ő németül nem tudott, és ahogy vitték be a műtőbe, egy ilyen ablakon keresztül tolták be, akkor úgy mondta a férjem, hogy hát ha lehet, beszéljenek vele angolul, mert hogy németül nem tud, és megszólaltott egy orvos, akkor nem is láttuk, mert hogy teljesen be volt öltözve, vagy esetleg magyarul. Mert hogy egy magyarországi magyar altató orvosnő volt, meglátta a nevét a műtétek között, és azt a műtétet vállalta be, hogy ő legyen ott a gyerekkel, hogy tudjon vele magyarul beszélni.
1: Igen, ez is isteni gondoskodásnak a másik.
2: És a csodálatos pöld megkeresett a műtét után, és ugye hát kezelni kellett Pétert, ez a kezelés abból állt, hogy 7 hétig sugárkezelést kapott naponta 2-szer, délelőtt és délután, és ez nem bentfekvős, tehát be kellett járni, és ez egy fiatal orvosnő volt, és azt mondta, hogy hát ő a hét közepén sokszor éjszakás, meg tud máshol aludni, és átadta a lakását. Hogy ott lakjunk ez alatt a hétfőtől péntekig, amíg tart a kezelés 7 hétig.
1: Gondoskodik a Jóisten.
2: Igen, igen. Első nap, amíg Péter még ugye a kórházban volt, műtét után meghívott ebédre. Soha nem főzött húslevest, de húslevest főzött. És nem tudta, hogy kik vagyunk.
1: Igen. Igen.
2: Mi sem ismertük őt.
1: És ez alatt az idő alatt a férjed az itt a gyerekekkel itthon?
2: Igen, igen. Tehát ő aztán hazajött, és a gyerekekkel itthon volt. Furcsa azt mondani, de talán neki volt a nehezebb. Ő az én munkámat is itt az iskolában át kellett, hogy vállalja. És mivel nem volt ott, nyilván, hogy beszéltünk, akkor még Skype volt, napi szinten beszélgettünk, és láttuk egymást, de nem élhette meg azokat azt a sok pozitív dolgot, amit én ott megélhettem. Hát, hogy én láttam Pétert ott nehéz állapotban is szenvedni, és De láttam azt a rengeteg pozitív dolgot is, ami külső dologként megkönnyítette azt, ami nekünk át kellett menni.
1: Tehát azt a jót, amit kihozott a Jóisten, amit megengedett ebben a helyzetben, tíz számotokra, akkor kicsit most menjünk befelé.
2: Igen.
1: Mélyebb üzekre evezünk, hogy hogyan indultál te lélekben ezen az úton.
2: Kapkodva.
1: És most mondtad, hogy...
2: Kapkodva, illetve kapaszkodva a mindennapi teendőkbe, mert hogy csomagolni kellett, ki kellett gondolni, hogy mit visz az ember először a műtétre, mire lesz szüksége, hogy lesz Péternek, és ugye kezembe fogtam a ruháit, és válogattam a ruháit még itthon, és úgy néztem, hogy voltak olyan ruhái, amiket nem engedtem, hogy fölvegyen, mert hogy maradjon
1: ünneplőnek,
2: és földhöz vágtam egy adott pillanatban ezeket a ruhákat, hogy ezt miért? Hát, hogy most
1: miről van szó?
2: Mi is tehát a fontos? Miért őriztem én ezeket a ruhákat eddig? Mert a műtét előtt ugye nem tudtuk, hogy ez hogy fog történni a továbbiakban. Tehát, hogy ott ez... Én most nagyon szépen beszélek a történetről, de akkor...
1: akkor vihar volt.
2: Igen. Hogy ezt miért kell egy szülőnek csinálni? Hogy buta dolgok miatt. Mert hogy ez egy buta dolog, hogy őrizzem a ruhámat. Nyilván van egy kicsi értelme van, hogy őrizzem a ruhámat is, vagy a dolgaimat, de hogy igaziból használjam és éljem.
1: Igen. Hogyan csillapodott le ez a vihar, ez a kapkodás? Mit éltél meg, ugye ez alatt a másfél év alatt? Az Istennel való kapcsolatodra ez volt-e hatással?
2: Nyilván, hogy amikor egy ilyen sűrű helyzetben van az ember, akkor az imádságai is zaklatottak. Vagy nincsenek szavai. Vagy vitatkozik a Jóistennel. Vagy próbálja azt megkérdezni, hogy ez miért történik. Vagy miért történt, vagy miért velem. És ha így most hirtelen ezt a kérdést a történet végéről visszatekintve válaszolnám meg, akkor én most már úgy teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy ilyen a dolgok, mint amilyen a betegség, és egy súlyos betegség történik. Egyszerűen történik. Tehát nem miért, és nem miért pont velem, egyszerűen benne van az életben, és történik. Tehát ő Isten nem büntet vele, és még csak nem is azért adja, hogy tanítson vele, hanem egyszerűen ez az élet része lehet.
1: Adja? Szerinted, hogy ő Isten ezt a nehézséget?
2: Vagy történik. Nem történik, adja. Nem adja. Történik. Nem adja.
1: Igen.
2: Történik. Egyszerűen benne van az életben, hogy az emberi testünk olyan, amilyen, és nem tökéletes, és nem működik mindig tökéletesen, és az életünk végére megöregszik, és elfele megy ebből a világból, és egyszerűen történik, tehát, hogy nem adja ezt a Jóisten.
1: Igen, és szerinted akkor miért? Tehát van egy célja, hogyha már megengedi? most így fogalmazzunk, hogy akkor megengedi
2: a
1: Jóisten.
2: Talán elfogadom ezt a kifejezést, hogy megengedi.
1: A rosszat az életünkben azért, hogy, és akkor most itt folytatnád, de? Tehát, hogy miért?
2: Hát,
1: volt,
2: hogy,
1: tehát hogy mondtad, hogy, hogy történik, de hogy...
2: Hogy átmenjünk rajta. Hogy... És mondom, én meg vagyok győződve, hogy nem azért adja, hogy ezzel, mint egy leckét, hogy itt van, tessék, tanuld meg, hanem egyszerűen végig éled, átmész rajta, és arra viszont odafigyel, hogy legyen lelked észrevenni azokat a dolgokat, amikből épülni tudsz, és furcsa, gazdagodni tudsz.
1: Igen, igen.
2: És...
1: Ezt mondtad,
2: és,
1: hogy
2: és bölcsességet kapsz általa.
1: Igen, amit te megkaptál, mondtad, hogy a férjed nem kapta meg, vagy legalábbis úgy tűnik neked, hogy
2: neki nehezebb volt. Ő is ugyanezeken a történéseken átment, de a mindennapi élete úgy érzem, hogy neki nehezebb volt.
1: Igen, mi az a jó, amit kihozott a Jóisten ebből? A te számodra, most beszéljünk rólad, a család számára.
2: Kezdem az egyszerű dolgokkal, megtanultam valamilyen szinten németül. Mert hogy az élet hozta, meg kellett tanulni. Láttam azt a csodálatos dolgot, hogy emberek egymásért hogyan tudnak összefogni, és hogyan tudnak imádkozni itthon is, és ott is. Idegen emberek, tudom, hogy itthon értünk nagyon sokat imádkoztak, tudom, hogy az ottani német gyülekezetben értünk sokat imádkoztak, tudom, hogy magánemberek, kollégák, ismerősök, ismeretlenek értünk nagyon sokat imádkoztak. Tehát ezt a tapasztalatot, ha egy ember megtapasztalja, az egy óriási erő. Az igen. Egy hatalmas gazdagság.
1: Igen. Igen.
2: Tehát én erre bármikor tudok számítani, hogy az ember tud így működni.
1: Igen.
2: Hogy a másikért képes imádkozni.
1: Igen. Isten működik az emberek által ilyen
2: egyértelmű,
1: módon.
2: Egyértelmű, igen. Egyféle bölcsességet jelentett. Egyféle olyan tudást, amin ha az ember nem megy át ilyen dolgon, nincs honnan tudja. Hát aki nem élt meg hasonló dolgokat, megpróbálja átérezni, átgondolni, de nincs honnan tudja. Tehát ez a tapasztalásnak a tudása, és a tapasztalásban a hitnek a tudása. És talán a legfontosabb az pontosan az a válasz, hogy ezek a dolgok történnek az ember életében. Tehát, hogy ne a jó Istent hibáztassam, vagy kérjem számon, semmi olyanért, ami nehézség az életemben. Egyszerűen adódik, történik, viszont ott van velem. Nagyon ott van velem.
1: Hogyan élte meg Péter ezt az időszakot? Most röviden, kevesebb időnk van. Hogyan élte meg Péter?
2: Péter ugye akkor kamaszodó gyerek volt, 7. osztály végén. Egy kétségbeesett helyzet, nézte, hogy mi történik körülötte, viszont van benne egy olyan alapvető bölcsesség, ami már akkor felfedezhető volt benne a hitnek minden kezdődő csírája, és ez a hit benne erősödött. Fizikailag nagyon nehezen, viszont azt hiszem, hogy benne is egy nagy tapasztalást hozott, és egy erősebb hitet hozott ez a történet. Ugye egy adott pillanatban azt mondta egyszer ugye a kezelés közepetáján időben, hogy ha ez a daganat kiújulna, ő ezt nem szeretné még egyszer végigcsinálni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nehéz, fizikailag számára nehéz igen. Volt a távollét, az idegenség, annak ellenére, hogy mindene megvolt, és igen. Idegen emberek nagy-nagy szeretete és segítsége, igen. És odafigyelése, és a házigazda barátainknak a csodálatos embersége. De nincs még két ilyen ember a igen. Világon, azt hiszem, akik igen. Ilyen szemlélettel látnák az élet nehézségeit.
1: Manapság, hol van, mit csinál, akkor mondjuk el röviden a hallgatóknak, hogy...
2: Péter egyetemet végzett, angol nyelvet és világirodalmat tanult, fordító tolmács szakon, mesterképzésen, udvarhelyen él, és tavaly ősszel megnősült, és nagyon boldog. Jó Istennek legyen érte hála mindig.
1: Istennek legyen hála, így van. Mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
2: Két dolgot. Az első dolog, hogyha a környezetükben nehézségekkel küzdő emberek vannak, akkor bátran álljanak oda, és ilyenkor föl kell karolni azt az embert, mert hogy ő összezavarodott, imádkozni kell helyettük, és elvégezni dolgokat helyettük, hogy az életminőségük a lehető legjobb legyen. A másik dolog, hogy aki benne van egy ilyen helyzetben, merjen számítani az emberek jó indulatára, mert a Jóisten indítja őket arra, hogy segítsenek, illetve merjen erősen belekapaszkodni a Jóistenbe. Szabad veszekedni a Jóistennel imádságban, szabad rákérdezni, hogy mi miért van, mert hogy meg fogja adni a válaszokat, de kapaszkodjon. Igen, kapaszkodjon a Jóistenbe. Erősen.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Úgy legyen, hogy a hallgatók mindig a Jóistenhez tudjanak fordulni nehéz helyzetekben is. Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést is. Isten áldását kérem életedre, családod minden tagjára, a munkádra, és Isten áldását kérem a hallgatókra is.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy jó Isten legyen velünk.
1: Búcsúzik a hallgatóktól
2: Egyedi Júlia
1: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Békesség Istentől!
0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a